0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loopstation segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

mire vársz az álmait hívnak. Ez az út, ami csak rád vár, ne feledd, a szív nem hazudhat.

Mi a szép, ha a fények kiúgynak? Mi a csók, ha a vágy elszáll? Mi a múlt,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: me.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daksa 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tányzenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daksa következik.

0: Ez a különleges zenei válogatás a 94.2.
1: A 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban. Nézd!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szedes stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
0: Trend Night.
1: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban. Na, na.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József Gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Kedves, drága, a csókom várja.
1: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: legyen ez egy el nem húzódó.
1: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2 Trend FM.
2: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Jó.
1: Szavazlat, mi ez?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesznél. Ez az, az rólam szól!
0: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Vászló!

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Színház.
1: Szeptember 18-án mutatják be a Centrál Színházban Neil Simon Furcsa pár című vígjátékát Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével. A két színész először játszik együtt színpadon. Puskás Tamás rendezőt hallják.
2: Az előadás a Furcsa párról szól, Félixről és Oszkárról, akik a legjobb barátok, és az 1965-ben született darab tanúsága szerint, ha a legjobb barátok szorosabb kapcsolatba kerülnek, ne adj Isten, összeköltöznek, mert az egyik már elvált, a másik pedig éppen váló félben van, akkor abból rémes dolgok születnek, kétségbe vonódik a legjobb barátságuk, sőt lassan-lassan elviselhetetlen állapotok kezdenek uralkodni, és katasztrófába fordul az egyébként jól induló dolog. Két remek színészről van szó, mind a kettővel nagyon sokat dolgoztam, az Alföldi Róberttel, a My Fair Lady-ben, a Networkben, más előadásokban, a Játékakastélyban. A Buci, a Tóth András történetét pedig el se kezdem sorolni, a Józsaru, a Házassági Leckék, az Illatszertár és a többi, tehát nagyon sokat dolgoztam mind a kettőjükkel, de, és a számomra is meglepetésül szolgált, ők ketten, bár az életük szorosan összekapcsolódott, a Robi rengetegszer rendezte, igazgatója volt az Andrásnak, és így tovább, de furcsa módon, és akkor most hoppá, lelőjük, mint a nyulat a poént, ez a két színész sosem dolgozott együtt még színpadon. Komoly szerepben biztosan nem szerepeltek együtt, viszont nagyon kedveli egymást ez a két dinoszaurus, úgyhogy nagyon boldogan vállalkoztak rá. Ugyan ténykérdés, hogy az olvasópróba után azonnal egy emberként vagy egyszerre kérdezték meg, hogy hát miért nem fordítva? Hát az életünk pont az diktálná. Én olyan oszkáros vagyok, mondta Tóth, az Alföldi pedig azt mondta, hogy hát érem, akkor az élettörténete szerint inkább a Félix szerepe illene. De hát pontosan ebben volt a kulcsa ennek a revivalnek, ennek a felújításnak. 1965-ben született ez a darab, és a Neil Simonnak, aki egyébként igazi, nagyon tapasztalt ember ebben a társkapcsolati vagy együttélés dologban, mert négyszer házasodott és ötször vált el, szóval hogy minden tud arról, hogy mennyire nehéz ez a történet, mennyire abszurd a történet, és mennyire komoly energiákat kell mozgósítanunk, hogy valahogy jól csináljuk. Szóval, hogy megírta, bár a 20. század egyik legsikeresebb szerzője, de ezzel azt hiszem, hogy föltette a koronát a működésére, mert hogy valóban a legsikeresebb darabját írta meg. 65-ben azonnal le is fordította Örkény István a darabot, annyira nagy port vert fel, vagy nagy sikert aratott a film is, meg a színdarab, és azóta nagyon-nagyon sokan, nagyon sok híres páros játszott a Magyarországon, úgyhogy ahhoz, hogy az ember sokat gyára elővegye, ahhoz két dolognak kellett megfelelni. Egyfelől az 1965 óta, 60 év óta bizony nagyon elfáradt szöveget meg kellett újítani, és büszkén mondhatom, hogy a fiaim olyan munkát végeztek, ami már a próba folyamat alatt is jelesre vizsgázott. Igazi relekbe szabott fortással ajándékozták meg a színházat és a komédiaipart, és ugyanakkor a másik, aminek meg kellett felelni, hogy mi az a speciális ok, amiért mi most ezt elővesztük, és ezt a speciális okot ebben a tényben találtam meg, hogy két utolérhetetlenül remek színész közös játéka az, ami most majd a nézőinket invitálja az előadás megtekintésére. A Centrál Színháznak néhány évente aduásszal kell szolgálnia, nem is elég ászt húzni, hanem aduást kell húzni, de most ismét ideje volt egy ilyen produkcióval előrukkolni.
0: Irodalom.
1: Új kötet jelenik meg a múlt héten életének 84. évében elhunyt Kossuth Díjas Nádas Pétertől, várhatóan október 1-én. Most az Egyszer címmel, közölte a Sárközi és Társai kiadó. Röpiratában Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni, az író mégis beszél a témákról, amelyek egyebek mellett a globális felmelegedés és az emberi biográfiák közel sem globális különbözősége, valamint az a folyamat, hogy megnyílik az olló a globális

0: globalitás szervezeti elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel, ilyesmi témákról értekezik. Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, aki fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, A halott barátaim, tavaly jelent meg. Augusztus 26-án halt meg Gombos-Szegem.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A Kárpát-medence kör alaprajzú templomai jó részt az Árpád-korban születtek. Ilyen a 11. századi Öskői, az egy teljes évszázaddal fiatalabb Pápoci, a 13. században született Kallósdi, vagy épp a vele egykorú Jáki Szent Jakab kápolna. A megoldás a reformkor beköszöntével jóval nagyobb méretben élet újjá. Ekkor született meg az esztergomi Szent Anna plébánia templom, a balatonfüredi kerektemplom, valamint a hozzájuk képest igen kései székesfehérvári Prohászka Ottokár emléktemplom. Létezik azonban egy hasonló épület, amit eleve a protestánsoknak építettek, sőt, azóta csak kizárólag ők használják. Ez a Lipicai Ménesnek, illetve az ország egyik legszebb vízesését rejtő Szalajka völgynek köszönhetően sokszor emlegetett Szilvásvárad reformátusait szolgálja ki, akik több mint 185 éve tartanak már itt istentiszteleteket. Az aradi vértenók útja 33 alatt található templomot a falu földesura, az egyébként katolikus gróf Keglevics Miklós építette, aki az egri főszékesegyházat is jegyző, Povolnyi Ferencet kérte fel a feladatra. Kálvinista egyházközség már 1576-ban működött a településen, 1832-ben viszont az otthonukat annak veszélyessége miatt le kellett bontani. A nép évekig várta az új templomot, a munkák azonban végül csak 1837-ben, más források szerint 1836-ban indultak el. A rossz nyelvek szerint a templomot a katolikusok kapták volna, a grófné az építés derekán azonban beleszeretett Pirker János László egri érsekbe. Keglevics bosszúja nem maradt el. Az épületet a protestánsoknak adta, a szalajkövölgyi vashámorban született fénybetűkből pedig a kapu fölé iratta a 97. Zsoltár áthallásos 7. versét. Szégyenüljenek meg, a faragott képeknek minden szolgálj. A valódi indok ennél persze egyszerűbb lehetett, hiszen a reformátusoknak egyszerűen szüksége volt egy új templomra. A gróf pedig egy 1832-ben kelt levél tanúsága szerint kész volt ebben segíteni. Ha a környéken járunk, akkor mindenképp érdemes tenni egy próbát a bejutással. A szintén dór oszlopokon álló karzat, a reformátusokra jellemző egyszerűség, a klasszicista fapadok, a neoreneszánsz orgonaház, illetve az ezüst szállal hímzett fekete selyem úrasztali terítő ugyanis mind gyönyörűek. Templom mellett persze a Szalajka völgyben is érdemes tenni egy sétát. Felfedezve az istállóskői barlangot, a fátyolvizesést, a kellemes ösvényeket, vagy akár az állami erdei vasút kocsijából kinézve csodálni a környezetet.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

dance with me? Must you dance? Why it's so close with your lips?

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: 94.2 Trend FM
0: műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2026. szeptember 9-e van. Jó reggelt kívánok! Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel, itt a Trend FM-en a 94.2-n. 2 amerikai hajóra, 8 olasz szállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást az iráni forradalmi gárda a Perzsa-öbölben. Válaszul arra, hogy korábban az Egyesült Államok 5 iráni tanker ellen indított támadást. A forradalmi gárda közlése szerint a célba vett járművek a Hormuzi szoros egy tiltott és veszélyes részén kíséreltek meg átkelni. Az amerikai haderő egyébként az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében a Hark-sziget közelében hajtott végre korábban légi csapásokat, a célpontok között iráni hajók is szerepeltek. Bár a vállalatok egyre többet költenek mesterséges intelligenciára, a technológia által elérhető hatékonyság növekedése egyelőre csak korlátozottan jelenik meg a pénzügyi eredményekben. A megtérüléshez a munkafolyamatok alapvető átalakítására is szükség lehet, egyebek mellett ez derül ki a McKinsey friss elemzéséből. A globális felmérés csaknem 100 ország 1800 szakemberének válaszait dolgozta fel. A megkérdezettek 80%-a tapasztalt javulást az egyéni termelékenységben az MI használatával. Ugyanakkor csak a válaszadók harmada számolt be pozitív működési eredményhatásról, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi adattal. A tanulmány szerint az MI alkalmazásában élen járó vállalatok mintegy 3/4 alapjaiban alakította át a munkafolyamatokat szemben a többiekkel. A munkavállalók 80%-a szerint a technológia használatával saját hatékonyságuk is javult, és minden második válaszadó mondta azt, hogy az MI segít jobb döntéseket hozni és új készségeket elsajátítani. Az ingatlanvásárlóknak csak a negyede jut olyan lakáshoz, amilyet eredetileg elképzelt, ezt közölte az Anker Property és az Európion közös magyarországi reprezentatív kutatása. A megkérdezettek negyede vett végül a kezdeti elképzelésénél kisebb vagy rosszabb minőségű ingatlant, 10%-uk kényszerült más környéken vásárolni, mint ahol tervezett. A hitelfelvétel sokak számára a leggyorsabb útnak tűnik a saját ingatlan megszerzéséhez, de ez önmagában nem jelenti azt, hogy olyan otthonhoz jutnak, amire vágytak. A rendelkezésre álló önerő, a hitelképesség és az ingatlan árak együttesen kényszerítik arra a vevőket, hogy a lokáció, a méret vagy az ingatlan állapota terén valamilyen kompromisszumot kössenek. Járatok százait kellett törölni számos brit reptéren, a brit országos légirányítási szolgálat repülési adatfeldolgozó rendszerének hibája miatt. A törlések budapesti járatokat is érintettek, és a szolgálat tevékenységét nyilatkozatban bírálta a Wizz Air és a Ryanair is, egyébként a Ryanair lemondásra szólította fel a brit légirányítási szolgálat teljes vezetését.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal került feljebb 5065 forintra, az OTP 1,5%-kal nőtt 45.680 forintra. A Telekom 6%-kal emelkedett 2568 forintig, a Richter 1%-kal csökkent és 12.580 forinton zárt. Eseménytelen napot zártak a főbb európai értékpapírpiacok. London és Milánó 1%-kal, Madrid 2%-kal csökkent, Frankfurtban a DAX 1%-kal erősödött, a párizsi CAC 40 pedig stagnált a nap végén. A hétfői szünnap után az Egyesült Államokban kinyitottak a piacok. A Dow Jones 0,5%-os, az S&P 500-os 4/10, a Nasdaq Composite 0,3%-kal korrigált lefelé a nap végén. Ázsiában jelenleg vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1/10, a Shanghai Composite 0,2%-kal erősödik, a dél-koreai Kospi 1,6%-kal áll a pozitív tartományban, a hongkongi Hang Seng 1/10, a indiai Sensex 0,7%-kal csökken, csak úgy, mint a szingapúri tőzsde mutatója.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhőtlen idő várható, alapvetően csapadék nélkül. A hőmérsékleti értékek egészen kedvezőek lesznek, 30 és 35 fok közé melegszik majd a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Fél hét van, jó reggelt kívánok, 2026. szeptember 9-e. Önök a Reggeli Monitort hallják, benne Németh Lászlót, a műsorvezetőt. Remélem velem maradnak minél tovább, egészen fél 11-ig leszek majd itt a Trend FM mikrofonja mögött. Egyébként szeptember 9-éről azt érdemes tudni, egyebek mellett, hogy az Ádámok, az Omárok, az Orgonák, a Szergiuszok és a Sziringák ünneplik nevük napjukat, Isten élte, nevük napját, Isten éltesse őket nagyon sokáig, azokat is, akiknek születésnapjuk van esetleg. A legfrissebb információk következnek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több hajót is megtámadott az iráni forradalmi gárda a Perzsa-öbölben, válaszul arra, hogy korábban az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. A forradalmi gárda közlése szerint a célba vett járművek a Hormuzi szoros egy tiltott és veszélyes részén kíséreltek meg átkelni. Az amerikai haderő az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében hajtott végre légi csapásokat. Életbe léptette a megemelt vámokat az Egyesült Államokból származó árukra Kanada. Az amerikai lépésekre adott válasz összértéke mintegy 20 milliárd dollár, az ottawai kormány intézkedésének mértéke és értéke megegyezik az Egyesült Államok által a közelmúltban meghozott hasonló döntés részleteivel. Acél és alumínium gyártmányokat, élelmiszereket, kozmetikumokat, ruházatot és mezőgazdasági gépeket érint a döntés. Az új kanadai behozatali vámok 15-50% között mozognak. A két ország közötti feszültség további eleme, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztus végén rendeletben nevezte át Amerika-tóvá a nagytavak egyikét, az Ontariót. Kanada jelezte, hogy a névváltoztatást nem fogadja el, és változatlanul a régi elnevezést használja. Október 25-én előrehozott parlamenti választásokat tartanak Szerbiában. Ezt Alexander Vučić, szerb köztársasági elnök jelentette be a helyi állami médiában. Az államfő közölte, délben írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. A szerb kormány hétfőn rendkívüli ülésen tett javaslatot a parlament feloszlatására. Járatok százait kellett törölni számos brit reptéren az Egyesült Királyság Országos Légi Irányítási Szolgálatának repülési adatfeldolgozó rendszerében keletkezett hiba miatt tegnap. A törlések budapesti járatokat is érintettek. A fennakadás főleg az induló járatokat érintette. A szolgálat tevékenységét nyilatkozatban bírálta a Wizz Air és a Ryanair is. Utóbbi cég lemondásra szólította fel a szolgálat vezetését. A Wizz Air légitársaság közleményében úgy fogalmazott, hogy a brit légiirányítási szolgálat a jelenlegi formájában egyszerűen nem alkalmas feladatainak ellátására, és sürgős reformokra van szükség.
0: Tőzsde híre.

0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a blue chipek, illetve hát a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1,6%-kal erősödött 5.065 forintra, az OTP 1,5%-kal nőtt 45.680 forintig, a Magyar Telekom 6%-kal 2.568 forintra emelkedett, a Richter 1%-kal csökkent a nap végén 12.580 forinton zárt. Eseménytelen napot zártak a főbb európai értékpapírpiacok, London és Milánó 1/10, Madrid 2%-kal csökkent, a frankfurti DAX 1%-kal erősödött, a párizsi CAC 40 pedig stagnált. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,2%-kal, az S&P 500-as 6%-kal lett alacsonyabb, a Nasdaq kompozit 0,3%-kal esett vissza. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 363 forintba és 47 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 312 forintot és 46 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 32 fillért kell fizetni. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Kiugróan magas volt a költségvetési hiány a múlt hónapban is, de a pénzügyminisztérium szerint ez elsősorban az RRF programok előfinanszírozása miatt történt. Az egyszeri tétel nélkül az augusztusi deficit a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint már jóval kedvezőbb képet mutat. Ez az adat az elmúlt évek augusztusi hiányaihoz képest is alacsonyabb. Reggős Gábort hallják.
1: Augusztusban a költségvetés hiánya 2311 milliárd forint volt. Hát egy hónap alatt látszik, hogy ez egy kiemelkedő nagy hiány, egy kiemelkedő deficitről beszélhetünk. Persze ez nem váratlan, ugye ezt a kormányzat jó előre kommunikálta, hogy itt az RRF források megelőlegezése miatt lesz egy kiugró hiány. Ugye ezt elvileg majd az év végével visszakapjuk az Európai Uniótól. Enélkül már nem ennyire rossz a helyzet, enélkül csak 124 milliárd forint lenne az augusztusi hiány. Ez már sokkal jobban beleillik az augusztusi évbe, sőt az előző négy év hiányánál kisebb is. Hát persze egyszer látjuk, hogy ezt a kedvező adatot és a kiugró nagy hiányt, ezeket egyszerre kell együtt élnünk.
2: Időjárás jelentés.
0: A nap első felében mindenhol derült napos csapadékmentes idő várható. A déli óráktól kezdve a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A nyugati megyékben van esély záporok, zivatarok kialakulására. A szél megerősödik. A hőmérséklet egyébként napközben 30 és 35 fok között alakul majd.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Nem az olajkészlettel van probléma idehaza, hanem a finomított termékből van szűkösebb kínálat a világon. A működő és megfelelő kapacitások is meghatározzák, hogy miből mennyit kínálnak a piacon, éppen ezért a finomítóval dolgozók profitrátája is magasabb. A Rádiónk által megkérdezett energetikai szakértő szerint a MOL és az INA közötti ügy sem jelent kockázatot a hazai üzemanyagellátásra. Enyhülést hozhat majd az árakban, ha a Dunai finomító legfontosabb tornya a tavalyi tűzeset után újra termelésbe kezd. Holoda Attilát Kovács Gergő kérdezte a részletekről.
0: Reggeli Monitor.
2: Újra a 100 dolláros szint felé közelít a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, és hát idehaza egyébként jelenleg szeptember 8-án a benzin átlagára 622 forint per liter, a gázolajé pedig hát közelít a 700 forint per liter, ez 697. Egyre több kérdés merül fel a hazai üzemanyagellátással kapcsolatban, egyébként a kisebb benzinkutak is panaszkodnak, hogy nehéz helyzetben vannak. A kérdés tehát az, hogy mennyire tartunk egy újabb olajkrízis felé, vagy ez átmeneti piaci kielengésnek számít, lehet-e komolyabb ellátási probléma itthon?
3: Igen, a dolgot érdemes ketté választani. Alapvetően nem nyersolaj hiány van a világban. Ugyan magas a nyersolaj ára, és ugye ennek az eredményeképpen emelkedtek Magyarországon is az üzemanyag árak, mint ahogy mindenhol egyébként a világon, így Európában és az Egyesült Államokban szintén, hanem alapvetően a finomított termékből van szűkösebb kínálat, elsősorban a dízel. Nem véletlen, hogy a dízel ára ennyire elvált például a benzin árától. Ugye ezeknek önálló jegyzési áruk van a nemzetközi piacon, régiónként, abban a mediterrán régióban, ahol mi vagyunk, ott is ennek egy egészen magas ára van, és ennek a jegyzési ár mindig azt mutatja meg, hogy a brenti olaj árához képest mennyivel magasabb a benzinnek, illetve a dízelnek a jegyzési ára, ehhez képest áraznak a magyar benzinkutak is. Az alapgondot az azt jelenti, hogy mivel a benzin és a dízel előállításához nyilván működő és megfelelő finomítói kapacitás kell, így a rendelkezésre álló finomítói kapacitások is meghatározzák azt, hogy miből mennyit tudnak kínálni a piacon, és ugye a dízel fogyasztás az Európára alapvetően egy jellemző dolog, hiszen maga a teherautószállítás, a mezőgazdaság, meg úgy általában a lakosság is elég nagy mennyiségben fogyaszt dízelt, és ez ugyanígy igaz egyébként a közép-európai, de akár még az európai térségekre is. Nem véletlen, hogy ennyire látszik, hogy ilyen szűkösség az feszíti ezt a piacot jelenleg, és ez mutatkozik meg az árakban is. Ez persze azt is jelenti az áraknál, hogy sokkal magasabb a finomítói haszonkulcs, vagy finomítói profitráta rajta, ezt crack spreadnek szoktuk mondani, tehát hogy sokkal nagyobbat tudnak szakítani, akik finomítóval dolgoznak, és ebből következően látszik, hogy a finomítói nyereségek azok növekednek, ugyanakkor a kiskereskedelmi értékesítésben lévő nyereségtartalom az durván lecsökkent Magyarországon is.
2: Magyarországon finomítói kapacitás azért van, de hogy mennyire szűkösek a készletek, ezek meddig bírhatják valójában?
3: Alapvetően nem a készlettel van probléma, meg nem is azzal, hogy érkezik-e nyerskőolaj vagy sem. A nyerskőolaj ellátás a finomítóba tökéletesen megfelel annak, amennyit a finomító képes feldolgozni. Gyorsan hozzáteszem, hogy a MOL magyarországi finomítója, a Dunai finomító 103 wattán, az jelenleg nagyjából olyan 60%-os kapacitással képes működni. Ugye a tavalyi ősz folyamán volt itt egy tűzesettel járó baleset, ami miatt az egyik desztilláló torony, mondjuk úgy, hogy ez a magva magának a finomításnak, ez kiesett ebből. Ennek a visszaindítását a MOL szeptember 22-ére jelezte előre, tehát véletlenül, amikor megtörténik ez a visszaindítás, akkor egy kicsit majd enyhül ez a feszítés ezen a magyarországi üzemanyagellátásban. De ezzel együtt ez nem csak és kizárólag magyarországi probléma, jól látszik Európában is. Európa ugyan hozzáfér nyerskőolajhoz, de finomítói kapacitása szűkös, nem véletlen, hogy folyamatosan importra szorul, nem csupán nyerskőolajból, de finomított termékekből is, elsősorban dízelből, kerozinból, illetve benzinből. Hogyha ebben bármiféle zavar van, és nincs elegendő a piacon, akkor azért az feszült helyzetet tud jelenteni, de azért az alapvetőbb azt érdemes látni, hogy nem az a probléma, hogy nincs, az a probléma, hogy nem olcsó.
2: Magyarországnak egyébként az sem jelent kockázatot, hogy a MOL és Horvátország között továbbra sincs teljesen rendezve az INA-nak az ügye?
3: Nem tudok erről, hogy ne lenne rendezve a MOL és az INA közötti ügy. Itt azért tudomásul kell venni, hogy a MOL az a legnagyobb tulajdonos az INA-nak, közel 50%-os tulajdon birtoklásával bír. Az, hogy vannak feszültségek a horvát kormány és a MOL vezetése között, most már azért évek óta, ennek ugye nyilván megvan a maga történelmi háttere is. Gyorsan hozzátenném, hogyha 2009-ben a MOL, amikor átvette az INA-nak a menedzsment jogoknak a gyakorlását és azaz a kizárólagos irányítását, ha akkor ez nem történik meg, akkor ma nincs INA. Ugyanis sőt, bement volna a vállalat, szükség volt arra a pénzügyi injekcióra és arra a korszerű vezetési módszerek bevezetésére az INA-ba, ami lehetővé tette azt, hogy ne folyjanak ki a pénzek észrevétlenül, elsősorban a politikai pártokhoz és különböző mindenféle urambátyám csatornákon. A MOL rendbe rakta az INA-t, most persze a horvát kormány az már szeretné visszavenni, többször lebegteti ezt, hogy ő szívesen visszavásárolna a MOL részét, nincs ennyi pénze jelenleg a horvát kormánynak szabadon, nagy valószínűséggel, hogy ezt meg tudja tenni, arról nem is beszélve, hogy a MOL-nak ezt ágában nincs eladni, hiszen ez egy nem véletlen, hogy megvásárolta ezt a saját stratégiai terjeszkedése céljainak a megvalósítása érdekében, nem az sem véletlen, hogy jelenleg aktív tárgyalások folynak a szerb hasonló integrált olajvállalat a NISZ megvásárlásáról.
2: Van most egyébként olyan kormányzati beavatkozás, amit indokoltnak tartana, tennie kell egyáltalán bármit is kapitány és minisztériumának, vagy hagyni kell ezt a helyzetet, hogy a piac árazza be?
3: Én azt gondolom, hogy jelenleg se a piac árazza be, ez ugye látszik az árazás belső struktúráján. Ugye viszonylag közismert, hogy a üzemanyag áraknak egy jelentős része adó, és utána következik a többi elem, az egyik maga a termék ára. Ugye ez az, amit az előbb említettem, hogy az nagyon magasra ment föl. Korábban a termék ára az ilyen mondjuk úgy, hogy 20-22%-ot tett ki általában az üzemanyag árából, most ez meghaladja 40%-ot, tehát itt látszik az a drágulás, amiről az előbb beszéltem, épp a finomítói szűkösebb kapacitások miatt. Ez viszont azzal is járt, hogy a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi ár és azaz a nagykereskedőknek és a kiskereskedőknek az a költségszintje, amiből nekik el kellene látni az üzemanyagpiacot üzemanyaggal, az bizony nagyon erősen leszűkült. Ugye látszik, hogy ha nincs is formálisan hivatalos beavatkozás az árakba a kormány részéről, van egyfajta hallgatólagos megegyezés a MOL-lal, mint a legnagyobb üzemanyag ellátóval, hogy akkor ő a kiskereskedelmi árést azt visszafogja, ez viszont azt eredményezi, hogy azok, akik kizárólag a kiskereskedelemből élnek, és nincsen saját finomítójuk, és nem képesek az egész értékláncot lefedni, azok bizony csődközeli helyzetben vannak. Magyarán mondva azt tudom mondani, hogy a jelenlegi kiskereskedelmi ára is 15 és 16 forint környékén van, miközben csak a kiskereskedelmi különadóra befizetett összeg az meghaladja a 16 forintot literenként. Az azt jelenti, hogy már veszteségesen működnek azok a független benzinkutak, akiknek el kell látni a vidéki területeknek egy jelentős részét, és ugyan értem én, hogy a magyar kormány alapvetően a MOL-lal tárgyal, hiszen az a legnagyobb szereplő, de azért ne felejtsük el, hogy Magyarországon körülbelül 2000 darab benzinkút van, abból olyan 500 a MOL-é, tehát a egynegyede, és van 6-700 olyan benzinkút, ahol amelyik a független benzinkutasokhoz tartozik, tehát kis egy-két kutas vállalkozások működtetik ezt, hogyha ezek tartósan veszteségesek lesznek, és elkezdenek bezárni, mint ahogy a korábbi 480-as ársapka idején 85 ilyen kút zárt be, az bizony azt jelenti, hogy a vidéki üzemanyag ellátásban nagyon komoly problémák, akár ellátási problémák is lehetnek, hiszen azokra a vidéki területekre éppen azért nem mentek a nagy olajcégek, mint a MOL, a Shell és az OMV, mert nekik az nem érte meg a forgalom miatt, viszont ezeket a kiskutakat is életbe kell tartani, ahhoz, hogy a stabil üzemanyag ellátás biztosított legyen Magyarország teljes területén.
2: Az üzemanyagár tájékoztatásban van egy változás, hogy a holtankolyon.hu-n a korábbi nagy kereskedelmi árak helyett a kiskereskedelmi árakat és azokból számított átlagárakat közlik. Ez mennyivel lett hasznosabb így ez a tájékoztatás?
3: Én azt gondolom, hogy ez teljesen logikus. Nem is értettem, hogy miért tették közzé a nagykereskedelmi árakat. Sem a paradicsomnak, sem a kenyérnek nem látjuk a nagykereskedelmi árát, és nem is jó az, hogy ezen kezdenek el kizárólag ennél a kereskedő típusnál, tehát az üzemanyag kereskedő típusnál, azoknak a zsebébe turkálni, hogy ki mennyiből él. A nagykereskedelmi ár az a kiskereskedőre és az értékesítőre tartozik. Nem is értettem egyébként, hogy miért kellett ezt korábban közé tenni. Minket fogyasztókat az érdekel, hogy a kiskereskedelemben milyen árak vannak. Nem foglalkozunk azzal, hogy mondjuk a bolthálózatok mennyire szerzik be nagykereskedelmi áron a tejet, a kenyeret és a sárgarépát, akkor nem kellene ezzel se foglalkozni, felesleges indulatokat gerjesztve látva azt, hogy mondjuk a nagykereskedelmi ár mennyi, és ahhoz képest mennyiért fogják a kutak árusítani. Azt is tudni kell, hogy ezeknek a benzinkutaknak a működtetési költsége azért utánként változik. Vannak, akiknek 2-3 ilyen benzinkútjuk van, ők nyilván alacsonyabb szintre tudják leszorítani, de azokat is működtetni kell, ahol mondjuk egy benzinkutas KFT-k vannak, azoknak is meg kell élni. Nagyjából 60-70 forint lenne az az egészséges kiskereskedelmi ár is, amiből fel lehet tartani egy benzinkutat, beleértve valamennyi költséget a dolgozók bérétől az energia költségig. Tehát én nem is tartottam egyébként reálisnak, vagy mondjuk úgy, hogy logikusnak megjeleníteni a nagykereskedelmi árat, mert ahhoz valójában a fogyasztónak nem sok köze van.
4: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
5: C'est bon, c'est marre, les grands boulevards.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodome River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodome.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán a határúti felüljárótól, lassan lehet haladni a 10-es főúton a Városhatártól, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra számítsanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál tart a csatorna javítása, itt a külső sávot lezárták. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell készülni, itt úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Röppenty utcai megállót nem érinti Újpest központ felé. A 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt közművet javítanak, itt a külső sávot zárták le. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
8: 2026. szeptember 9-e van, Tadzsikisztánban ünnepelnek tadzsik barátaink, ez a függetlenség napja, 1991 óta nemzeti ünnep, ezen a napon szakadtak el a Szovjetuniótól, de hát nyilván kapcsolatuk ma is aktív azzal a térséggel, főleg Oroszországgal, és hát nyilván a szomszédos országokkal is. Ezzel együtt nagyon boldog születésnapot kívánunk Tadzsikisztánnak, a Trend FM filharmonikusok nekik szóltak. 7 óra van, jönnek a legfrissebb információk, itt a Trend FM-en a 94.2-n, a mikrofonnál Németh László.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Több hajót is megtámadott az iráni forradalmi gárda a Perzsa-öbölben. Válaszul arra, hogy korábban az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. A forradalmi gárda közlése szerint a célba vett járművek a Hormuzi szoros egy tiltott és veszélyes részén kíséreltek meg átkelni. Az amerikai haderő az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében a Hark-sziget közelében hajtott végre légi csapásokat. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában, ezt Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök jelentette be a helyi állami médiában. Az államfő közölte, délben írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. A szerb kormány hétfőn rendkívüli ülésén tett javaslatot a parlament feloszlatására. Torzítja a piacot a közterületi reklámszabályozáshoz kapcsolódó új kormányrendelet tervezet idehaza, a Magyar Reklámszövetség álláspontja szerint. Az érdekképviselet közleményében kiemelte, a szabályozás részrehajló, kisvállalkozásokat hoz lehetetlen helyzetbe, ezzel több mint 20 ezer embert tehet munkanélkülivé, közben néhány piaci szereplőt indokolatlan előnyhöz juttat. A szövetség szerint a változtatások értelmében a fővárosi hirdetőfelületek száma a jelenlegi csaknem 16 ezerről 5 ezer körülire eshet vissza, az óriás plakátok számát pedig országos szinten 95%-kal csökkenthetik. Egy ilyen mértékű elhamarkodott átalakítás stratégiailag elhibázott, a döntés ráadásul hatásvizsgálatok és szakmai egyeztetés nélkül született, a jogszabályban előírt határidő is csak formálisan teljesült, már mint a véleményezési határidő, ezt is tartalmazza a szervezet közleménye. Járatok százait kellett törölni számos brit reptéren az Egyesült Királyság országos légiirányítási szolgálatának repülési adatfeldolgozó rendszerében keletkezett hiba miatt tegnap. A törlések budapesti járatokat is érintettek, a fennakadás főleg az induló járatokat befolyásolta. A szolgálat tevékenységét nyilatkozatban bírálta a Wizz Air és a Ryanair is, utóbbi cég lemondásra szólította fel a szervezet vezetését. A Wizz Air közleményében úgy fogalmazott, hogy a brit légirányítási szolgálat jelenlegi formájában nem alkalmas feladatainak ellátására, és sürgős reformokra van szükség. Enyhülést hozhat az üzemanyag árakban idehaza, ha a hónap végén a MOL 100 halombattai olajfinomítója újra teljes kapacitásával működik majd. A Trend FM által megkérdezett energetikai szakértő szerint nem a stratégiai olajkészlettel van probléma idehaza, hanem a finomított termékből van szűkösebb kínálat a világpiacon. Ezért Európa szerte lehetnek kisebb ellátási gondok, főleg a dízelül ez a üzemanyag terén. Ugyanakkor Magyarországon nem valószínű egy újabb olajkrízis a következő hónapokban. Holoda Attilát hallják.
9: Alapvetően nem a készlettel van probléma, meg nem is azzal, hogy érkezik-e nyerskőolaj vagy sem. A nyerskőolaj ellátás a finomítóban tökéletesen megfelel annak, amennyit a finomító képes feldolgozni. A Dunai finomító 100 halombattán az jelenleg nagyjából olyan 60%-os kapacitással képes működni. Ugye a tavalyi ősz folyamán volt egy tűzesettel járó baleset, ami miatt az egyik desztilláló torony, mondjuk úgy, hogy ez a magva magának a finomításnak, ez kiesett ebből. Ennek a visszaindítását a MOL szeptember 22-ére jelezte előre, tehát véletlenül, amikor megtörténik ez a visszaindítás, akkor egy kicsit majd enyhül ez a feszítés ezen a magyarországi üzemanyagellátásban.
8: Tíz orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint ezek a személyek olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amelyek diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket az ország elhagyására. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese szerint Orbán Anita szavai valójában a diplomáciai nyelvezetben egészen mást jelentenek. Rácz Andrást hallják.
10: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás szó szerint ugye bécsi egyezménynél összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezménye összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
8: Kiugróan magas volt a költségvetési hiány augusztusban is, de a pénzügyminisztérium szerint az elsősorban az RRF programok előfinanszírozása miatt alakult így. Az egyszeri tétel nélkül az augusztusi deficit a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint már jóval kedvezőbb képet mutat. Reggős Gábort hallják.
11: Augusztusban a költségvetésnél 2311 milliárd forint volt, tehát egy hónap alatt látszik, hogy ez egy kiemelkedő nagy hiány, egy kiemelkedő deficitről beszélhetünk. Persze ez nem váratlan, ugye ezt a kormányzat jó előre kommunikálta, hogy itt az RRF források megelőlegezése miatt lesz egy kiugró hiány, ugye ezt elvileg majd az év végével visszakapjuk az Európai Uniótól. Enélkül már nem ennyire rossz a helyzet, enélkül csak 124 milliárd forint lenne az augusztusi hiány, ez már sokkal jobban beleillik az augusztusi évbe, sőt az előző négy év hiányánál kisebb is. Hát persze egyszer látjuk, hogy ezt a kedvező adatot és a kiugró nagy hiányt, ezeket egyszerre kell együtt élnünk.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 14 milliárd volt, a vezető papírok a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal 5065 forintra került feljebb, az OTP 1,5%-kal 45680 forintig nőtt, a Magyar Telekom 2568 forintig emelkedett 6%-kal, a Richter 1%-kal csökkent 12580 forintig. Nyugat-Európában London és Milánó 1%-kal, Madrid 2%-kal csökkent, a frankfurti DAX 1%-kal erősödött, a párizsi CAC 40 pedig stagnált a nap végén. New Yorkban a Dow Jones 1,2%-kal, az S&P 500-os 6%-kal lett alacsonyabb, a Nasdaq Composite 3%-kal esett vissza. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1%-kal erősödik, a hongkongi Hang Seng jelenleg 1%-kal csökken, a Shanghai Composite 2%-os erősödésben, az indiai Sensex és a szingapúri börze 7%-kal korrigál lefelé. A dél-koreai Kospi viszont 1,6%-kal került feljebb. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI hordonként 1%-kal drágult, 94 dollárnál és 2 centnél jár a kurzus. A Brent jegyzési ára 1,2%-os erősödésben 99 dollár 9 centen áll. Egy uncia aranyért 3%-os csökkenés mellett 4426 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon. További részletek majd 3.48 környékén Schmidt Kálmántól, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjétől, aki elmondja majd a legfrissebb piaci információkat és a várható trendeket is, reméljük. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó jelenleg 77 euróba és 31 eurócentbe kerül. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 46 fillér, egy amerikai dollár 312 forint 40 fillér, egy svájci frank 386 forint és 42 fillér.
0: Időjárás jelentés.
8: A nap első felében mindenhol derült napos csapadékmentes idő várható, a déli óráktól kezdve a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, délután a nyugati megyékben már van esély záporok, zivatarok kialakulására is. Este hideg front érkezik, éjszaka egyre több felé várható csapadék. Megerősödik a szél, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul majd.
0: Sporthírek a 94.2.
8: A magyar után a házigazda német kosárlabda, női kosárlabda válogatott jutott be másodikként a negyeddöntőbe a berlini világbajnokságon. A hazaiak a rájátszásban könnyedén vették a B csoportban a magyarok által is legyőzött dél-koreaiakat, és a csütörtöki negyeddöntőben az elmúlt két Európa bajnokságot megnyerő belgákkal találkoznak majd. A tegnapi eredmények Németország-Koreai Köztársaság 94-56, illetve Magyarország-Japán 84-63. Ma este játsszák a Puerto Rico-Kína, valamint az Olaszország-Ausztrália összecsapásokat. A világ első és címvédő fehér orosz Arina Sabalenka döntő szetrövidítésben legyőzte a 6. helyen kiemelt cseh Linda Noskovát az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének negyed döntőjében. A találkozó 2 óra 22 percig tartott, Sabalenka 3. meccsükön is legyőzte Noskovát. A cseh játékos ugyanakkor először hozott ellene szettet, és a másik kettőben is nagy küzdelemre késztette a világ elsőt. A legutóbbi két US Open-en győztes New Yorkban 19 meccs óta veretlen Sabalenka sorozatban 6-szor jutott a 4 közé az amerikai Grand Slam viadalon, és az elődöntőben hazai ellenféllel a 3. rangsorolt Jessica Pegula-val vagy a 26. helyen kiemelt Emma Navarroval találkozik.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Az Amerikai Egyesült Államok.

0: Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk itt a Trend FM-en, szervusz Miklós, jó reggelt!
2: Minden jót mindenkinek!
1: Na, hát nagyon sok témával készültél, de ami engem most igazából izgat, és a hírekben is beszéltünk erről, ez az Amerika, illetve Amerika, az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi háborúnak az új fejezete. Mi történik itt már megint?
2: Hát bizony folyamatosan rosszabbodik a helyzet, durvul még azt is lehetne nyugodtan mondani, hiszen ugye a tegnapi nap hozta el azt az új fejezetet, amikor is Kanada 15 és 50% közötti vámokat vetett ki, nagyjából 20 milliárd dollár értékű amerikai árura. Ez egyébként megegyezik összegszerűen azzal a vámtétellel, amelyet, illetve amelyeket Donald Trump korábban kanadai árukra, illetve szolgáltatásokra vetett ki. Na most természetesen nem maradhatott válasz nélkül ez a lépés, és Donald Trump elnöki rendeletben azonnal elrendelte egy csomó kanadai terméknek, különböző alkoholos italoknak, tejtermékeknek, ami különösen érzékeny terület lehet, és még motorkerékpároknak a megvámolását is, már extra megvámolását is Kanadából az Egyesült Államok felé haladva. Ez egyébként ez utóbbi szeptember 29-én lép majd életbe, ami azt is jelzi, hogy itt azért igaz, hogy mindkét fél a barátságtalan megjegyzések és alkalmasint időnként durva odaszólások Trump részéről mellett vannak tárgyalási szándékot jelző nyilatkozatok is, ám de gyakorlati lépések még nem történtek, úgyhogy tulajdonképpen itt valószínűleg igaz az, amit itt az elején fogalmaztam, hogy egyre durvul ez a küzdelem, és Mark Carney, aki ugye egy rendkívül képzett, rendkívül kulturált miniszterelnök, Kanada miniszterelnöke, most már elkezdte pedzegetni azért azt is, hogy a háborúnak bizony lesznek érezhető, érzékelhető következményei, már a kereskedelmi háborúnak természetesen Kanadában, úgyhogy ilyen szempontból igaz ugyan, hogy már a tavalyi esztendő is azzal telt Donald Trump hivatalba lépése óta, hogy Kanadában megpróbálták azokat a külkereskedelmi, ha úgy tetszik, nagy üzleteket, amelyek meghatározóak a kanadai gazdaság számára, átcsoportosítani, és más országokkal, más piacokkal próbálták helyettesíteni, kiváltani a nagy déli szomszéd házatáján hagyományosan egyébként szerződéses alapon is működő megállapodásokat, de azért ez nem egy egyszerű dolog. A két ország nagyon sok szempontból a gazdasági alapokat figyelembe véve végül is siámi ikerként működik, energiahálózat, energia ellátóhálózat, aztán ugye nyersanyaghálózat, különböző termékek ide-oda utaznak, ugyanaz a termék az a gyártási, előkészítési folyamat során adott esetben itt is, ott is megjelenik, majd aztán végül valahol ott végez. De egyelőre még Donald Trump olyan kemény kijelentéseket is tesz, mint például, hogy ugye a Bombardier, amely egy kanadai hatalmas repülőgépgyártó cég, az bizony egyszerűen csak hagyja abba a tevékenységét Kanadában, és hozza az üzletet, meg a munkaerőt, illetve az állásokat, a gyártási folyamatot az Egyesült Államokba, és akkor majd jaj, de jó lesz. A Bombardier mellesleg ilyenkor jelzi, hogy bocsánat, de már most is több ezer embert foglalkoztat az Egyesült Államokban. Szóval itt most nyilatkozott háború is zajlik, de a gazdasági szereplők számára tulajdonképpen nagyon nagy a gáz, ha úgy tetszik, hiszen gondolj csak bele, hogy mondjuk az üzleti terveket, azokat vajon milyen őrült tempóban kell folyamatosan módosítgatni, ahhoz igazodva, hogy éppen hol tart ez az előbb említett kereskedelmi háború.
1: Igazából bele sem merek gondolni, mert ugye itt az elemzők, főleg amikor azért megkérdezzük, van, aki diszkrétebben, van, aki kevésbé diszkréten, mindig elmondja, hogy hát alapvetően ugye a gazdaság az a hosszú távon is kiszámítható folyamatokat, meg a jogi környezetet, meg ilyeneket szereti, és akkor gyakorlatilag jön valaki, aki ilyen kétkezes baltával itt, nem tudom, elkezd csapkodni maga körül. Egészen elképesztő. A Bombardierhoz egy rövid kiegészítés, és majd mindjárt mondom a mosolynak az okát, hogy ugye nem csak repülőgépeket gyárt, hanem villamosokat és vasúti járműveket, illetve érdekesség, hogy a budapesti belvárosban a parkolóautomatákat, amiket már leszereltek, tehát az 5. kerületnek az első, ezeket a szürke automatáit, meg az Andrássy úton lehetett látni sokáig, ezek is Bombardier gyártmányok voltak.
2: Na tessék, mi mindent tud.
1: Úgyhogy egészen elképesztő területekre bemerészkedtek. De menjünk is tovább, ugye, hogyha az Egyesült Államokra gondolunk, akkor nem tudjuk megkerülni a technológiát, illetve a technológiának, az információ technológiának a robbanásszerű fejlődését. Mindez csak arról jutott eszembe, hogy ugye nemrég távozott az Apple operatív irányításából Tim Cook. Milyen örökséget hagy ő hátra?
2: Hát egyrészt ugye nyilván egy hatalmas örökséget, mint ahogy ő is igen nagy cipőbe lépett bele, persze hosszú évtizedes együttműködés után, amikor ugye átvette az Apple-nek a vezetését, első számú vezetését, és a mostani utóbbi jó néhány év is az Apple számára azért folyamatosan a cég értékének növekedését, a piaci pozíciók, bár ugye nyilván sokan próbálják megingatni ezeket, de mégiscsak erősödését. És ezzel együtt ugye nem csak a világszerte ismert és népszerű termékek jelzik majd az ő, ha úgy tetszik, regnálásának a mércéjét, hanem az, hogy voltaképpen hogyan illeszkedik az Apple a mesterséges intelligencia korszakba, miként tartja meg domináns pozícióját ebben az új forradalmi helyzetben, és ebből a szempontból ugye semmi nem teljesen egyértelmű és világos, ezért aztán az is érzékelhető, hogy az Apple házatáján is azért vitatják egy kicsit azt, hogy Tim Cook a más partnerekkel, tehát nem a híresen alkalmazott önálló Apple fejlesztésekkel próbált meg igazából pozíciókat szerezni és hosszú távú stratégiát építeni. Következésképpen itt még ez mérlegelés tárgya, hogy vajon ez hogyan alakul, és az új első számú vezér John Turnus számára meg ugye az a kihívás, hogy valóban folytatja-e a Tim Cook által megalapozott stratégiát, vagy pedig igyekszik ezt a hatalmas tankhajót, az Apple üzleti tankhajóját egy kicsit más irányba terelni, de egy biztos, hogy ez a tankhajó, ez a mesterséges intelligencia által generált óceánon hajózik majd, és pillanatnyilag ezért ezt most elég sokan figyelik, hogy merre veszi az irányt.
1: Hogyha tovább megyünk az Egyesült Államokat érintő hírek elemzésével összefüggésben, akkor azt is láthatjuk, hogy sok szakértő figyeli aggodalommal a kincstárjegy piac változásait. Mi történik ebben a szegmensben?
2: Igen, tulajdonképpen ugye mindez azt lehet mondani, hogy az egész amerikai gazdaság és ilyen formán az egész világgazdaság számára ugye a szakembereket leszámítva nem mindenki által figyelt módon alakul, hiszen az amerikai kincstárjegyek azok az utóbbi jó néhány évtizedben a legstabilabb befektetési lehetőséget jelentették a piacon, államok számára, különböző nagy befektetési alapok számára, és kevéssé népszerű módon, de mégiscsak a polgárok számára is. A polgárok számára viszont azért lényeges ez a szegmens, mert meghatároz rengeteg olyan és mindenkinél jelentkező kiadásokat, mint adott esetben a jelzálog kölcsönök, a felvett hiteleknek a kamatai, általában a pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak a díjai. Tehát ilyen szempontból rendkívül lényeges, és az utóbbi időben arra lettek figyelmesek a szakértők, hogy bizony itt ezek az állampapírok, az USA által garantált állampapírok, ezek elkezdtek a korábbinál magasabb kamatszinten mozogni, és 4,8%-on álltak a 10 éves állampapírok, a 30 éves kötvények hozamai 5% fölé, akár még 5,3%-ra is kúsztak, és ilyen szempontból ez tükrözi, hogy azok, akik viszont birtokolnak ilyen állampapírokat, már pedig, ahogy mondtam, akár még államok is, nagy befektetési alapok, nyugdíjalapok is vannak közöttük, azok ugye azért a korábbinál nagyobb léptékben kezdenek megszabadulni az állampapírjaiktól, az USA állampapírjaiktól, ami sok mindennel összefüggésben lehet, de például azzal is, hogy most az Egyesült Államok kormányzatának az eladósodottsága a Trump kormányzat időszak alatt még nagyobb mértékben meglódult, és a 40 ezer milliárd dolláros határt is már meghaladta, ami ugye egyúttal meg azt is jelzi, hogy az USA kormányzat számára a kamatfizetési terhek azok szintén óriási léptékűek, és hogyha itt változnak a piacon ezek a kondíciók, akkor az USA kormányzat számára is súlyosbodik a helyzet. Szóval mindezt nagy valószínűséggel hosszú-hosszú időn át lehetne folytatni, hogy mi mindennel van összefüggésben mindez az amerikai államkötvény kincstárjegy szituáció, de talán most be is fejezem, mert a lényeget remélem sikerült érzékeltetni, hogy erre nagyon érdemes odafigyelni azzal együtt, hogy azért ennél sokkal inkább uralják a híreket a nagy politikai szenzációk, meg az elnöki nagyotmondások, meg mindenféle ügyek, viszont figyelni kell, mert fontos nekünk is.
1: Hát meg még valaki, ugye az Egyesült Államok leghíresebb bevándorlója, ugye Melania Trump, ő is uralja a híreket, csak nyilván más szempontból. Azt nem tudom, hogy te hogy vagy vele, én valahogy mindig is vonzódtam ezekhez a Robin Hood-szerű figurákhoz, és hát ilyenből azért a valóságban és a mesékben is természetesen azért jó néhány van. Most, ha minden igaz, akkor egy ilyet találtál, egy szingapúri urat, aki valamilyen kriptohálózat vezéreként működött, vagy működik. Mi vele a helyzet?
2: Hát igen, egy 22 éves fiatalemberről van szó, bár Az ő esetében a Robin Hood hasonlat az nem biztos, hogy helyén való, inkább az Al Capone jöhetne elő, mert ez a bizonyos Maloney Lam nevű úriember hatalmas 245 millió dolláros zsákmányra tett szert egy világszerte működő és a videójáték platformokon összeszedett hálózat révén. Itt nagyon leegyszerűsítve, mert látom, hogy száguld az idő, a bitcoinok és más kriptovaluták, ha úgy tetszik, rablásával foglalkoztak, és még betörésekkel is adott esetben embereknek megszerezték a hozzáférését a saját kriptotárcájukhoz, azt kiürítették, így jött össze amerikai

0: az ott táncolók közé. Szóval elpazarolták ezt a pénzt, amiért most ennek az úriembernek valószínűleg akár még 20 évi fogvatartása a börtönnel is kell majd fizetnie, bár a bírósági tárgyalás még egy kicsit odébb van, viszont kétségtelen, hogy már az USA-ban vádat emeltek ellene.
1: Aztán az is lehet majd, hogy köt egy jó vádalkut, pár évet bent tartózkodik, és utána pedig azokat segíti, akik eddig üldözték. Láttunk ilyet is, de hát nyilván majd ezt meglátjuk. Én azt gondolom, a történelem egyébként igazolni fog, mert az ilyen szakembereket nem hagyják veszni. Miklós, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Vigyázz magadra, és nagyon szép napot, nagyon szép hetet neked. Szervusz.
0: Minden jót mindenkinek.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Na és végül mibe fektettél?
4: Ingatlanba.
3: Lakás?
4: Nem.
3: Nyaraló?
4: Nem.
3: Akkor?
4: Üzleti ingatlan.
3: Az nem csak a nagyoknak van.
4: Én is azt hittem.
5: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
3: Na, ennek én is utána nézek.
6: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Budára, a Pesti hídfő után a külső sávban. Egy sáv járható, torlódásra kell készülni a Könyves Kálmán körúton a Mester utcától és tovább a Rákóczi hídon Budára. Lassan lehet haladni az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budőrsi úton, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a városközpont felé szakaszonként, a 10-es főúton a Városhatártól, a 11-es főúton az M0-as autótól a Pünkösdfürdő utcáig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, illetve a Soroksári úton a Rákóczi hídtól a Haller utcáig. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szervíz úton lehet közlekedni, a Bajza utcába is sávlezárásra készüljenek. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál a külső sávot lezárták, itt tart még a csatorna javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Luka Modric, aki Zadar városában született 1985-ben, szeptember 9-én, aranylabdás, világbajnoki ezüst és bronzérmes horvát labdarúgó válogatott, az AC Milan középpályása. Isten éltesse nagyon sokáig, 41 éves lett a mester, és még mindig játszik, azért ez valami egészen fantasztikus. A pályafutása során 12 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Hihetetlen pályafutás és hihetetlen számok, és hát még mindig nincs vége. Az egyik kedvencem egyébként, hogy látható volt egy reklámban, ahol egy ismert helyi mosógépgyártónak az egyik termékébe, konkrétan egy mosógépbe beletalálták.

0: a labdával, nem tudom, hogy viszonylag messziről, egy lövésből, nem tudom igazából, hogy mennyi mesterséges intelligencia közreműködés volt a reklámban, de az ötlet az rettenetesen jó. Szóval Isten éltesse őt nagyon sokáig. 7:30 után járunk 2 perccel, a mikrofonnál Németh László, jövünk a legfrissebb információkkal.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Életbe léptette a megemelt vámokat az Egyesült Államokból származó árukra Kanada. Az amerikai lépésekre adott válasz összértéke mintegy 20 milliárd dollár. Az ottawai kormány intézkedésének mértéke és értéke megegyezik az Egyesült Államok által a közelmúltban meghozott hasonló döntés részleteivel. Acél és alumínium gyártmányokat, élelmiszereket, kozmetikumokat, ruházatot és mezőgazdasági gépeket érint. Az új kanadai behozatali vámok 15% és 50% között mozognak. A két ország közötti feszültség további eleme, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztus végén rendbeletben nevezte át Amerika tóvá a nagy tavak egyikét, az Ontariót. Kanada jelezte, hogy a névváltoztatást nem fogadja el, és változatlanul a régi elnevezést használja tovább. Bár a vállalatok egyre többet költenek mesterséges intelligenciára, a technológia által elérhető hatékonyság növekedés egyelőre csak korlátozottan jelenik meg a pénzügyi eredményekben, a megtérüléshez a munkafolyamatok alapvető átalakítására is szükség lehet. Egyebek mellett ez derül ki a McKinsey friss elemzéséből. A társaság a világ egyik legnagyobb stratégiai üzleti tanácsadó cége, vállalatoknak, kormányoknak és intézményeknek nyújt szakmai támogatást. Az új globális felmérésük csaknem 100 ország, több mint 1700 szakemberének válaszait dolgozta fel. A megkérdezettek 80%-a tapasztalt javulást az egyéni termelékenységben az MI használatával, ugyanakkor csak harmaduk számolt be pozitív működési eredmény hatásról, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi adattal. A tanulmány szerint az MI alkalmazásában élen járó vállalatok mintegy 3/4-e alapjaiban alakította át munkafolyamatait. A munkavállalók fele szerint a mesterséges intelligencia segít jobb döntéseket hozni és új készségeket elsajátítani. Estartolt a 25. jubileumi az év honlapja digitális verseny. Megújult arculattal, két új AI kategóriával és idén először pénznyereménnyel várják a jelentkezőket. Azokat a vállalati digitális marketing alkotásokat, honlapokat, applikációkat és MI megoldásokat alkalmazzák, illetve díjazzák, amelyek nem egyszerűen alkalmazkodnak a változásokhoz, hanem aktívan formálják a digitális jövőt. Ezt mondta a Trend FM-nek a pályázat alapítója, Varga Istvánt hallják.
2: A honlapok megváltozott szerepe lehetővé teszi, hogy újra gondoljuk mind a mesterséges intelligencia használatát, mind a digitális vállalati kultúrát és a digitális vállalati ökoszisztéma építését. Ez egy teljesen új korszak kezdete, mind számunkra, mind azok számára, akik 3 vagy 4 éve gyakorlatilag használják a mesterséges intelligenciát. Én azt látom most, hogy ebben a megújult pályázatban most olyan vállalatokat, digitális megoldásokat, AI platformokat és 30 kategóriában különböző vállalatok és vállalatok által elkészített digitális megoldásokat várunk, amelyek a legjobbak, több száz pályázatot várunk, kb. Egy 90 pályázatot fogunk díjazni ebben az évben, illetve hát azt a jövő évben fogjuk átadni majd a díjakat március 3-án.
0: Az augusztusi infláció 1,3% volt, ami továbbra is rendkívül kedvező adat, bőven a jegybank 3%-os célja alatt marad idehaza. Az Erste vezető elemzője szerint az alacsony infláció többek között az energiaárak és az élelmiszerárak éves csökkenése segítette. Nagy Andrást hallják a részletekről.
3: Az 1,3%-os infláció az önmagában lehetővé tenné a kamatoknak a további csökkentését. Ezt azért némileg árnyalja az a tényező, hogy egy felfelé mutató inflációs várakozás van. Tehát valószínűleg a következő hónapok inflációja még mindig jó lesz, de nem lesz már ennyire jó, tehát hogy egy romlás lesz tapasztalható. Illetve hát a képhez hozzátartozik az is, hogy a Bloombergen múlt héten megjelentek olyan információk, hogy nem fog szeptemberben változtatni az MNB a kamatokon. Ezt aztán részben utána az MNB cáfolta, hogy ők nem kommunikáltak ilyet, és hogy majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fog mindent eldönteni. De összességében én talán azt mondanám, hogy most szeptemberben valószínűbbnek tűnik, hogy nem fog talán az MNB kamatot csökkenteni. Az év hátralévő részében, például decemberben viszont még benne lehet egy kamatcsökkentés.
1: tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető papírok a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal 5.065 forintra emelkedett, az OTP 1,5%-kal 45.680 forintig nőtt, a Magyar Telekom 6%-kal erősödött 2568 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12580 forintig. Eseménytelen napot zárt Nyugat-Európa, London és Milánó 1/10, Madrid 2%-kal csökkent, a frankfurti DAX 1%-kal erősödött, a párizsi CAC 40 pedig stagnált a nap végén. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,2%-kal csökkent, az S&P 500-os 6-tized, a Nasdaq Composite 3%-kal esett vissza.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap első felében mindenhol derült napos csapadékmentes idő várható a déli óráktól kezdve. A Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, ott esők, záporok bármikor kialakulhatnak. Egyébként a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: A vonalban itt van velünk Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit láthatunk most a piacon?
2: Jelenleg 4400 dollárt kell fizetni egy uncia aranyért a tőzsdei kereskedésben. A közel 4700 dolláros augusztusi csúcshoz képest tehát valamivel lejjebb van most a piac. A 4400 dollár egy szép kerek, lélektanilag is fontos árszint, azonban igazán a 4300 dollár környékének van jelentősége, ott húzódik egy piac technikai árszint, egy támaszszint, ami többször jelentett fordulópontot az árfolyam alakulásában a múltban, ezért amíg 4300 dollár felett alakul az aranyár, addig lehet bizakodni abban, hogy az augusztusi emelkedő tendencia a következőkben még visszatér. A piaci hangulatot illetően azt lehet elmondani, hogy az árfolyam és a piaci szereplők az idei évben már megszokott módon továbbra is rendkívül érzékenyen reagálnak az amerikai kamatvárakozásokkal kapcsolatos legkisebb változásokra is. Múlt hét végén például az erős amerikai munkaerőpiaci adatok küldték ismét lejtőre az árfolyamot. A stabil munkaerőpiac ugyanis azt üzente a befektetők számára, hogy az amerikai jegybanknak van mozgástere az infláció elleni további fellépésre. Erre való tekintettel a dollár és az állampapírhozamok emelkedtek, az arany pedig azonnal lefelé fordult, úgyhogy a piacot változatlanul egy ideges árkeresés jellemzi, miután a különböző makrogazdasági adatok folyamatosan újraírják az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozásokat. A rövidtávú monetáris ellenszéllel szemben ugyanakkor továbbra is ott állnak azok a fundamentumok, amelyek az elmúlt évek arany ralliát táplálták. Az Arany Világtanács friss adatai szerint a jegybankok júliusban nettó 66 tonna aranyat vásároltak. Ezzel a július az idei évben eddig a legerősebb hónap, vagyis az állami tartalékkezelők részéről továbbra sem látszik stratégiai fordulat, és nyilván a geopolitikai bizonytalanság sem tűnt el, az amerikai-iráni konfliktus és az energiapiaci kockázatok továbbra is életben tartják az aranymenedékeszköz szerepét.
1: Az látható volt egy jó pár hónappal ezelőtt, hogy olyan piaci szereplők is megpróbáltak valamilyen pozíciókat foglalni, itt a komolyabb és jelentősebb áremelkedés hatására, akik hát korábban nem ebben a szegmensben, vagy nagyon nem ebben a szegmensben tevékenykedtek. Ilyen folyamatok láthatók még? Tehát vannak új jelentkezők, akik megkívánják vetni a lábukat?
2: Nem, én ezt nem tapasztalom egyáltalán. Nem is tudom, hogy milyen szereplőkről lehet szó, milyen iparági szereplőkről, vagy...
1: Nem pénzügyi szektorban tevékenykedő cégek érdeklődtek egy időben, hogy hogyan lehetne kereskedő céget alapítani, vagy esetleg átvenni működő kereskedő cégeket, de akkor ezek szerint most nincsenek ilyen folyamatok.
2: Nem, én ezt nem tudom alátámasztani.
1: Értem. Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt hallották, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjét, és akkor legközelebb, hogyha minden igaz, a jövő héten találkozunk. Szép napot kívánok, és eredményes hetet, viszonthallásra.
2: Köszönöm én is, viszonthallásra.
0: Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft.

0: Reggeli Monitor.
1: Papírsárkány fesztivál tartanak Zamárdiban. Emellett különleges irodalmi programok is várják a családokat szeptember 18 és 20-a között. Az ingyenes rendezvény idén Janikowski Éva születésének 100. évfordulóját ünnepli. A Szabadstrandon és a Zam Kultúr buborékban a magyar sárkányosok mellett mintegy 20 külföldi résztvevő mutatja be alkotásait. A nappali és éjszakai reptetések, világító sárkányok, égi parádék és sárkánykészítő workshopok várják a látogatókat. A gyerekek pedig a MOME hallgatóinak és oktatóinak segítségével saját sárkányt is készíthetnek. A Balaton partján egy gigantikus égigérő fű installáció látható, ami majd a levegőbe is emelkedik, így az irodalom, az illusztráció és a sárkányreptetés egyetlen látványos alkotásban találkozhat.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
3: Tudtad, hogy a Metrodome Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodome Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodome.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt a középső sávban torlódásra is számítani kell. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt és tovább a Boráros térig, a Váci út, Megyeri út csomópontban, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől, a Kiskör úton az Asztória közelében, illetve a Ferenc körúton a Mester utcától az Üllői útig. Lassan lehet haladni a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a Városközpont felé, a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvar előtt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton még lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra készüljenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: Hajszá pontosan 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, benne a Reggeli Monitort, a mikrofonnál Németh László. Szép napot és jó reggelt kívánok mindenkinek. 1928-ban ezen a napon szállt fel Asbóth Oszkár találmánya, a helikopter, ami igazából azért különleges, mert sokan neki tulajdonítják az első működőképes helikopter kikísérletezését, illetve gyártását, de az a helyzet, hogy az ő eszköze nem tudott stabilan megmaradni a levegőben, kötelekkel kellett egyenesben tartani, tehát nem volt képes a repülésre. Ezzel szemben nyilván ez az ő érdemeiből semmit nem vont le. Igor Szikorszky volt az, aki az első sorozatban gyártott típust megtervezte, és hát azóta is a nevét viseli egy helikoptergyár, illetve annak termékei. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
5: Több hajót is megtámadott az iráni forradalmi gárda a Perzsa-öbölben. Válaszul arra, hogy korábban az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. A forradalmi gárda közlése szerint a célba vett járművek a Hormuzi szoros egy tiltott és veszélyes részén kíséreltek meg átkelni. Az amerikai haderő az iráni kőolaj export meghatározó létesítményeinek közelében a Hark-szigetnél hajtott végre légi csapásokat. Életbe léptette a megemelt vámokat az Egyesült Államokból származó árukra Kanada. Az amerikai lépésekre adott válasz összértéke mintegy 20 milliárd dollár. Az ottawai kormány intézkedésének mértéke és értéke megegyezik az Egyesült Államok által a közelmúltban meghozott hasonló döntés részleteivel. Acél és alumínium gyártmányokat, élelmiszereket, kozmetikumokat, ruházatot és mezőgazdasági gépeket érint. Az új kanadai behozatali vámok 15% és 50% között mozognak. A két ország közötti feszültség további eleme, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztus végén rendeletben nevezte át amerikai tóvá a nagy tavak egyikét, az Ontariót. Kanada közben jelezte, hogy a névváltoztatást nem fogadja el, és változatlanul a régi elnevezést fogja használni. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Ezt Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök jelentette be a helyi állami médiában. Az államfő közölte, délben írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. A szerb kormány hétfőn rendkívüli ülésén tett javaslatot a parlament feloszlatására. Az ingatlan vásárlóknak csupán a negyede jut idehaza olyan lakáshoz, amilyet eredetileg elképzelt. Ezt közölte az Anker Property és az Európion közös magyarországi reprezentatív kutatásában. A megkérdezettek mintegy 25%-a vett végül a kezdeti elképzeléseknél kisebb vagy rosszabb minőségű ingatlant, 11%-uk kényszerült más környéken vásárolni, mint ahol tervezett. A hitelfelvétel sokak számára a leggyorsabb útnak tűnik a saját ingatlan megszerzéséhez, de ez önmagában jelenti, hogy olyan otthonhoz jutnak, amilyenre vágytak. Illetve önmagában nem azt jelenti, hogy olyan otthonhoz jutnak, amilyenre vágytak. Az összefoglaló szerint a rendelkezésre álló önerő, a hitelképesség és az ingatlanárak együttesen arra kényszerítik a vevőket, hogy a lokáció, a méret vagy az ingatlan állapota terén kompromisszumot kössenek. Kevesen tudják, mit jelent, de annál fontosabb minden utazás szervező irodának kötelező kezesi biztosítással rendelkeznie. Az Európai Utazási Biztosító ZRT elnök vezérigazgatója szerint érdemes utána nézni, hogy az adott iroda milyen fedezettel és árakkal rendelkezik, nehogy átverés áldozatává váljunk. Elek Andreát hallják.
6: Nagyon fontos, hogy figyeljen az utazó a bizonyos jelekre, tehát hogyha egy utazás nagyon-nagyon gyanúsan, irreálisan olcsó, akkor nem biztos, hogy ez az utazási iroda valóban piaci feltételek mellett tud dolgozni. Illetve egy közelmúltbeli esemény miatt, ahol egy egyébként Magyarországon tevékenykedő utazási irodának a kezesi biztosítása Bulgáriában történt, azt is érdemes megnézni, hogy a biztosítával kötött vagyoni biztosítékkal rendelkezik az adott utazás szervező, akkor azt Magyarországon kötötték-e, vagy pedig egy másik országban.
5: Az augusztusi infláció 1,3% volt idehaza, ami továbbra is rendkívül kedvező adat, és bőven a jegybank 3%-os célja alatt marad. Az Erste vezető elemzője szerint az alacsony infláció többek között az energiaárak és az élelmiszerárak éves csökkenése segítette. Nagy Andrást hallják a részletekről.
7: Az 1,3%-os infláció az önmagában lehetővé tenné a kamatoknak a további csökkentését. Ezt azért némileg árnyalja az a tényező, hogy egy felfelé mutató inflációs várakozás van. Tehát valószínűleg a következő hónapok inflációja még mindig jó lesz, de nem lesz már ennyire jó, tehát hogy egy romlás lesz tapasztalható. Illetve hát a képhez hozzátartozik az is, hogy a Bloombergen múlt héten megjelentek olyan információk, hogy nem fog szeptemberben változtatni az MNB a kamatokon. Ezt aztán részben utána az MNB cáfolta, hogy ők nem kommunikáltak ilyet, és hogy majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fog mindent eldönteni. De összességében én talán azt mondanám, hogy most szeptemberben valószínűbbnek tűnik, hogy nem fog talán az MNB kamatot csökkenteni. Az év hátralévő részében, például decemberben viszont még benne lehet egy kamatcsökkentés.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető papírok a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal került feljebb 5065 forintra, az OTP 1,5%-kal 45680 forintig erősödött. A Magyar Telekom 6%-kal nőtt 2568 forintig, a Richter pedig 1%-kal csökkent 12580 forintra. Esélytelen napot zártak a főbb európai piacok. London és Milánó 1%, Madrid 2%-kal csökkent. Frankfurtban a DAX 1%-kal erősödött, a párizsi CAC-on stagnált. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,2%-kal csökkent, az S&P 500-os 6%-kal lett alacsonyabb, a Nasdaq kompozit 3%-kal esett vissza. Ázsiában a térségben irányadó tokiói Nikkei, valamint a hongkongi Hang Seng 3%-kal csökken, az indiai Sensex és a szingapúri börze 7%-kal teszi ugyanezt. A Shanghai Composite 1%, a dél-koreai Kospi 1,5%-kal áll a pozitív tartományban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 43 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért jelenleg 312 forintot és 34 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 38 fillért kell fizetni. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 8%-kal emelkedett 93 dollár 81 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 98 dollár 84 centen áll. Tovább erősödött az arany árfolyama 1%-kal, illetve a jegyzési ára 4442 dollár és 90 cent unciánként.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap első felében mindenhol derült napos csapadékmentes idő várható, aztán később a Dunántúlon elsősorban megnövekszik a felhőzet, ott már lehetnek esők, záporok, zivatarok is. A szél megélénkül, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A Villarreal Gulácsi Péterrel a kapuban 3-2-re kikapott a Borussia Dortmund otthonában a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának első fordulójában. Az 58-szoros válogatott magyar játékos a 42. BL mérkőzésén 52 percig védte meg kapuját a góltól. A végeredményt a 93. percben állították be a németek. A magyar után a házigazda német női kosárlabda válogatott is bejutott a negyeddöntőbe a berlini világbajnokságon. A hazaiak a rájátszásban könnyedén verték a B csoportban a magyarok által is legyőzött Dél-Koreát, és a holnapi negyeddöntőben az elmúlt két EB-t megnyerő belgákkal találkoznak majd. Az eredmények Németország-Koreai Köztársaság 94-56, illetve Magyarország-Japán 84-63. Ma este játsszák a Puerto Rico, Kína, valamint az Olaszország-Ausztrália összecsapásokat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Utazás közben csődbe ment iroda, a külföldön rekedt turisták és gyanúsan olcsó ajánlatok. A törvény ugyan komoly garanciákat és hazaszállítási biztosítékot ír elő a szervezőknek, mégsem áll minden cég mögött megbízható fedezet. Az Európai Utazási Biztosító ZRT elnök vezérigazgatója szerint érdemes körültekintően utazás szervező irodát választani. A részletekről, illetve arról, mi történik, ha utazás közben válik fizetésképtelenné a szervező, Elek Andreát Gyepes Károly kérdezte.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Bár a törvény kötelezi az utazási irodákat vagyoni biztosítékra, egy csőd esetén ez a védőháló közel sem lehet korlátlan garancia a kártalanításra. Mi a kezesi biztosítás, és miért érdemes tisztában lenni vele egy utazónak?
3: A kezesi biztosítás az egy olyan biztosítás, amit az utazási irodának, egészen konkrétan az utazás szervező irodának kell kötnie. Tehát érdemes a különbségtételt megtenni, nem egy utas biztosításról beszélünk, amit az egyéni vagy csoportos utazókat. Ez kifejezetten egy olyan biztosítási forma, amit egyébként az utazás szervező irodának kell kötnie. Magyarországon vannak utazás szervező irodák, és vannak utazás közvetítő irodák is. A közvetítő irodák nem a saját útjaikat értékesítik, hanem az utazás szervezők által szervezett, gyakran több iroda által szervezett utakat, ki online és személyes formában is megtalálhatjuk őket. Rájuk nem vonatkozik ez a kötelező törvényi szabályozás, tehát csak annak az irodának kell kezesi biztosítással rendelkeznie, aki utazást szervez, aki közvetíti az utazást, számukra ez nem egy kötelező feladat. A vagyoni biztosíték, amit egyébként mind magyarországi, mind pedig uniós jog előír az utazás szervező iroda számára, több formában is létezhet. Van a kezesi biztosítás, ami a legnagyobb, és amiben a Reunion EUB nagyon komoly pozíciót vállal a magyarországi piacon. Lehet egyébként bankgarancia, vagy pénzbeli letétet is választani az utazás szervező oldaláról.
2: Milyen jogszabályok védik a szerencsétlen esetekben az irodák ügyfeleit?
3: A jogszabályok azok vonatkoznak hazai, és egyébként Európai Uniós jogi szabályozásra is. A legfontosabb, hogy az úgynevezett vagyoni biztosíték esetében a vagyoni biztosíték az utazás szervező iroda fizetésképtelensége csődeljárása esetében a már befizetett utazásokra, vagy a részben befizetett utazások a biztosítására szolgál. Emellett kötelező az utazás szervezőknek úgynevezett hazaszállítási biztosítást is kötniük. Ez azokat az utazókat védi, akiket az utazás szervező már elutaztatott, mondjuk egy külföldi célállomás esetében már ott vannak, de az iroda esetleges fizetésképtelensége esetén nem tud a hazaszállításokról biztosítani, gondoskodni, és ilyenkor a biztosító az, aki az ő hazaszállításukat is egyébként megszervezi. Egy konkrét példával hagy éljek, hogy a vagyoni biztosítéknak a mértéke az pontosan mekkora. Az alapvetően a törvényben az van meghatározva, hogy mondjuk egy olyan iroda esetében, amely charteres járatokat is üzemeltet, tehát mondjuk tengerpartra utaztatja az ügyfeleket a saját charteres járatokraival. A nettó árbevételének legalább 20%-a, de minimum 50 millió forint kell, hogy legyen a vagyoni biztosítéka. Ugyanez egy hazaszállítási biztosításra, hogy egy példát itt is elmondja, a nettó árbevételének a 20%-a, de minimum 10 millió forint biztosítékkal kell rendelkeznie az utazás szervező irodára. Van olyan ügyfelünk, Magyarország egyik legnagyobb utazás szervező irodája, csak hogy ismét konkrét példát mondjak, akinek a vagyoni biztosíték a Reunion EUB-nál 4,8 milliárd forint, és egyébként a kötelező házaszállítási biztosításának az összege pedig közel 1 milliárd forint. Ez mindez azért nagyon fontos, egy nagy utazás szervezőről beszélünk, de ebből is azt az információt szívhetik le az utazók, hogy ennél a konkrét utazás szervezőnél a milliárdos nagyságra biztosítékok miatt a valóban biztonságban érezhetik magukat az utazók. Azt azonban fontos leszögezni, hogy a minimum meghatározott mértékeken túlmenően maga az utazás szervező dönti el, hogy a biztosításának a mértéke mekkora lesz. Tehát elképzelhető olyan utazásszervezés, aki csak a minimum biztosítási összeget köti meg, és ebben az esetben, ha az utazási iroda így döntött, és esetlegesen bekövetkezik az utazásszervező fizetés képtelensége, akkor a biztosítón nem tud mást tenni, mint eddig, tehát az utazásszervező által meghatározott összeg mértéké így tudja feltalanítani az utazókat. Azaz, az az összeg, amit meghatározott az utazásszervező, annál jóval magasabb például az utazók által befizetett utaknak az összege, akkor a biztosítónak nincs mérlegelési lehetősége, nincs más döntési lehetősége, csak annyi, hogy az iroda által meghatározott összegig arányosan kártalanítja az utazáson résztvevőket.
2: És végül, de nem utolsó sorban, mit érdemes ellenőrizni egy irodával kapcsolatban, mielőtt kiválasztjuk?
3: Szerintem ez nagyon fontos, hogy a kormányhivatal, ugye, ami a budapesti fővárosi kormányhivatal honlapján, minden utazó meg tudja nézni, hogy az utazási irodák milyen fedezettel, biztosítékokkal rendelkeznek. Ezt mindenféleképpen javasolhatjuk egy gondos utazó számára. Az is biztos, hogy nagyon fontos, hogy figyeljen az utazó bizonyos jelekre, tehát hogyha egy utazás nagyon-nagyon gyanúsan, irreálisan olcsó, akkor nem biztos, hogy az utazási iroda valóban piaci feltételek mellett tud dolgozni. Illetve egy közelmúltbeli esemény miatt, ahol egy egyébként Magyarországon tevékenykedő utazási irodának a kezési biztosítása Bulgáriában történt, én azt gondolom, hogy azt is érdemes megnézni, hogy a biztosítával kötött vagyoni biztosítékkal rendelkezik az adott utazásszervező, akkor azt Magyarországon kötötték-e, vagy pedig egy másik országban. A Magyarországon magyar dolgozó biztosítók nagyon komoly megfelelőségi elvárásokat kapnak mind a Nemzeti Banktól, mind pedig az EU-s döntéshozóktól, tehát én azt gondolom, ez is egy garancia lehet az utazók számára, hogy ha mégis történne valami probléma, akkor a legjobb kezekben vannak.
4: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: reggeli monitor.
1: Ma 60 éves a legendás színész, komikus és producer Adam Sandler. A pályafutását még a 90-es évek elején kezdte a híres Saturday Night Live-ban, nemrég pedig életműdíjat vehetett át több mint 70 filméből álló katalógusáért az AARP gálán. Olyan kassza sikerek köthetők a nevéhez, mint a Billy Madison, a Happy a flúgos golfos, a Nászokásza vagy a Vizes nyolcas. Bár a legtöbb filmje könnyed vígjáték, sok oldalúságát is bizonyította a kritikusok által dicsért komolyabb szerepeiben, mint a Kótyagos szerelem vagy a feszült hangulatú Csiszolatlan gyémántok. Érdekesség, hogy esküvőjén szeretett kutyája Meatball látta el a tanú szerepét, smokingbe öltözve és kipával a fején. Meatball a Sátánka című filmjében látható beszélő kutya Mr. Beefy kölyke volt.
0: Ez a reggeli monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
4: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
5: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban továbbra is lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Fogarasi úton és a Kerepesi úton a közös csomópont előtt, a Váci út Megyeri út kereszteződésénél, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé végig, a Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton a közös csomópont előtt és a Szél-Kálmán tér felé vezető utakon. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra számítsanak. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, itt tart még a vízvezeték javítása. Schilling Zsolt, BKK Info.

0: Jó reggelt kívánok! 8:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Hamarosan jövünk a legfrissebb információkkal, de előtte megint egy kis megemlékezés. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Péter Szabó Szilviának, a Szeged szülöttének, aki a mai napon ünnepli születésnapját szeptember 9-én, fonogram díjas magyar énekesnő, Nox énekesnője, aki egyébként autodidakta módon tanult meg énekelni, és aztán 2001-ben csatlakozott a zenekarhoz, a középiskolai tanulmányait pedig magántanulóként fejezte be, és hát igazából egy időben hatalmas sikerrel és teltházas koncertekkel vittek több turnét is Magyarországon, illetve hát több országba is ellátogattak, aztán pedig szóló karrierbe kezdett. Nagyon-nagyon boldog születésnapot neki még egyszer, mi pedig jövünk a legfrissebb információkkal. A mikrofon mögött Németh Lászlót hallják.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be Libanonban idén. Egyebek mellett ez is kiderült a Human Rights Watch közzétett jelentéséből, amelyben az emberi jogi szervezet egyúttal új nemzetközi jogi szabályozásokat sürgetett a vegyi anyagra vonatkozóan, a fehér foszfor égési sérüléseket és egy életre szóló testi, lelki és társadalmi gazdasági jellegű károkat okozhat. Egyebek mellett ez is benne van a jelentésben, a nemzetközi közösségnek pedig fel kell lépnie a használata ellen, és új egyeztetéseket kellene indítania erről. Gyorsult a fogyasztói és a termelői árak emelkedése Kínában a múlt hónapban, miközben a havi inflációs adat ismét növekedést mutatott. Az energiaárak emelkedése, a szezonális élelmiszerár hatások és az élénkülő belső kereslet nyomán. A kínai statisztikai hivatal adatai szerint a fogyasztói árindex éves összevetésben 8,1%-kal nőtt augusztusban a júliusi 0,5% után. Havi alapon az infláció 4,1% volt, amivel három egymást követő havi visszaesés ért véget. Enyhülést hozhat az üzemanyagárakban idehaza, ha a hónap végén a MOL 100 halombattai finomítója újra teljes kapacitáson működik. Majd Holoda Attila energiaszakértőt hallják.
2: Alapvetően nem a készlettel van probléma, meg nem is azzal, hogy érkezik-e nyerskőolaj vagy sem. A nyerskőolaj ellátás a finomítóban tökéletesen megfelel annak, amelyet a finomító képes feldolgozni. A Dunai finomító 100 halombattán az jelenleg nagyjából olyan 60%-os kapacitással képes működni. Ugye a tavalyi ősz folyamán volt itt egy tűzesettel járó baleset, ami miatt az egyik desziláló torony, mondjuk úgy, hogy ez a magva magának a finomításnak, ez kiesett ebből. Ennek a visszaindítását a MOL szeptember 22-ére jelezte előre, tehát véletlenül, amikor megtörténik ez a visszaindítás, akkor egy kicsit majd enyhül ez a feszítés ezen a magyarországi üzemanyagellátásban.
0: 10 orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a hatóságok értékelése szerint ezek a személyek olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatától nem elfogadható. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettesét, Rácz Andrást hallják.
3: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás szó szerint ugye bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
0: Kiugróan magas volt a költségvetési hiány augusztusban idehaza, de a pénzügyminisztérium szerint ez elsősorban az RRF programok előfinanszírozása miatt alakult így. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
4: Augusztusban a költségvetés 2311 milliárd forint volt. Hát egy hónap alatt látszik, hogy ez egy kiemelkedő nagy hiány, egy kiemelkedő deficitről beszélhetünk. Persze ez nem váratlan, ugye ezt a kormányzat jó előre kommunikálta, hogy itt az RRF források megelőlegezése miatt lesz egy kiugró hiány. Ugye ezt elvileg majd az év végével visszakapjuk az Európai Uniótól. Ennél

0: túl, már nem ennyire rossz a helyzet, enélkül csak 124 milliárd forint lenne az augusztusi hiány, ez már sokkal jobban beleillik az augusztusi évbe, sőt az előző négy év hiányánál kisebb is. Hát persze egyszer látjuk, hogy ezt a kedvező adatot és a kiugró nagy hiányt, ezeket egyszerre kell együtt élnünk.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető papírok a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal került feljebb 5065 forintra, az OTP 1,5%-kal nőtt 45.680 forintig. A Telekom 6%-kal emelkedett 2568 forintra, a Richter 1%-kal csökkent 12580 forintig. Eseménytelen napot zártak a főbb európai értékpapírpiacok, London és Milánó 1/10, Madrid pedig 2%-kal csökkent, Frankfurt 1%-kal erősödött, a párizsi CAC 40 stagnált a nap végén. Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,2%-kal csökkent, a Nasdaq kompozit 0,3%-kal esett vissza, az S&P 500-os pedig 0,6%-kal lett alacsonyabb.
1: Időjárás jelentés.
2: A nap első felében mindenhol derült, napos, csapadékmentes időjárás várható. A déli óráktól a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, ott hamarabban esély záporok, zivatarok kialakulására. Este hideg front érkezik, éjszaka pedig egyre több felé várható csapadék. Megerősödik a szél, a hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: külön-külön semmik vagyunk. Csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek. Mi adjuk a híreket, ön pedig a figyelmét. Reggeli Monitor, a Trend FM hírértelmező műsora. Nem hagyjuk egyedül. A mikrofonnál Németh László.
1: Új kategóriákkal, megújult arculattal és minden eddiginél erősebb mesterséges intelligencia fókusszal indult el az év honlapja pályázat. Idén 25. alkalommal szervezik meg a versenyt, amely azokat az applikációkat, digitális és MI alapú megoldásokat keresi, amelyek formálják a hazai digitális marketing trendeket. Ezt mondta a Trend FM-nek a pályázat alapítója Varga István, akivel Kovács Gergő beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: 25. alkalommal startolt el az év honlapja pályázat. Mivel készültek a jubileumra, mitől lesz ez más, mint a korábbi években volt?
3: Nagyon nagy öröm van a lelkünkben, az új év honlapja tím, a csapat eljutott odáig, hogy 3 hónapos felkészülés után egy teljesen új, megújult és egy új honlappal, 2 új AI kategóriával, tehát mesterséges intelligencia kategóriával indul útjára, és gyakorlatilag ez azt jelenti a számunkra, hogy a honlapok megváltozott szerepe lehetővé teszi, hogy újra gondoljuk mind a mesterséges intelligencia használatát, mind a digitális vállalati kultúrát és a digitális vállalati ökoszisztéma építését. Ez egy teljesen új korszak kezdete, mind számunkra, mind azok számára, akik 3 vagy 4 éve gyakorlatilag használják a mesterséges intelligenciát. Én azt látom most, hogy ebben a megújult pályázatban, illetve ebben a megújult lehetőségben most olyan vállalatokat, digitális megoldásokat, AI platformokat és 30 kategóriában különböző vállalatok és vállalatok által elkészített digitális megoldásokat várunk, amelyek a legjobbak, ezeket keressük és díjazzuk minden évben, több 100 pályázatot várunk, és 30 kategóriában első és második és harmadik díjat, kb. Egy 90 pályázatot fogunk díjazni ebben az évben, illetve hát azt a jövő évben fogjuk átadni majd a díjakat március 3-án.
2: Igen, ez az AI fókusz, ez ha a pályázati leírást, kiírást elolvassuk, azért eléggé szembetűnő, meg hát ugye ebben élünk itt a mindennapokban is. Ezen kívül is van mozgástér, tehát lehet sikert elérni nem AI alapú fejlesztéssel, vagy ez már leural itt mindent?
3: Nem, én azt gondolom, hogy nem. A két AI kategória között az a különbség, hogy az egyik a weblap működését támogatja, a másik a vállalatot vagy a rendszert támogatja, és mind a kettőt szeretnénk díjazni egyrésztről. Másrésztről azt gondolom, hogy az agentek korszaka itt van, és ezt szeretnénk viszont látni olyan tekintetben is, hogy a fogyasztó orientáltság nő, tehát minél jobban kiszolgálja a fogyasztót, minél inkább prediktív lesz, tehát előre gondolkodó, ajánló, olyan szinten mondjuk, mint ma egy ChatGPT-ben, amikor emergens viselkedés vizsgálunk, tehát ahol ismerve bennünket, ismerve a többi fogyasztó viselkedését, már olyan dolgokat tud ajánlani önmagában, automatikusan és autonóm módon, ami lehetővé teszi azt, hogy a fogyasztó tovább lépjen, több információhoz jusson a termékkel, a szolgáltatással kapcsolatban. És pont erre, tehát van az elkereskedelem mint kategória, van a kereskedelem mint kategória, vagy a szolgáltatás, mindig hatalmas verseny van, 25-30-35 pályázó is bepályázza a honlapját, úgyhogy gyakorlatilag a kérdésre adott válasz az kb. Az, hogy egyrésztről befolyásolja, másrésztről fejleszti, és a vállalatokat rákényszeríti erre a fajta fejlődésre is, ha egyébként ők önmaguktól, jól felfogott érdekükből nem fejlesztenének.
2: Milyen szempontokat vizsgál a zsűri, tehát mitől lesz jó, vagy hát igazából a legjobb 2026-ban egy honlap?
3: Vannak alapelvárásaink, tehát az ilyen például a design, a megtalálható és kereshető tartalom, tehát a könnyen elérhető tartalom, de ugyanilyen a responsivitás is, hogy gyakorlatilag minden egyes platformon, képernyőn, mobiltelefonon és asztaligépen is megfelelően jöjjön. Nagyon érdekes kérdés a kreativitás, maga a kreativitás megjelenése, nem csak arculatilag vagy grafikai elemekben, hanem a fogyasztó mind magasabb szintű kiszolgálásában is jelenti, de ugyanez a kreativitás lehet úgy, hogy milyen témát és hogyan dolgoz föl, hogyan fog meg, akár képi megoldásban, akár szöveges vagy videós tartalom tekintetében.
2: Kiknek érdemes erre nevezni? Tehát itt márkaépítés szempontjából is hasznos lehet egy ilyen pályázat, nem csak
3: abszolút,
2: a
3: nyeremény? Abszolút. Nagyon sok olyan vállalat van, aki általunk lett híres és méltán híres, mert valami jó megoldása volt, és amikor nyert az évfalapja pályázaton, akkor ez beindult számára üzletileg is egyik oldalról. Márkaépítésre tökéletes, hiszen van külön márka oldalunk, ahol a kategóriában keressük azokat a márkákat, amik hasonlóan jól működnek. De ugyanígy van például a Hungarikum is, olyan magyar márkákat várunk, amelyek Hungarikumként akár gondolhatok egy lángos, vagy egy vendéglátósra is, de gondolhatok ugyanúgy, amikor az ember azt mondja, hogy valami jó szalami fajta, vagy éppen egy jó sonka fajta jön ki. És hát nyilván olyan vállalati megoldásokat is keresünk, ahol a fogyasztók kerülnek előtérbe, és a fogyasztókat, illetve a usereket, a vásárlókat, meg a leendő vásárlókat célozzák azok a digitális megoldások, amit most kínál az AI.
2: Kicsit nosztalgiázunk, mennyire változtak itt a nevezések, maga a pályázat hogyan alakult át itt az elmúlt években, évtizedekben? Volt esetleg olyan, hogy a pályázaton belül azért lett valamilyen új kategória, vagy azért változtattak, mert láttak erre valami innovatív jelentkezést?
3: Igen, ez pontosan így történt. Tehát 30 éve gondoljunk bele, hogy elkezdtek jönni a honlapok, és úgy körülbelül 2000-es évek környékén, tehát 96-ban már volt egy-két honlap Magyarországon, mondjuk szám szerint 100. És ha így visszanézünk, akkor 2000-ben volt egy nagy robbanás, akár az internet bummal kapcsolatban, akár az azt követő kihozanodás tekintetében. Amikor meghirdettük 2000-ben, akkor 34 pályázónk volt, és három kategóriában. Kisvállalat, nagyvállalat és mikrovállalat adtunk ki. Majd aztán rájöttünk, hogy amikor például a Honda nyert, akkor egyszerűen rájöttünk, hogy egy nagyvállalat, és mégis Magyarországon kisvállalatként volt értelmezve és regisztrálva, hogy sokkal több kategóriára van szükség, és ezzel mérten, ahogy a kategóriák számát fejlesztettük, így gyakorlatilag a pályázók létszáma is, darabszáma is nőtt. Hogy kik a célcsoport kérdezte, hát tulajdonképpen ugye a rendépítésre használják nagyon sok esetben a vállalatok, vállalati honlapokkal, digitális megoldásokkal. Nagyon sok kreatív ügynökség van, akik egyébként vagy a kreatív oldalról érkeznek, vagy pedig a vállalati megoldások informatikai oldaláról, akik szintén pályáznak, alapvetően 4-jel, 6-tal, 8-tal, 10-tel, de nagyon sok olyan vállalat is van, aki berakja a saját kategóriájába, ahova éppen való mondjuk egy agrárba, berakja a szolgáltatás is, vagy a kereskedelembe, mind a kettőbe, és egyébként még berakja a márka oldalába is, ha mondjuk valami olyan agrármárkát fejleszt, amitől a fogyasztó egyébként nap mint nap találkozik a polcokon, tehát az élelmiszerláncok polcain. Tehát ez ugyanúgy szóba jöhet. Én azt mondom, hogy a legkülönbözőbb. Általában most azt látom, hogy ha visszanézek, hogy egy 6-7 éves ciklusban fejlesztették és fejlesztettek új honlapot, tehát cserélték le a digitális megoldásainkat, ez most sokkal inkább olyan 4-5 évre kezd csökkenni, tehát amikor már 4-5 éves egy honlap, akkor már mondjuk elavultnak számít, és ez egyfajta lehetőség szintén. A kategóriánk számának a növekedése hasonlóképpen alakult, mert amikor elindultunk 3-mal, később lett 8 vagy 10, aztán utána nagyon gyorsan 20-22-24 lett a kategóriák száma, és akkor utána bejött az agrár nagyon keményen, például bejött a blockchain, amikor 6-8 éve elkezdődött a blockchain korszak, ugye ez a fajta gondolkodás, és aztán nyilván volt, amikor szétbontottuk például a vendéglátást, szétbontottuk teljesen, és a turizmus vendéglátást külön vettük, vagy például az önkormányzatok esetén az önkormányzatokat és az állami szférát szintén szétbontottuk, tehát lehet külön önkormányzat, tehát a kettő gyakorlatilag ma is szét van bontva, és ezzel a kategóriák száma elérte a 28-30-at. Most lesz idén egy októberben egy meglepetés kategória is, amelyet a Bilingóval közösen fogunk meghirdetni, illetve a blockchain-t szintén tartjuk, amely az év blockchain megoldása a kategória nevet viseli. Amire igazából fókuszálunk, az most a technológia. Nyilván a technológia jön be, itt nagyon sok technológiai kategória van, és tudnak választani, de alapvetően az jellemző az elmúlt években szintén a történetére, hogy még régen nevezett egy vállalat egy honlappal egy kategóriába, addig az esélyét növelve, amikor nevez egy creator, tehát egy kreatív ügynökség, akkor sok esetben több honlappal, és azokat is több kategóriába teszi be, avval növelve az esélyét, hogy még inkább felfigyeljenek rá, vagy hogy melyik kategóriában tud a szakmai zsűri eredmény hirdetni, aki egyébként 16 főből áll, egy nagyon aktív, dinamikus, gyakorló zsűri elismert és ismert hazai marketing szakemberekből, akik gyakorlatilag egy online motor segítségével tudnak zsűrizni, gyakorlatilag 1-től 5-ig pontoznak, és azok lehetnek az év honlapjai, akik legalább 4 pontot elérnek, illetve ezek kerülhetnek fel a shortlistre, tehát a rövid listára. Általában az év honlapja lesz az első hely, a második hely az minőségi díjat kap, és a harmadik, negyedik hely, az pedig gyakorlatilag a külön díjjal jutalmazandó. De fontos, hogy elérjen egy olyan pontszámot, amely megüti az 1-től 5-ből a 4 pontot.
2: Az év honlapja pályázatnak is ugye van egy felülete, egy honlapja, és érdekes gondolatkísérlet, hogy milyen helyezést érne el, vagy mennyire felel meg ezeknek az elvárásoknak, úgymond itt 2026-ban.
3: Hát igen, most azt szeretnénk, hogy az évforlapja szintén díjat nyerjen az évforlapja kategóriában. Ez egy olyan díjnyertes, többszörös díjnyertes, több mint 110 díjat nyert a Kreatív Vonalak Debreceni Stúdió készítette, akihez méltán lehet fordulni, és ők készítették hozzá a kreatív anyagot, és azt gondolom, hogy nagyon jó lett, és nagyon büszkék vagyunk rá. Mi már használjuk napi szinten, mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a www.azévforlapja.hu oldalt, tanuljon belőle, és ha talál hibát, akkor kiírok most egy verseny mindenkinek. Aki talál benne hibát, és megírja nekünk, az gyakorlatilag 20% kedvezménnyel tud pályázni ebben az évben.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Őszi idénnyitó zenei hétvégét tart a Budapest vásárcsarnokai a Városháza Parkban. A hétvégén nem csak a piacok kínálatával, hanem igazi kulturális csemegével, változatos, ingyenes zenei programokkal és népszerű dallamokkal várják az érdeklődőket. Szombaton délután a Péceli Ossó János Zeneiskola fúvózenekara, majd ezt követően a Gödöllői Városi Fúvózenekar lép színpadra filmzenékkel, klasszikus dallamokkal, blues-zal és Elton John örökzöld slágereivel. Vasárnap délután a Dunakanyar együttes, majd az Etude együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizet klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve tovább a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain továbbra is. A Budaörsi úton végig, a Bécsi úton és a Szentendre úton szakaszonként, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a közös csomópont előtt befelé, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. De telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton a Megyeri út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Soroksári úton befelé a Hentes utcától a Boráros térig. A hetedik kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében korlátozásra kell számítani, itt úgy gyalog átkelő helyet létesítenek. A 13. kerületben lezárták a Petnek építkezés miatt, a 120-as autóbusz terelt útvonalon jár, a Röppenty utca megállót nem érinti. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 2026. szeptember 9-e van, szerda reggel 9 óra. Sok a 9-es. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Ez a reggeli monitor. A mikrofonok mögött a műsorvezető Németh László és a hírszerkesztő Somodi Evelin. Szia, jó reggelt!
4: Szervusz, jó reggelt!
3: Azért ki tudom mondani a neved. Na, megnézzük, készültem...
4: Kilencesek,
3: igen. Készültem egy kis meglepetéssel, lehet, hogy egy picit hangos lesz. Ez az. Ez eredetileg... Na, nézzük a másikat. Ez eredetileg egy ilyen élő koncertfelvétel, nagyon dinamikus akar lenni. Élő koncertfelvétel persze, ez élő. Egyre jobbakat mondok így 9 óra környékén. Sok mindenről beszélünk ma, de ugorjunk a sorrendnek nagyjából a végére. Mit látunk az időjárással kapcsolatban?
4: Hát engem meglepetésként ért a hír, hogy ma délután akár eső is lehet. Én eddig abban a tudatban voltam, hogy folytatódik ma a kánikula.
3: Én is úgy öltöztem, úgyhogy...
4: Hát azért számíthatunk meglepetésekre még a délután, bár talán itt a fővárost elkerüli az eső.
3: Na, meglátjuk éjszaka minden esetre, hogyha minden igaz, akkor jön egy hidegfront, jönnek a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása. Budapestnél tegnap mindössze 1 cm-t mértek.
4: A folyó már júliusban megdöntötte a korábbi 2018-as negatív rekordot, majd augusztusban további csaknem 20 cm-t apadt, írja az Időkép. A rendkívül alacsony vízállást a tartós csapadék hiány és a Duna vízgyűjtő területének szárassága okozza, és a helyzet a hajózást is jelentősen nehezíti. A folyó alacsony szintje miatt korábban régi hidak és hajóroncsok is előbukkantak, nyáron pedig a Paksi atomerőmű működését is veszélyeztette a helyzet. A vízgyűjtőre érkező csapadék miatt ugyanakkor a következő napokban emelkedhet a Duna vízszintje.
3: És még mindig hajózás, csak egy kicsit más összefüggésben. Több hajót is megtámadott az iráni forradalmi gárda a Perzsa-öbölben. Válaszul arra, hogy korábban az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást.
4: A forradalmi gárda közlése szerint a célba vett járművek a Hormuzi szoros egy tiltott és veszélyes részén kíséreltek meg átkelni. Az amerikai haderő az iráni kőolaj export meghatározó létesítményeinek térségében a Hark-sziget közelében hajtott végre légi csapásokat.
3: Életbe léptette a megemelt vámokat az Egyesült Államokból származó árukra Kanada.
4: Az amerikai lépésekre adott válasz összértéke mintegy 20 milliárd dollár. Az ottawai kormány intézkedésének mértéke és értéke megegyezik az Egyesült Államok által a közelmúltban meghozott hasonló döntés részleteivel. Acél és alumínium gyártmányokat, élelmiszereket, kozmetikumokat, ruházati termékeket és mezőgazdasági gépeket érint. Az új kanadai behozatali vámok 15 és 50 százalék között mozognak. A két ország közötti feszültség további eleme, hogy Donald Trump augusztus végén rendeletben nevezte át Amerika tóvá a nagy tavak egyikét, az Ontáriót. Kanada jelezte, hogy a névváltoztatást nem fogadja el, és változatlanul a régi elnevezést használja.
3: Hírek itthonról: 10 orosz diplomatát utasítottak ki Magyarország területéről.
4: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint ezek a személyek olyan tevékenységet folytattak idehaza, amely diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hagyják el az országot. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese szerint Orbán Anita szavai valójában a diplomáciai nyelvezetben mást jelentenek. Rácz Andrást hallják.
5: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás szó szerint ugye bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
3: Enyhülést hozhat az üzemanyagárakban idehaza, ha a hónap végén a MOL 100 halombattai finomítója újra teljes kapacitáson működik majd.
4: A rádiónk által megkérdezett energetikai szakértő szerint nem a stratégiai olajkészlettel van probléma, hanem a finomított termékből van szűkösebb kínálat a világpiacon. Ezért Európa szerte lehetnek kisebb ellátási gondok, főleg a dízel üzemanyag terén. Ugyanakkor Magyarországon nem valószínű egy újabb olajkrízis a következő hónapokban. Holoda Attilát hallják.
6: Alapvetően nem a készlettel van probléma, meg nem is azzal, hogy érkezik-e nyerskőolaj vagy sem. A nyerskőolaj ellátás a finomítóban tökéletesen megfelel annak, amennyit a finomító képes feldolgozni. A Dunai finomító 100 halombattán az jelenleg nagyjából olyan 60%-os kapacitással képes működni. Ugye a tavalyi ősz folyamán volt egy tűzesettel járó baleset, ami miatt az egyik desztilláló torony, mondjuk úgy, hogy ez a magva magának a finomításnak, ez kiesett ebből. Ennek a visszaindítását a MOL szeptember 22-ére jelezte előre, tehát véletlenül, amikor megtörténik ez a visszaindítás, akkor egy kicsit majd enyhül ez a feszítés ezen a magyarországi üzemanyagellátásban.
3: Az augusztusi infláció 1,3%-os volt idehaza, ami továbbra is rendkívül kedvező adat, és bőven a jegybank 3%-os célja alatt marad.
4: Az Erste részvényelemzője szerint az alacsony infláció többi közt az energiaárak és az élelmiszerárak éves csökkenése segítette, miközben a ruházkodási cikkek, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok esetében is mérsékelt volt az áremelkedés. Felfelé leginkább a szolgáltatások lógtak ki, ahol 5%-os drágulást mértek. Nagy András szerint szeptemberben valószínűbb, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem csökkent kamatot, de az év végén még lehet tér egy újabb kamatvágásra.
7: Az 1,3%-os infláció az önmagában lehetővé tenné a kamatoknak a további csökkentését. Ezt azért némileg árnyalja az a tényező, hogy egy felfelé mutató inflációs várakozás van. Tehát valószínűleg a következő hónapok inflációja még mindig jó lesz, de nem lesz már ennyire jó, tehát hogy egy romlás lesz tapasztalható. Illetve hát a képhez hozzátartozik az is, hogy a Bloombergen múlt héten megjelentek olyan információk, hogy nem fog szeptemberben változtatni az MNB a kamatokon. Ezt aztán részben utána az MNB cáfolta, hogy ők nem kommunikáltak ilyet, és hogy majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fog mindent eldönteni. De összességében én talán azt mondanám, hogy most szeptemberben valószínűbbnek tűnik, hogy nem fog talán az MNB kamatot csökkenteni. Az év hátra lévő részében, például decemberben viszont még benne lehet egy kamatcsökkentés.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: 7%-os csökkenés mellett 147.988 ponton áll a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX. A forgalom átlépte a 500 milliárd forintot 8 perccel nyitás után. A MOL 1,1%-kal csökken 5060 forinton áll, az OTP 1,3%-kal korrigál lefelé és 45.080 forinton jegyzik. A Richter 3,1%-os mínuszban 12.540 forinton, a Magyar Telekom 1,1%-kal került feljebb és 2.570 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Rába 3,1%-os pluszban 3460 forinton, az Opus 1,3%-kal erősödik, és 312 forintnál jár. A Bitcoin 1,1%-kal került feljebb, 79.287 dollárra és 47 centre, az Ethereumot 2510 dolláron és 50 centen jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 89 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 312 forintot és 62 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 81 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal erősödik, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 40 3,1%-kal került feljebb, Milánó 2,1, Madrid 3,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,3%-kal drágul, 94 dollár 23 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 1,5%-os pluszban 99 dollár 42 centen. Egy uncia aranyért 1,1%-os erősödés mellett 4444 dollárt és 60 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Elstartolt a 25. jubileumi az év honlapja digitális verseny, megújult arculattal, két új mesterséges intelligencia kategóriával, és idén először pénznyereménnyel is várják a jelentkezőket.
4: Azokat a vállalati digitális marketing alkotásokat, honlapokat, applikációkat és AI megoldásokat díjazzák, amelyek nem egyszerűen alkalmazkodnak a változásokhoz, hanem aktívan formálják a digitális jövőt. Ezt mondta rádiónknak a pályázat alapítója. Varga Istvánt hallják.
8: A honlapok megváltozott szerepe lehetővé teszi, hogy újra gondoljuk mind a mesterséges intelligencia használatát, mind a digitális vállalati kultúrát és a digitális vállalati ökoszisztéma építését. Ez egy teljesen új korszak kezdete, mind számunkra, mind azok számára, akik 3 vagy 4 éve gyakorlatilag használják a mesterséges intelligenciát. Én azt látom most, hogy ebben a megújult pályázatban most olyan vállalatokat, digitális megoldásokat, AI platformokat és 30 kategóriában különböző vállalatok és vállalatok által elkészített digitális megoldásokat várunk, amelyek a legjobbak, több száz pályázatot várunk, kb. Egy 90 pályázatot fogunk díjazni ebben az évben, illetve hát azt a jövő évben fogjuk átadni majd a díjakat március 3-án.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap első felében mindenhol derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli óráktól kezdve a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporok, zivatarok kialakulására is. Este hideg front érkezik, éjszaka egyre több felé várható csapadék. A szél megerősödik, éjfél körül már viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő este 16-26 fok várható.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A magyar után a házigazda német női kosárlabda válogatott is bejutott a negyed döntőbe a berlini világbajnokságon. A hazaiak a rájátszásban könnyedén verték a B csoportban a magyarok által is legyőzött Dél-Koreát, és a holnapi negyed döntőben az elmúlt két EB-t megnyerő belgákkal találkoznak majd. Németország-Koreai Köztársaság 94-56, illetve korábban még tegnap este Magyarország-Japán 84-63. Ma este játszik Puerto Rico Kínával, illetve Olaszország Ausztráliával. A világ első és címvédő fehér orosz Arina Sabalenka döntő szetrövidítésben legyőzte a 6. helyen kiemelt cseh Linda Noskovát az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyének negyed döntőjében. A találkozó 2 óra 22 percig tartott. A legutóbbi két US Open-en győztes New Yorkban 19 meccs óta veretlen Sabalenka sorozatban 6-szor jutott a 4 közé az amerikai Grand Slam viadalom, és az elődöntőben hazai ellenféllel a 3. rangsorolt Jessica Pegula-val, vagy a 26. helyen kiemelt Emma Navarro-val találkozik majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: 10 orosz diplomatát utasított ki Magyarország a külügyminiszter közlése szerint a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységük miatt. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettesét, Rácz Andrást, Kecső Rihárd kérdezte a részletekről.
0: Reggeli Monitor.
2: A magyar kormány kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter erről a Facebook oldalán is posztolt, és hát egy elég sejtelmes a történet, hogy miért történt ez meg valójában. Mi állhat az egész mögött?
3: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás szó szerint ugye a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
2: Nem lett volna akkor egyszerűbb az, hogy igazából gyakorlatilag kémkedés miatt utasítottak ki diplomatákat az országot? Az nem lett volna egy egyszerűbb megfogalmazás, hogy miért volt erre szükség akkor?
3: A diplomácia általában nem az egyszerűségre optimalizál. Tehát nem az a cél, hogy a lehető legegyszerűbben fogalmazzunk meg dolgokat, hanem vannak bizonyos szokásjogok, vannak bizonyos kialakult formulák, vannak bizonyos kialakult megfogalmazási formák, amelyeket mindenfél szokott használni. Ez a diplomáciai státusszal összelem egyeztethető tevékenység, ez a kémkedés szinonimája minden általán ismert nyelven. Tehát ezt így alakult ki, ezt így használják.
2: Erre érkezett moszkvai reakció is. Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő erre reagált, és hát annyit mondtak csak, hogy Oroszország kemény, és hát idézem, a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, ám ennek az időpontját nem nevezte meg. Mit állhat, hogy mit takarhat ez az állítás, mire kellhet számítanunk?
3: Oroszország az olyan esetekre, amikor a saját diplomatáit utasítják egy másik ország, jellemzően szimmetrikus választ szokott adni, tehát Oroszország is kiutasítja az adott ország néhány diplomatáját. A kérdés inkább az, hogy hány diplomata kiutasításával fog Moszkva erre válaszolni, ezt nem tudjuk. Ha pedig tudnám, akkor nem mondhatnám el, ez ugye a műfaj sajátossága, de tényleg nem tudom. Maria Zaharova külügyi szóvivő nyilatkozata, ez egyfajta első reakció. Moszkvát amennyire rekonstruálni lehet, meglepetésként érte a kiutasítás ténye, és főleg az, hogy elég nagy számú diplomatát utasított ki Magyarország, tehát 10 fő, egy 10-es csoport kiutasítása. Én nem emlékszem arra, hogy ilyen számú orosz hírszerzőt valaha egyszerre Magyarország kiutasított volna. Tehát a magyar-orosz kapcsolatok történetében ez egy elég radikális lépés.
2: Miért éppen most?
3: Én alapvetően örülök, hogy ez megtörtént. Tehát ugye a tágabb kontextust kell nézni. A nagy léptékű orosz-ukrán háború kitörése óta, tehát 2022. februárja óta, a legtöbb EU és NATO tagállam nagyszámú orosz hírszerzőt utasított ki. Ugye diplomáciai fedésben dolgozó hírszerzőket, meg nem diplomáciai fedésben, vagy úgynevezett mély fedésben dolgozó hírszerzőket is. Magyarország ezt nem tette meg. Nem igaz az, hogy Magyarország senkit se utasított volna ki. Ugye a sajtóban mindenként megjelentek ilyenek, hogy az Orbán kormány egyetlen orosz kémet se utasított ki. Ez így nem igaz. Néhányat kiutasítottak, de tényleg nagyon keveset, és mindegyiküket nagyon csendben. Tehát ezzel, ugye összességében, hogy a nagyságrendet érzékeljük, 22. februárja óta több mint 600 orosz diplomáciai fedésben dolgozó hírszerzőt küldtek haza az európai országok. Magyarország mindez idáig adós maradt azzal, hogy hasonló lépéssel csatlakozzon, hogy a saját szövetségesei politikájához. Most ezzel tehát tulajdonképpen pótoltunk egy régi adósságot. És így itt fontos látni azt, hogy miért lényeges itt a szövetségesi szempontok hangsúlyozása. Az orosz hírszerzők mindig nagyon-nagyon aktívan használták és használják a schengeni zónában az utazási lehetőségeket, vagy schengeni övezetben az utazási lehetőségeket. Tehát egy Budapesten diplomatai fedésben dolgozó orosz hírszerző egyáltalán nem csak Magyarországon hajthat végre műveleteket, hanem mehet Ausztriába, Szlovákiába, Csehországba, Horvátországba, a schengeni övezeten belül gyakorlatilag bárhová. Tehát azzal, hogy az előző kormány alig-alig utasított ki orosz hírszerzőket, és gyakorlatilag háborítatlanul hagyta ezeket a figurákat működni, azzal nem csak Magyarország biztonságának ártott, de a szövetségeseink biztonságának is. Tehát ennek a 10 főnek a mostani kiutasítása úgy is megfogalmazható, hogy itt egy régi adósság törlesztésére került sor.
2: Itt ha már a szövetség szó, mint olyan szóba került, ugye azért azt érdemes elmondani, hogy az előző kormányzat voltak éppen szövetségesi viszonyban volt az oroszokkal. Nyilván a jelenlegi kormányzat pedig ennek a szöges ellentétjét állítja. Akkor mondhatjuk azt, hogy a szövetségesi viszony, mint olyan, az most már teljesen megszűnik létezni?
3: Az idén áprilisban megválasztott és egy május 9-én beiktatott magyar kormány nem ambicionálja azt, hogy baráti viszonyt ápoljon Oroszországgal. Tehát ez egy elég markáns szakítás az Orbán kormány külpolitikájával. Itt amennyire így rekonstruálni lehet a miniszterelnök, a külügyminiszter asszony és más állami vezetők nyilatkozataiból. A cél az, hogy nyilván egyfajta pragmatikus együttműködés megőrzésére szükség van, elsősorban energiabiztonsági okokból, de ezen felül bármiféle barátság vagy pláne szövetséges viszony nem indokolt és nem is cél. A magyar kormány képviselői számtalanszor elmondták, hogy itt Oroszország ugye agresszor, Ukrajna az áldozat, és hogy az Oroszország tevékenység, Ukrajna tevékenysége az Magyarország biztonságát is veszélyezteti. Tehát itt ez egy nagyon markáns különbség ahhoz képest, ahhoz a külpolitikához képest, amit az Orbán kormány folytatott. Ez a mostani 10 fős kiutasítás, ez még tovább fogja távolítani egymástól Magyarországot és Oroszországot, de ez megint az a helyzet, hogy ez egy régi adósság törlesztése. Tehát az nem volt egy normális állapot, hogy az előző magyar kormány, főképp a külügyminiszter, vagy külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter, saját bevallása szerint is szoros baráti viszonyt ápolt annak az Oroszországnak a külügyminiszterével, Szergej Lavrovval, amely Oroszország Ukrajna kb. 20%-át elfoglalta, több 100 000 ukrán állampolgárt megölt vagy megsebesített, több millió ukrán állampolgárt elüldözött. Ugye kárpátaljai magyarok is harcolnak egyébként Ukrajnáért, több mint 100, most pontos számot nem mondhatom meg, de hogy több mint 100 kárpátaljai magyar esett már el egyébként Ukrajnát védve. Tehát az, hogy az előző kormány mindezek ellenére annyira szoros viszonyt ápolt Oroszországgal, mint amilyet, ez nem volt egy normális állapot. Egy EU és NATO tagországtól ez nagyon messze volt attól, amit épeszűnek lehetne nevezni. Tehát az, amit most történik, az azt gondolom, hogy egyfajta visszatérés a normalitáshoz. Ahhoz, ahogyan egy felelős EU és NATO országnak egy a saját szomszédjában agresszív háborút folytató Oroszországgal szemben viselkednie kell.
2: Mi lesz a maradék orosz diplomatákkal, akik még itt vannak, vagy legalábbis akkreditált diplomatáknak számítanak Magyarországon, mert ebből is van még egy pár?
3: Ugye, hogy a hallgatók érzékeljék a nagyságrendet, a külügyminisztérium által publikált lista szerint Budapesten 47 orosz diplomata van akkreditálva a nagykövetségre, és ehhez a 47 diplomatához tartozik 41 házastárs is, ugye van, aki család nélkül érkezett, és ehhez a 47 plusz 41 főhöz tartozik még néhány ember, akik a debreceni orosz főkonzulátuson működnek. Tehát 90 körüli orosz diplomata lehet Magyarországon összesen, amennyire ezt nyilvános forrásokból rekonstruálni lehet. 95, szűk 100, valami ilyesmi. Tehát ebből a 10 fő kiutasítása az egy elég markáns csökkenés, de hát azért még maradnak.
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdász. A szervusz, szép napot, jó reggelt!
4: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacokon, Gábor?
4: Hogyha megnézzük, akkor a magyar tőzsde nem kezdett túl erősen. A 9 óra 21-es állapotok szerint 0,63%-os mínuszban van. Hát persze ez az esés, ez nem feltétlenül annyira meglepő, ugye már Amerikából is rossz hírek érkeztek, Dow Jones 1,2%-ot esett, majd ezt lekövette szépen Ázsia és Nikkei 0,6%-os mínuszban, és hogy teljes legyen a kép, Európa nagy része is menetel, talán a brit tőzsde jelent kivételt, ott csak 0,07% a mínusz, Németországban 0,44%, Franciaországban 0,56%, Olaszországban 0,34%, Spanyolországban pedig 0,87%. Tehát nincs nagy optimizmus a piacon, hogy finoman fogalmazzak.
1: Mit látunk a forinttal kapcsolatban? Hogy teljesít most a nemzeti fizetőeszköz?
4: A forint minimálisan gyengült ma reggel, most 363,9 forintot kell adni egy euróért, de ez fel is ment 364-re. Hát ugye ez nem egy nagyon erős szint, de ugye tegnap voltunk ennél gyengébben is. Ugye tegnap itt a 365-öt is átlépte egy kicsit az inflációs adat beérkezése után, hiszen az inflációs adat az megint csak inkább a kamatcsökkenés vagy kamatcsökkentés felé hajtotta a piacot, az ezzel kapcsolatos várakozásokat fokozta.
1: Van esetleg még valami a hétre, a következő napokra, amit várnak az elemzők, valamilyen esemény adat?
4: Hát amit nem várunk, de tart az, az európai földgázárak emelkedése. Most itt már 77,9 euró per megawattórán van az árszint. Ugye ez egy 3 éves csúcsot jelent, tehát itt azért ezzel van probléma, hogy az európai tározók töltöttsége alacsony, háború van Iránba, hormozi szoros, de itt most már egyre inkább megjelenik a spekuláció kérdése is. Illetve hát amit várnak is a befektetők, vagy hát kíváncsian figyelik, az ugye az LKB-nak a holnap ülése, itt az kamat emelésre számítanak inkább.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
4: Köszönöm szépen, szia!
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 9:30 van, szárnyakon jár az idő, és nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk innen a Trend FM stúdiójából Budapestről Mucsi Zoltánnak, aki 1957. szeptember 9-én látta meg a napvilágot Abony nevű kisvárosban, Pest megyében. Jászai Mori díjas magyar színész, érdemes művész és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Én leginkább egyébként bevallom őszintén, ez valószínűleg egy hiányosságom, az egyik a sok közül, de a paródiái és mindenféle vicces jelenetei miatt ismerem. Ezekből rendkívül sokféle változatban felelhető a különböző közösségi oldalakon, illetve nyilvános csatornákon érdemes belenézni, ha az embernek egy kicsit rossz kedve van, azonnal eltűnik a depresszió. 9:50 van, jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Az Egyesült Államok újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, így értesült a Reuters.
4: A hírügynökség forrásai szerint a Fehérház arra utasította az amerikai külképviseleteket, hogy a két országból érkező kérelmeket kezeljék kiemelten. Washington januárban 75 ország esetében függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumeljárásokat, arra hivatkozva, hogy a jelentkezők nagyobb eséllyel szorulhatnak állami támogatásra. Bár egy szövetségi bíró augusztusban megsemmisítette a felfüggesztésről szóló intézkedést, a vízuminterjúk jelentős része továbbra sem indult újra. A Reuters szerint egyelőre nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott kivételt.
3: Életbe léptette a megemelt vámokat az Egyesült Államokból származó árukra Kanada.
4: Az amerikai lépésekre adott válasz összértéke mintegy 20 milliárd dollár. Az ottawai kormány intézkedésének mértéke és értéke megegyezik az Egyesült Államok által a közelmúltban meghozott hasonló

0: Jelezte, hogy a névváltoztatást nem fogadja el, és változatlanul a régi elnevezést használja.
1: Bár a vállalatok egyre többet költenek mesterséges intelligenciára, a technológia által elérhető hatékonyság növekedés egyelőre csak korlátozottan jelenik meg a pénzügyi eredményekben.
0: A megtérüléshez a munkafolyamatok alapvető átalakítására is szükség lehet, egyebek mellett ez derül ki a McKinsey friss elemzéséből. A társasága a világ egyik legnagyobb stratégiai üzleti tanácsadó cége, amely vállalatoknak, kormányoknak és intézményeknek nyújt szakmai támogatást. Az új globális felmérésük csak nem 100 ország, több mint 1700 szakemberének válaszait dolgozta fel. A megkérdezettek 80%-a tapasztalt javulást az egyéni termelékenységben az MI használatával. Ugyanakkor csak harmaduk számolt be pozitív működési eredményhatásról, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi adattal. A tanulmány szerint az AI alkalmazásában élen járó vállalatok mintegy háromnegyede alapjaiban alakította át munkafolyamatait. A munkavállalók fele szerint a mesterséges intelligencia segít jobb döntéseket hozni és új készségeket elsajátítani.
1: Elstartolt a 25. jubileumi évhonlapja a digitális verseny, megújult arculattal, két új AI kategóriával és idén először pénznyereménnyel várják a jelentkezőket.
0: Azokat a vállalati digitális marketing alkotásokat, honlapokat, applikációkat és AI megoldásokat díjazzák, amelyek nem egyszerűen alkalmazkodnak a változásokhoz, hanem aktívan formálják a digitális jövőt, mondta rádiónknak a pályázat alapítója. Varga Istvánt hallják.
2: A honlapok megváltozott szerepe lehetővé teszi, hogy újra gondoljuk mind a mesterséges intelligencia használatát, mind a digitális vállalati kultúrát és a digitális vállalati ökoszisztéma építését. Ez egy teljesen új korszak kezdete, mind számunkra, mind azok számára, akik 3 vagy 4 éve gyakorlatilag használják a mesterséges intelligenciát. Én azt látom most, hogy ebben a megújult pályázatban most olyan vállalatokat, digitális megoldásokat, AI platformokat és 30 kategóriában különböző vállalatok és vállalatok által elkészített digitális megoldásokat várunk, amelyek a legjobbak, több száz pályázatot várunk, kb. Egy 90 pályázatot fogunk díjazni ebben az évben, illetve hát azt a jövő évben fogjuk átadni majd a díjakat március 3-án.
1: Sűrűbb hévközlekedéssel és nagyobb vasúti kapacitással készülnek a hétvégi budapesti atlétikai világdöntőre a fővárosban.
0: A H7-es hív péntek délután 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként jár, az érintett időszakokban pedig 3 helyett 6 kocsis szerelvények közlekednek. A vidékről érkezők számára egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, többi közt Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába.
3: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenés mellett 148.022 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 1,5 milliárd forintot 35 perccel nyitás után. A MOL 2%-kal erősödik, 5075 forintnál jár, az OTP 1,2%-kal került lejjebb, 45140 forintra. A Richter 8%-os mínuszban, 12480 forinton, a Magyar Telekom 3%-kal csökkent, 2560 forintra. A nyugat-európai bőrzéken kissé pessimista a hangulat, van, ahol nem is kissé. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,5%-os mínuszban, a párizsi CAC40 0,7%-kal csökken. Milánó 0,4, Madrid 0,9%-kal korrigál lefelé.
3: Időjárás jelentés.
0: A nap első felében mindenhol derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli óráktól kezdve a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporok, zivatarok kialakulására. Este hideg front érkezik, éjszaka egyre több felé várható csapadék. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul napközben.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig itt van velünk Fórián Zoltán, az Erste vezető agrárszakértője. Szervusz, szép napot kívánok!
2: Szervusz!
1: Amiről beszélgetünk a következő percekben, az gyakorlatilag az élelmiszerpiac, illetve az árak alakulása. Ugye azt tudjuk akár laikusként is, hogy ennek az évnek az aszályos időjárása, illetve hát aztán a háborús helyzetek mind-mind igazából befolyásolják valamilyen módon a piacot is, és természetesen ezzel összefüggésben az árakat. Mi az, ami várható a következő hónapokban?
2: Nagyon jó a kérdés, hiszen az elmúlt években hozzászoktunk, hogy viszonylag magas élelmiszerár emelkedést tapasztaltunk a boltokat járva, és miközben halljuk mindenfelől a gazdák panaszait az aszályra, az időjárás, a klíma megváltozására, a romló termelési körülményekre és a gyengébb termésre, annak ellenére ugye a KSH augusztusi számai is azt mutatják, hogy az élelmiszerárak a boltokban jelentősen 1,4%-kal csökkentek az egy évet korábbihoz képest, és hogyha ebből a vendéglátást kivesszük, akkor sokkal magasabb 4,8%-os élelmiszerár csökkenést tapasztalunk, ami mögött nyilván benne van az, hogy az élelmiszer értéklánc a nemzetközi árak, nemzetközi mezőgazdasági piacokhoz árazódik, és van egy bizonyos átfutási ideje annak, hogy azok a konkrét termelési problémák, amiket leginkább az aszályban fogalmazunk meg, eljussanak a fogyasztóhoz. Tehát, hogyha a nemzetközi ármozgásokat nézzük, akkor egészen más látunk, mint itthon, hiszen a éves viszonylatban már 6. éve emelkednek az élelmiszerárak a világon, de még mindig 17%-kal alacsonyabbak annál, mint amit 22-ben emlékszünk, extrém magas infláció volt. Hogyha hónapokban mérjük, akkor meg már 70 hónapja emelkednek, különböző ritmusban természetesen, és ami miatt ugye nem látjuk ezt azonnal, abban van egy nagyon érdekes tényező, hiszen tudjuk azt, hogy augusztusban ugye több mint 8%-kal gyengült a forint, ami azért védelmet nyújt ebből a szempontból, tehát lassította azt az átfutást, ami az importtermékeken keresztül a magyar piacra hatást fejt ki. Ennél fogva azt gondolom, hogy az év második felében sem fogunk olyat látni, hogy az élelmiszerfogyasztói árak fölfelé húznák az inflációt. Csak úgy megemlékezésképpen mondom, hogy az elmúlt 10 évben mindössze 2-szer volt olyan, hogy az élelmiszerek lefelé húzták az inflációt, 21-ben és 24-ben. Hát most úgy várakozásom szerint 26-ban is ez fog történni. Miközben ugye nagyon komoly árcsökkenéseket láttunk például augusztusban, ami nagyon komolyan összefügg azzal, hogy az élelmiszerértékláncban ugye az mezőgazdaság szintjén milyen válságok alakultak ki. Ugye jó sokat beszéltünk már mi együtt is a sertés meg a tejválságról, de látszik is, hogy a vaj és vajkrém árak 16%-kal alacsonyabbak, sertéshús 13%-kal, a tej 8%-kal, a sajt 11%-kal, tehát alapvetően ezek a termékek azok, amelyik lefelé húzzák az inflációt, ahol a komoly mezőgazdasági árcsökkenések történtek az elmúlt fél évben, vagy már több is, mint fél évben, és így alakult ki az, hogy a mezőgazdasági élelmiszer értékláncban a mezőgazdasági árak az első fél évben 10,6%-kal csökkentek, még egyszer mondom, komolyan 10,6%-kal csökkentek, az élelmiszeripar az egy sokkal mérsékeltebb 0,6%-os mérséklődést tud felmutatni a belföldi áraiban, és ugye aztán pedig az élelmiszerek fogyasztói árindexe az fél éves távlatban szintén 0,6, csak emelkedő oldalon, 8 hónapban meg már csak 0,2%-os emelkedés mutatott. Tehát ahogy haladunk az értékláncon felfelé, úgy tűnik el ez a csökkenő trend, de érzékelhetően azért megmarad. Én azt gondolom, hogy a következő számokban, amit szeptemberről fogunk látni a KSH-tól, abban már az élelmiszerek fogyasztói árindexe az első 9 hónapot tekintve is nullába vagy mínuszba fog átcsapni. Ami pedig várható a kérdésedre visszatérve, az az, hogy néhány terméknek, mezőgazdasági terméknek ugyan fog emelkedni lassan az ára, ilyen lesz a kukorica, a tej, a sertés, amelyek azért elkezdenek nagyon lassan kimászkálni a gödörből, de ezek nem fognak olyan érdemi ármozgásokat okozni, ami a másik fél évben emelkedő élelmiszer árakra utalna, tehát azt gondolom, hogy a jelenlegi trend fog folytatódni az élelmiszerpiacon.
1: Hogyha megnézzük a magyar fizetéseket, akkor arányaiban sokat költünk élelmiszerre?
2: Ugye ez viszonylagos kérdés. Az, hogy 25% körül van a kiadásaink között az élelmiszer, az ugye a fejlett országokénál jóval több, de a fejletlen országokéktól meg jelentősen elmarad. Tehát valahol tényleg a gazdasági fejlettségünkkel arányosan, meg a fizetéseink szintvonalunkkal arányos ez a 25%-os kiadási arány. Vannak Nyugat-Európában olyanok, ahol 10-12% meg 10% alatti szintek is vannak. Tehát majd, hogyha a jövedelmünk elkezd érdemben, reál jövedelmünk növekedni, akkor ezekkel az arányokkal is tudunk majd mit kezdeni. De ha megengeded, még egy dolgot felvetnék, hiszen nem csak az inflációban vagyunk visszahúzó erők ebben az évben a időjárási körülmények miatt, hanem jól láthatóan a kibocsátásban is a mezőgazdaság mélypontot sikerült fognia. Az első két negyedében mindössze 1,4%-kal járult hozzá a mezőgazdaság a GDP-hez, ami történelmi mélypont. Csak úgy emlékeztető, 96-ban volt egy olyan negyed év, amikor 9% fölött járult hozzá a mezőgazdaság a GDP-hez. Még egyszer mondom, az első fél évben ebben az évben 1,4%, tehát nagyon-nagyon komoly problémák vannak. Ezt a KSA úgy számszerűsítette, hogy a második negyedében 12,4%-kal múlta magát alul a mezőgazdaság kibocsátása, ami jól tudjuk, hogy még a nyári asszályt még nem is tartalmazza, tehát a kukorica a napraforgó termés kieséseit majd a harmadik, negyedik negyedében fogjuk látni. Tehát úgy néz ki, hogy idén a mezőgazdaság kibocsátása érdemben fog mérséklődni. Úgyhogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy nem csak az infláció, hanem sajnos a GDP-t is érinti ez a komoly termelési válság.
1: A magyar fogyasztók egyébként hogyan viszonyulnak az élelmiszerekhez, hogyha tehetik, akkor keresik inkább a hazai minőségi árukat?
2: Sajnos én erre szeretnék szívből egy nagyon nagy igennel válaszolni, de nem tartunk itt. Nyilván sokat mond az adat, hogy nagyjából a boltok polcain egyharmad az import élelmiszerek aránya, de vannak olyan termékcsoportok, joghurtok, sajtokat, mondanám a húsipari készítményeket, ahol ennél még jóval magasabb arányok is vannak. Tehát, hogyha a jövőbe tekintünk, akkor elkerülhetetlen lesz az, hogy a mezőgazdaság és az egész élelmiszerértéklánc megújulása ott is megjelenjen, hogy a fogyasztót edukáljuk arra, meggyőzzük arról, hogy mennyire fontos, hogy a megbízható magyar élelmiszereket válassza. Ehhez ugye minőségben tovább kell erősítenünk, most sincsen gondunk, de tovább kell erősítenünk az importtal szemben, és csak ez az önellátási szint emelése, ennek az egyharmados aránynak a csökkentése lehet az, ami fenntartható pályára tudja majd a magyar élelmiszergazdaságot állítani. Nyilván el kell engednünk olyan álmokat, hogy majd mi 15-20 millió embert fogunk ellátni. Ez már nem realitás. A realitás az, hogy az önellátást kell minél magasabb szintre emelni, ahhoz, hogy az egy nagyobb geopolitikai konfrontációkat terhelt világban ne függjünk annyira a külföldi élelmiszerektől.
1: Hogyha jól láttam, akkor a mostani lottóötös már, én nem tudom, valahol 2 milliárd forint fölött jár az összesített nyeremény alap, ennyit ér a teli találat, hogyha mondjuk én ezt most megnyerem a hétvégén, akkor bátorítanál arra, hogy akár az agráriumba fektessek?
2: Igen, a válságok mindig lehetőségeket hordoznak. Minden tudás, eszköz és technológia rendelkezésre áll ahhoz, hogy a klímahatásokat jelentősen kompenzáljuk. Ráadásul ugye a termékszerkezetváltásban is nagy lehetőségek vannak, tehát én biztatok mindenkit, és vannak is komoly érdeklődők, akik érzékelik, ha most a világ legjobb technológiáival beruháznak a mezőgazdaságba, vagy éppen a élelmiszerfeldolgozásba, akkor mire ez a válság enyhülés véget ér, akkor ott lesznek azok a modern új élelmiszerek, amelyekkel nyertesei lehetünk ennek a piaci helyzetnek.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Fórián Zoltánt hallották, az Erste vezető agrárszakértőjét. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz Zoli!
2: Köszönöm, szervusz!
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Papírsárkány fesztivál tartanak Zamárdiban. Emellett különleges irodalmi programok is várják a családokat szeptember 18 és 20-a között. Az ingyenes rendezvény idén Janikowski Éva születésének 100. évfordulóját ünnepli. A Szabadstrandon és a Zam Kultúr buborékban a magyar sárkányosok mellett mintegy 20 külföldi résztvevő mutatja be alkotásait. A nappali és éjszakai reptetések, világító sárkányok, égi parádék és sárkánykészítő workshopok várják a látogatókat. A gyerekek pedig a MOME hallgatóinak és oktatóinak segítségével saját sárkányt is készíthetnek. A Balaton partján egy gigantikus égigérő fű installáció látható, ami majd a levegőbe is emelkedik, így az irodalom, az illusztráció és a sárkányreptetés egyetlen látványos alkotásban találkozhat.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
2: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Na és végül mi befektettél?
5: Ingatlanba.
4: Lakás?
5: Nem.
4: Nyaraló?
5: Nem.
4: Akkor?
5: Üzleti ingatlan.
4: Az nem csak a nagyoknak van.
5: Én is azt hittem.
6: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
4: Na, ennek én is utána nézek.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban továbbra is lassan lehet haladni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Ferenc körúton a Mester utcától az Üllői útig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton a Nagy körútnál. Továbbra is lassú a haladás a Szél-Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton a Sasadi úttól, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál. A hetedik kerületben a Garai teret lezárták a Murányi utcánál és a Sajó utcánál is csatorna karbantartása miatt, várhatóan kora délutánig. Csatorna felújítás miatt lezárták a hatodik kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni, a Bajza utcában is sávlezárásra számítsanak. A 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál vízvezetéket javítanak, sávlezárásra kell számítani. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
8: 10 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén, a mikrofonnál Németh László, akit ma még ünneplünk sok mindenki más mellett. Luigi Galvani, aki Bolognában látta meg a napvilágot 1737. szeptember 9-én, olasz fiziológus, orvos, az elektromosság tan egyik megalapítója. Papnak készült, mint annyian, de aztán meggondolták magukat még életükben, és milyen jól tette egyébként, anatómiát tanított a Bolognai Egyetemen, és a szülészet professzora is volt, 1772-től pedig az akadémia elnöke. Nevéből számos elektromos jelenség elnevezése származik, például a galvanizálás, ami fémek bevonását jelenti más fémmel vagy fémekkel elektronikus úton, illetve a galvanoplasztika, a fémtárgyak előállítása hasonló módon, A Galván elem első és másodrendű vezetők együttese, amely zárt körben elektromos áramot ad, a galvanométer pedig mágneses hatás alapján méri az áram erősségét. Szóval ilyen jeles szakemberek is születtek ezen a napon, illetve, hát amit ne felejtsünk el, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltásának ünnepe. Isten éltesse a KNDK-t, vagy nem is tudom, hogy ők miben hisznek. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Újra kezdte az Egyesült Államok a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, így értesült a Reuters.
9: A hírügynökség forrásai szerint a Fehérház arra utasította az amerikai külképviseleteket, hogy a két országból érkező kérelmeket kezeljék kiemelten. Washington januárban 75 ország esetében függesztette fel a tartós letelepedés célzó vízumeljárásokat, arra hivatkozva, hogy a jelentkezők nagyobb eséllyel szorulhatnak állami támogatásra. Bár egy szövetségi bíró augusztusban megsemmisítette a felfüggesztésről szóló intézkedést, a vízuminterjúk jelentős része továbbra sem indult újra. A Reuters szerint egyelőre nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott kivételt.
8: Életbe léptette a megemelt vámokat az Egyesült Államokból származó árukra Kanada.
9: Az amerikai lépésekre adott válasz összértéke mintegy 20 milliárd dollár. Az ottawai kormány intézkedésének mértéke és értéke megegyezik az Egyesült Államok által a közelmúltban meghozott hasonló döntéssel. Acél- és alumínium gyártmányokat, élelmiszereket, kozmetikumokat, ruházati termékeket és mezőgazdasági gépeket érint. Az új kanadai behozatali vámok 15% és 50% között mozognak.
8: Kiugróan magas volt a költségvetési hiány idehaza augusztusban is, de a pénzügyminisztérium szerint ez elsősorban az RRF programok előfinanszírozása miatt alakult így.
9: Az egyszeri tétel nélkül az augusztusi deficit a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint már jóval kedvezőbb képet mutat. Ez az adat az elmúlt évek augusztusi hiányaihoz képest is alacsonyabb. Regős Gábort hallják.
10: Augusztusban a költségvetési hiány 2311 milliárd forint volt. Hát egy hónap alatt látszik, hogy ez egy kiemelkedő nagy hiány, egy kiemelkedő deficitről beszélhetünk. Persze ez nem váratlan, ugye ezt a kormányzat jó előre kommunikálta, hogy itt az RRF források megelőlegezése miatt lesz egy kiugró hiány. Ugye ezt elvileg majd az év végével visszakapjuk az Európai Uniótól. Enélkül már nem ennyire rossz a helyzet, enélkül csak 124 milliárd forint lenne az augusztusi hiány. Ez már sokkal jobb. Jobban beleillik az augusztusi képbe, sőt az előző négy év hiányánál kisebb is. Hát persze egyszer látjuk, hogy ezt a kedvező adatot és a kiugró nagy hiányt, ezeket egyszerre kell együtt élnünk.
8: Enyhülést hozhat az üzemanyagárakban idehaza, ha a hónap végén a MOL 100 halombattai finomítója újra teljes kapacitáson működik majd.
9: A rádiónk által megkérdezett energetikai szakértő szerint nem a stratégiai olajkészlettel van probléma, hanem a finomított termékből van szűkösebb kínálat világszerte. Ezért Európa szerte lehetnek kisebb ellátási gondok, főleg a dízelüzemanyag terén. Ugyanakkor Magyarországon nem valószínű egy újabb olajkrízis a következő hónapokban. Holoda Attilát hallják.
11: Alapvetően nem a készlettel van probléma, meg nem is azzal, hogy érkezik-e nyerskőolaj vagy sem. A nyerskőolaj ellátás a finomítóban tökéletesen megfelel annak, amennyit a finomító képes feldolgozni. A Dunai finomító 100 halombattán az jelenleg nagyjából olyan 60%-os kapacitással képes működni. Ugye a tavalyi ősz folyamán volt itt egy tűzesettel járó baleset, ami miatt az egyik desztilláló torony, mondjuk úgy, hogy ez a magva magának a finomításnak, ez kiesett ebből. Ennek a visszaindítását a szeptember 22-ére jelezte előre, tehát véletlenül, amikor megtörténik ez a visszaindítás, akkor egy kicsit majd enyhül ez a feszítés ezen a magyarországi üzemanyagellátásban.
8: 10 orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról.
9: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint ezek a személyek olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hagyják el az országot. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese szerint Orbán Anita szavai valójában a diplomáciai nyelvezetben mást jelentenek. Rácz Andrást hallják.
12: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás az szó szerint ugye bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
8: Az augusztusi infláció 1,3%-os volt idehaza, ami továbbra is rendkívül kedvező adat, és bőven a jegybank 3%-os célja alatt marad.
9: Az Erste részvény elemzője szerint az alacsony infláció többi közt az energiaárak és az élelmiszerárak éves csökkenése segítette, miközben a ruházkodási cikkek, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok esetében is mérsékelt volt az áremelkedés. Felfelé leginkább a szolgáltatások lógtak ki, ahol 5%-os drágulást mértek. Nagy András szerint szeptemberben valószínűbb, hogy az MNB nem csökkent kamatot, de az év végén még lehet tér egy újabb kamatvágásra.
13: Az 1,3%-os infláció az önmagában lehetővé tenné a kamatoknak a további csökkentését. Ezt azért némileg árnyalja az a tényező, hogy egy felfelé mutató inflációs várakozás van. Tehát valószínűleg a következő hónapok inflációja még mindig jó lesz, de nem lesz már ennyire jó, tehát hogy egy romlás lesz tapasztalható. Illetve hát a képhez hozzá tartozik az is, hogy a Bloombergen múlt héten megjelentek olyan információk, hogy nem fog szeptemberben változtatni az MNB a kamatokon. Ezt aztán részben utána az MNB cáfolta, hogy ők nem kommunikáltak ilyet, és hogy majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fog mindent eldönteni. De összességében én talán azt mondanám, hogy most szeptemberben valószínűbbnek tűnik, hogy nem fog talán az MNB kamatot csökkenteni. Az év hátra lévő részében, például decemberben viszont még benne lehet egy kamatcsökkentés.
0: Tőzsde hírek.
8: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os csökkenés mellett 148.333 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 2,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal erősödik, 5070 forintnál jár. Az OTP 6%-kal csökken, 45.390 forinton. A Richter 9%-os mínuszban, 12.480 forinton. A Magyar Telekom 3%-kal korrigál lefelé, és 2560 forinton jegyzik. A bitcoin árfolyama 1,3%-kal erősödik, 79.452 dolláron és 9 centen áll, az Ethereumot 1,3%-os pluszban 2516 dollárért és 78 centért lehet vásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 79 fillér, egy amerikai dollár 312 forint 63 fillér, egy svájci frank 386 forint és 53 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 0,5%-kal csökken, Párizsban a CAC 9/10, a milánói börze 6/10%-kal áll a negatív tartományban, a madridi IBEX 1,2%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,5%-kal erősödött, 94 dollár 48 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 99 dollár 86 cent. Egy uncia aranyért 3,1%-os pluszban 4452 dollárt és 70 centet kell fizetni a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 78 euróba és 84 euró centbe kerül. További híreink következnek. Magyar Péter miniszterelnök szerint jelenleg csak a Dunán megépített fenék küszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű.
9: A kormányfő közölte, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarországgal szemben Brüsszelben. Magyar Péter ezt az aszbeszt üggyel állította párhuzamba, és úgy fogalmazott, jó lenne, ha az osztrák fél abban az ügyben is hasonló aktivitást mutatna.
8: Ezzel együtt történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása a Budapestnél, tegnap mindössze 1 cm-t mértek.
9: A folyó már júliusban megdöntötte a korábbi 2018-as negatív rekordot, majd augusztusban további csak nem 20 cm-t apadt, írja az időkép. A rendkívül alacsony vízállást a tartós csapadékhiány és a Duna vízgyűjtő területének szárassága okozza, és a helyzet a hajózást is jelentősen nehezíti. A folyó alacsony szintje miatt korábban régi hidat, régi hidak és hajóroncsok is előbukkantak, nyáron pedig a paksi atomerőmű működését is veszélyeztette a helyzet. A vízgyűjtőre érkező csapadék miatt ugyanakkor a következő napokban emelkedhet a Duna vízszintje.
0: Időjárás jelentés.
9: A nap első felében mindenhol derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli óráktól kezdve a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporok, zivatarok kialakulására. Este hidegfront érkezik, éjszaka egyre több felé várható csapadék. A szél megerősödik, éjfél körül már viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet ma 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: A vonalban pedig itt van velünk Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője. Szervusz, szép napot kívánok!
2: Szervusz, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ami pedig a témánk a következő percekben, ez a hazai infláció. Hogyan fogadták az elemzők a legfrissebb adatot?
2: 1,3%-os lett az éves szintű infláció augusztusban. Ez egy picike gyorsulást jelentett a júliusi a mélypontról, ami 1,2%-os volt. Igazából tényleg megerősödött szerintem ezzel az a nagy kép, az a várakozás, hogy az idei évben júliusban állt a legalacsonyabb szinten az infláció, és innen egy nagyon visszafogott mértékű emelkedés következhet az elkövetkező hónapokban. És ami pedig ugye magát a tényadatot illeti, ezt az 1,3%-ot, ez egy picikét alacsonyabb volt a piaci konszenzusnál, ami 1,4% volt, viszont a mi várakozásainknak megfelelt, ez az 1,3%, és havi szinten pedig 0,2%-kal nőttek az árak, tehát ez is már egy kicsit más volt, mint amit júliusban láthattunk, hiszen mind a két hónapban, a nyár első két hónapjában stagnált a havi infláció, most azért már látszott egy minimális mértékű, nem túl nagy mértékű emelkedés.
1: Drágultak a szolgáltatások, ezt mi okozhatja?
2: Hát szolgáltatások esetében volt a drágulás mögött számos egyszeri tétel, amiről már ugye voltak korábban információink, például ugye a távolsági úti céllal történő utazás, az havi szinten közel 10%-kal drágult, akkor a taxinak az ára emelkedett 8%-kal, és hát az utazáson kívül ugye a szezonális okok miatt ott volt a külföldi üdülés és a belföldi üdülés drágulása, ami valószínűleg össze-vissza fog korrigálni, és még ugye a teherszállítás volt, ahol viszonylag kiugró volt a havi szintű áremelkedés mértéke, 1%-os. Úgyhogy tényleg az látszott, hogyha mondjuk az MNB-nek az inflációs mutatójút nézzük, a szolgáltatásokra nézve, ők ugye piaci szolgáltatásokat elkülönítik a hatósági áras szolgáltatásoktól, és hát a piaci szolgáltatásoknál is látszott egy viszonylag nagyobb havi index, és a piaci szolgáltatások árindexe is gyorsult, egyre közelebb van megint a 6%-hoz, ez azért annyira nem jó hír, ez ugye inkább óvatosságra ad okot a kilátásokat illetően, de azért összességében azt látjuk, hogy maga az a történet, hogy az elmúlt hónapokban volt egy nagyon erőteljes dezinfláció a magyar gazdaságban, és az árfolyamnak, a forint árfolyamnak viszonylag stabil szinten sikerült megmaradnia, annak ellenére, hogy továbbra sem egy könnyű és magas kockázati étvágyai jellemezhető környezetben operálunk, hanem inkább ugye azt látjuk, hogy a kockázati környezet az nagyon volatilis a geopolitikai feszültségek miatt, és ugye ennek ellenére viszonylag stabil maradt a forint, ez azért pozitívan hathat a szolgáltatóknak az árazási magatartására is, de itt, ami azért a döntő tényező lesz a következő hónapokban, hogy a bértárgyalások hogyan alakulnak, hiszen a szolgáltatásoknak az árait, főleg a piaci szolgáltatások esetében alapvetően az határozza meg, hogy mekkora a bérkiáramlás a gazdaságban.
1: Részben erre vonatkozott volna a kérdésem, már mint a jövőre, mert ugye a kormány, már mint a májusban beiktatott új kormány ugye elkötelezett híve az euró bevezetésének, és itt már egyfajta céldátumokat is próbáltak megjelölni, több fórumon lehetett hallani 2030-at, 2031-et, de ugye azt is tudjuk, hogy a konvergencia kritériumok között elég fontos az árstabilitás fenntartása, ez működhet a következő időszakban?
2: Hát az biztos, hogy ha most ezt a pontot nézzük, akkor ugye kifejezetten kedvező helyzetből indulunk. Ugye az idei évben tényleg a eltelt hónapokban, tehát januártól augusztusig azt mondhatjuk, hogy egy olyan inflációs folyamat zajlott le, ami jóval kedvezőbb volt a vártnál, és az év hátra lévő részében is azt látjuk, hogy bár ugye várhatóan gyorsulni fog az infláció, de ennek a gyorsulásnak a mértéke jelentős mértékben el fog attól maradni, mint amit gondoltunk akkor, amikor ugye kitört a iráni háború február végén, és az energiaárak megugrása miatt ismét erősödtek az inflációs félelmek. Tehát egy nagyon-nagyon alacsony szintről indulunk, ami azt jelenti, hogy jövőre is, ugye bár gyorsul tovább az infláció, valószínűleg magasabb lesz az éves átlagos infláció, azért azt látjuk, hogy jövőre sem fogunk a jegybanki célsávból kikerülni, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy kifejezetten kedvező pozícióból indulunk, és hát hogy hogyan tovább, itt ugye alapvetően majd arról kell a monetáris politikának elgondolkodnia, de valószínűleg ebbe a kormányzatnak is szerepe lehet, hogy az euró bevezetés kapcsán, ami ugye szóba került az inflációs célnak a felülvizsgálata, ugye a nagy kérdés, hogy erre sor kerülhet-e az elkövetkező hónapokban, vagy az őszi hónapok folyamán. Úgy tűnik, hogy erre azért szükség lesz, hogy a jegybank egy alacsonyabb inflációs célhoz, tehát az eurózóna országainak az inflációs céljával összhangban lévő új inflációs célhoz igazítsa a monetáris politikát, de ugye ez a kérdés, hogy emiatt esetleg szigorúbb monetáris politikát kell folytatni, az inkább 2027-ben kerülhet szóba. Ugye alapvetően 2027-ben várjuk azt, hogy egyáltalán a cél környékére emelkedjen a drágulási ütem.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben Nyeste Orsolyát, az Erste vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
2: Köszönöm szépen, szervusz!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Az Egyesült Államok újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországról beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, így értesült a Reuters. A hírügynökség forrásai szerint a Fehérház arra utasította az amerikai külképviseleteket, hogy a két országból érkező kérelmeket kezeljék kiemelten. Washington januárban 75 állam esetében függesztette fel a tartós letelepedés célzó vízumeljárásokat, arra hivatkozva, hogy a jelentkezők nagyobb eséllyel szorulhatnak állami támogatásra. Bár egy szövetségi bíró augusztusban megsemmisítette a felfüggesztésről szóló intézkedést, a vízuminterjúk jelentős része továbbra sem indult újra. A Reuters szerint nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott kivételt. Életbe léptette a megemelt vámokat az Egyesült Államokból származó árukra Kanada. Az amerikai lépésekre adott válasz összértéke mintegy 20 milliárd dollár. Az ottawai kormány intézkedésének mértéke és értéke megegyezik az Egyesült Államok által a közelmúltban meghozott hasonló döntés részleteivel. Acél és alumínium gyártmányokat, élelmiszereket, kozmetikumokat, ruházati termékeket és mezőgazdasági gépeket érint a döntés. Az új kanadai behozatali vámok 15-50% között mozognak. A két ország közötti feszültség további eleme, hogy Donald Trump augusztus végén rendeletben nevezte át Amerika tóvá a nagy tavak egyikét, az Ontariót. Kanada jelezte, hogy a névváltoztatás nem fogadja el, és változatlanul a régi elnevezést fogja használni. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Ezt Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök jelentette be a helyi állami médiában. Az államfő közölte, délben írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. A szerb kormány hétfőn rendkívüli ülésén tett javaslatot a parlament feloszlatására. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél. Tegnap mindössze 1 centimétert mértek.

0: Kormányrendelet tervezet a Magyar Reklámszövetség álláspontja szerint. Az érdekképviselet közleményében kiemelte, a szabályozás részrehajló kisvállalkozásokat hoz lehetetlen helyzetbe. Ezzel több mint 20 ezer embert tehet munkanélkülivé, miközben néhány piaci szereplőt indokolatlan előnyökhöz juttat. A szövetség szerint a változtatások értelmében a fővárosi hirdető felületek száma a jelenlegi csaknem 16 ezerről 5 ezer körülire eshet vissza, az óriás plakátok számát pedig országos szinten 95%-kal csökkenthetik. Egy ilyen mértékű elhamarkodott átalakítás stratégiailag elhibázott, a döntés ráadásul hatásvizsgálatok és szakmai egyeztetés nélkül született. A jogszabályban előírt véleményezési határidő is csak formálisan teljesült, a Magyar Reklám Szövetség álláspontja szerint.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,5%-os csökkenés mellett 148.355 ponton áll. A részvénypiac forgalma másfél órával nyitás után átlépte a 3,1 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 5065 forinton stagnál. Az OTP 0,7%-kal csökkent 45.370 forintra. A Magyar Telekom 0,1%-os mínuszban 2566 forinton, a Richter 0,6%-kal csökkent 12500 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 82 fillér, egy amerikai dollár 312 forint 66 fillér, egy svájci frank 386 forint és 47 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,3, a frankfurti DAX 0,7%-kal csökken, a párizsi CAC 0,9%-kal korrigál lefelé, Milánó 0,4, Madrid 1,2%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,4%-kal került feljebb, 94 dollár 29 centre, a Brent jegyzési ára hordonként 99 dollár 70 centen. Egy uncia aranyért 0,1%-os drágulás mellett 4444 dollárt és 60 centet kell fizetni a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap első felében mindenhol derült napos csapadékmentes idő lesz, aztán később a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet. Estére már országszerte lehetnek zivatarok, záporok, a szél pedig többfelé megélénkül. A hőmérséklet egyébként 30 és 35 fok között alakul. Ennyi fért már a reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő Kecső Rihárd és a hírszerkesztő Somodi Evelin nevében Németh Lászlót hallották. Holnap reggel 6:30 ismét találkozunk. Kellemes rádiózás, szép napot, viszont hallásra!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az Egyesült Államok újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, így értesült a Reuters. A hírügynökség forrásai szerint a Fehérház arra utasította az amerikai külképviseleteket, a két országból érkező kérelmeket kezeljék kiemelten. Washington januárban 75 ország esetében függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumeljárásokat, arra hivatkozva akkor, hogy a jelentkezők nagyobb eséllyel szorulhatnak állami támogatásra. Már egy szövetségi bíró augusztusban megsemmisítette a felfüggesztésről szóló intézkedést, a vízuminterjúk jelentős része továbbra sem indult újra. A Reuters szerint egyelőre nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott kivételt. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában, ezt Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök jelentette be a helyi állami médiában. Az államfő közölte, délben írja alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. A szerb kormány hétfőn rendkívüli ülésén tett javaslatot a parlament feloszlatására. Idehaza az ingatlan vásárlóknak csupán a negyede jut olyan lakáshoz, amit eredetileg elképzelt, ezt közölte az Anker Property és az Európion közös magyarországi reprezentatív kutatásában. A megkérdezettek mintegy 25%-a vett végül a kezdeti elképzeléseknél kisebb vagy rosszabb minőségű ingatlant, 11%-uk kényszerült más környéken vásárolni, mint ahol tervezett, a hitelfelvétel pedig sokak számára a leggyorsabb útnak tűnik a saját ingatlan megszerzéséhez, de nem azt jelenti, hogy olyan otthonhoz jutnak, amilyenre vágytak. Az összefoglaló szerint a rendelkezésre álló önerő, a hitelképesség és az ingatlanárak együttesen arra kényszerítik a vevőket, hogy a lokáció, a méret vagy az ingatlan állapota terén kompromisszumot kössenek. Járatok százait kellett törölni számos brit reptéren az Egyesült Királyság országos légiirányítási szolgálatának repülési adatfeldolgozó rendszerében keletkezett hiba miatt tegnap. A törlések budapesti járatokat is érintettek, a fennakadás főleg az indulójáratokat érintette. A szolgálat tevékenységét nyilatkozatban bírálta a Wizz Air és a Ryanair is, utóbbi cég lemondásra szólította fel a szervezet vezetését. A Wizz Air légitársaság közleményében úgy fogalmazott, a brit légirányítási szolgálat a jelenlegi formájában egyszerűen nem alkalmas feladatainak ellátására és sürgős reformokra van szükség.
0: Tőzsdehírek.
1: Elsőként Európából. Csökkenés jellemzi a parkettet, ez 0,5%-os most a londoni FTSE esetében, 1%-kal gyengül a német DAX és a párizsi CAC-on, 1,4%-del esik vissza a spanyol börze és 0,7%-a mínusz az olasz mutatónál. Mindeközben a budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,6%-ot gyengül 148.075 pontra, a részvénypiac forgalma 3,7 milliárd forint, a vezető papírok mindegyiken lefordult, a MOL 0,3%-ot gyengül 5050 forintra, az OTP 0,8%-os mínusz után 45.310 forint, a Richter 0,7%-ot gyengül 12.490 forintra, a Magyar Telekom 0,4%-os mínuszban 2558 forinton. A bankközi deviza piacon az euró értéke most 364 forint, az amerikai dollárért 312 forintot és 92 fillért kell fizetni. Sűrűbb hévközlekedéssel és nagyobb vasúti kapacitással készülnek a hétvégi budapesti atlétikai világdöntőre a fővárosban. A H7-es hév péntek délután 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként jár. Az érintett időszakokban pedig 3 helyett 6 kocsis szerelvények közlekednek. A vidékről érkezők számára egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, többi köz Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap első felében mindenütt derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli óráktól kezdve a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután a nyugati megyékben már van esély záporok, zivatarok kialakulására. Este hideg front érkezik, éjszaka egyre több felé várható csapadék. A hőmérséklet napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk álmot.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Magyar Péter miniszterelnök szerint jelenleg csak a Dunán megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű. A kormányfő közölte, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarországgal szemben Brüsszelben. Magyar Péter ezt az aszbeszt üggyel állította párhuzamba, és úgy fogalmazott, jó lenne, ha az osztrák fél abban az ügyben is hasonló aktivitást mutatna. Ezzel egy időben történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél, tegnap mindössze 1 cm-t mértek. A folyó már júliusban megdöntötte a korábbi 2018-as negatív rekordot, majd augusztusban további csaknem 20 cm-t apadt, írja az időkép. A rendkívül alacsony vízállást a tartós csapadékhiány és a Duna vízgyűjtő területének szárassága okozza, és a helyzet a hajózást is jelentősen nehezíti. A folyó alacsony szintje miatt a korábban régi hidak és hajóroncsok is előbukkantak, nyáron pedig a paksi atomerőmű működését is veszélyeztette a helyzet. A vízgyűjtőre érkező csapadék miatt ugyanakkor a következő napokban emelkedhet a Duna vízszintje. Vezetőszáron vitték ma a Kecskeméti Bíróságra Fási Ádám feleségét, Gurzó Máriát, akit hétfőn vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban, írja a 24.hu. A bíróság Gurzó letartóztatásáról dönt, a nyomozás egyik szála egy több mint 80 millió forintos támogatásból készülő dokumentumfilmhez kapcsolódik, amely a hatóság szerint az elszámolás időpontjára valójában nem készült el. A projektben egy vállalkozó több mint 56 millió forintért bízott meg Fási Ádám lányához, Fási Zsüliethez, illetve Fási Ádám feleségéhez köthető cégeket. Az ügy annak a nyomozásnak a része, amely az NKA által kifizetett, összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatást érint.
0: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvény

0: de gyengül 2560 forintra. Európában is egyhangúan negatív az összkép, a londoni FTSE 4,1%-ot gyengül, a német DAX 8,1%-ot, a párizsi CAC-on 1,1%-kal esik vissza, az olasz börze 6,1%-kal gyengül, a spanyol mutató 0,5%-kal immár. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint, az amerikai dollárért 312 forintot és 94 fillért kell fizetni. Torzítja a piacot a közterületi reklámszabályozáshoz kapcsolódó új kormányrendelet tervezet a Magyar Reklámszövetség álláspontja szerint. Az érdekképviselet közleményében kiemelte, a szabályozás részlehajló kisvállalkozásokat hoz lehetetlen helyzetbe, ezzel több mint 20 ezer ember tehet munkanélkülivé, miközben néhány piaci szereplőt indokolatlan előnyhöz juttat. A szövetség szerint a változtatások értelmében a fővárosi hirdető felületek száma a jelenlegi csaknem 16 ezerről 5 ezer körülire eshet vissza, az óriás plakátok számát pedig országos szinten 95%-kal csökkenthetik. Egy ilyen mértékű elhamarkodott átalakítás stratégiailag elhibázott, a döntés ráadásul hatásvizsgálatok és szakmai egyeztetés nélkül született, a jogszabályban előírt véleményezési határidő is csak formálisan teljesült, teszik hozzá.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő estére 19-26 fok várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A kormány megkezdte az elmúlt 16 év korában minősített úgynevezett 3000-es kormány határozatainak nyilvánosságra hozatalát. Elsőként 13 a századvéghez kapcsolódó közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló döntést tesznek közzé. A tervek szerint pedig összesen mintegy 100 határozat minősítését oldhatják fel. A közlemény szerint az Orbán kormány mintegy 65 milliárd forintot különített el ilyen döntésekkel többi közt közvélemény és médiakutatásokra, elemzésekre és tanácsadói szolgáltatásokra. A miniszterelnökség a kapcsolódó szerződések teljesítési igazolásait, valamint az elkészült tanulmányokat és elemzéseket is felülvizsgálja, hogy kiderüljön, megfelelően használták-e fel a közpénzeket, illetve felmerül-e büntető jogi vagy más felelősség. Csökkent a 6 hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozama az államadósságkezelő központ mai aukcióján. Az AKK 20 milliárd forintnyi állampapírt értékesített, miközben az elsődleges forgalmazók 55,4 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatokat. Az aukciós átlaghozam 5,13% lett, ami 7 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult szintnél. A 6 hónapos lejárat másodpiaci referencia hozama kedden 5,15% volt. Növelte bevételét és nyereségét a Zara tulajdonosa, a spanyol Inditex a pénzügyi év első felében. A vállalat árbevétele éves szinten 7,6%-kal, csaknem 20 milliárd euróra, adózott eredménye pedig közel 7%-kal 3 milliárd euróra emelkedett. Az őszi-téli kollekciók értékesítése is jól indult. Augusztus eleje és szeptember 7-e között az üzletekben és online 9%-kal nőttek az eladások változatlan árfolyamon számítva. Az Egyesült Államok újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, értesült a Reuters. A hírügynökség forrásai szerint a Fehérház arra utasította az amerikai külképviseleteket, a két országból érkező kérelmeket kezeljék kiemelten. Washington januárban 75 ország esetében függesztette fel a tartós letelepedés célzó vízumeljárásokat, arra hivatkozva, hogy a jelentkezők nagyobb eséllyel szorulhatnak állami támogatásra. Bár egy szövetségi bíró augusztusban megsemmisítette a felfüggesztésről szóló intézkedést, a vízuminterjúk jelentős része továbbra sem indult újra. A Reuters szerint egyelőre nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott kivételt.
0: Tőzsde hírek.
4: Idehaza a Bux Index 0,8%-os mínuszban jelenleg 147.762 ponton. A részvénypiac forgalma közelíti az 5 milliárd forintot. A vezető papírok mindegyike gyengül, a MOL 4,1%-kal 5045 forintra, az OTP 1,2%-kal 45120 forintra, a Richter 6,1%-kal 12510 forintra, a Magyar Telekom 2,1%-os mínuszban 2562 forinton. Európában is hasonlóan negatív az összkép, a londoni FTSE 0,5%-ot gyengül, a német DAX 1,1%-ot, a párizsi CAC-on 1,3%-ot. Az olasz börze 1%-os mínuszban, a spanyol index 1,9%-kal esik vissza. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint 31 fillér, az amerikai dollárért 313 forintot és 42 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
4: Derült és napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki zápor, illetve zivatar. A déli egy szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Késő este 19 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 12:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 00:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Friedrich Merz német kancellár szerint hónapokon át Oroszországban készítették elő a lipcsei repülőtér elleni dróntámadást, amely kifejezetten Németország ellen irányult. Merz a Bundestagban azt mondta, csak a véletlenen múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár vagy személyi sérülés. Oroszország korábban tagadta, hogy közel lenne az incidenshez. A kancellár egyúttal megerősítette Ukrajna további német támogatását, és hangsúlyozta, hogy szerinte sem Németország, sem a NATO, sem az Európai Unió nem fenyegeti Oroszországot. Merz emellett élesen bírálta a Sachsen-Anhalti választáson 43,8%-kal győztes AfD-t, amelynek társelnöke Alice Weidel béketárgyalásokat sürgetett és háborús propagandával vádolta a kancellárt. Már több mint 340 ezeren töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, amelyet ma éjfélig lehet még kitölteni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A felmérésben többi közt a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés és a kirívó gyorshajtás visszaszorításáról, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. A július közepén indult anonim és önkéntes konzultáció eredményeit a minisztérium nyilvánosságra hozza, és figyelembe veszi a készülő közlekedésbiztonsági intézkedések kidolgozásánál. Baromfi Pest is igazolt a Nébi, két összesen mintegy 220 ezer csirkét tartó telepen a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán. Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a rendkívül fertőző vírusos betegség, amely súlyos megbetegedést, elhullást és jelentős gazdasági károkat okozhat. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állományok felszámolását, a telepek körül pedig 3 kilométeres védő és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A Nébih arra kéri a baromfi tartókat, hogy fokozottan tartsák be a járványvédelmi és vakcinázási előírásokat, és azonnal jelezzék a betegségre utaló tüneteket, vagy a szokatlan mértékű elhullást.
0: Tőzsde hírek.
1: Továbbra is negatív hangulatban a BUX, most 9%-kal megy lejjebb 147.664 pontra, a részvénypiac forgalma 5,2 milliárd forint, a vezető papírok mindegyike gyengül, a Magyar Telekom 3%-kal 2560 forintra, a Richter 1%-kal gyengül 12450 forintra, az OTP 1,2%-os mínuszban 45130 forint, a MOL 4%-ot gyengül 5045 forintra.

0: és 52 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
0: Derült és napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délies szelet élénklökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő este 19 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: Pontban 1 órakor jó napot kívánok. Az elkövetkezendő szűk 30 percben beszélgetünk többek között a fuvarozás helyzetéről, illetőleg az amerikai-kanadai vámokról is szó lesz majd, de mindenek előtt a legfontosabb hírek következnek. A hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Friedrich Merz német kancellár szerint hónapokon át Oroszországban készítették elő a lipcsei repülőtér elleni dróntámadást, amely kifejezetten Németország ellen irányult. Merz a Bundestagban azt mondta, csak a véletlenem múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár vagy személyi sérülés. Oroszország korábban tagadta, hogy közel lenne az incidenshez. A kancellár egyúttal megerősítette Ukrajna további német támogatását, és hangsúlyozta, hogy szerinte sem Németország, sem a NATO, sem az Európai Unió nem fenyegeti Oroszországot. Merz emellett élesen bírálta a 100 anhalti választáson 43,8%-kal győztes AfD-t, amelynek társelnöke Alice Weidel béketárgyalásokat sürgetett a háborús propagandával vádolta a kancellárt. Tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválsága az ideig második negyed évben. A nemzetközi fuvarozás összköltsége több mint 12%-kal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödése okozta. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke szerint az árfolyam veszteségből adódó eredmény csökkenés önmagában egy 10%-os fuvardíj emelést indokolna a cégeknél. Árvai Tivadart hallják.
4: Ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk 2 évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben meg azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenyképességek megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fordulók is ott legyenek. Most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben.
3: Balonfi Pest is igazolt a Nébik két, összesen mintegy 220 ezer csirkét tartó telepen a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán. Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a rendkívül fertőző vírusos betegség, amely súlyos megbetegedést, elhullást és jelentős gazdasági károkat okozhat. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állományok felszámolását, a telepek körül pedig 3 kilométeres védő és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A Nébik arra kérte a baromfi tartókat, hogy fokozottan tartsák be a járványvédelmi és vakcinázási leírásokat, és azonnal jelentsék a betegségre való tüneteket, vagy a szokatlan méretű elhullást. A kormány megkezdte az elmúlt 16 év korában minősített úgynevezett 3000-es kormány határozatainak nyilvánosságra hozatalát. Elsőként 13 a századvéghez kapcsolódó közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló döntést tesznek közzé. A tervek szerint pedig összesen mintegy 100 határozat minősítését oldhatják fel. A közlemény szerint az Orbán kormány mintegy 65 milliárd forintot különített el ilyen döntésekkel, többi közt közvélemény és médiakutatásokra, elemzésekre és tanácsadói szolgáltatásokra. A miniszterelnökség a kapcsolódó szerződések teljesítés igazolásait, valamint az elkészült tanulmányokat és elemzéseket is felülvizsgálja, hogy kiderüljön, megfelelően használták-e fel a közpénzeket, illetve felmerül-e büntetőjogi vagy egyéb más felelősség.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 8,1%-kal csökkent 147.722 pontra. A részvénypiac forgalma 5,9 milliárd forint. A vezető részvények is mind mínuszban. 3,1%-kal gyengül a MOL 5050 forintra, 1,4%-os mínuszban az OTP 45.050 forinton. A Richter 0,5%-kal esik 12.520 forintig, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os csökkenés mellett 2.562 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 10 fillért kérnek. Európában sincs jó hangulat, a londoni FTSE 9/10, a frankfurti DAX és a milánói tőzsde 1,6/10, a párizsi kakaron 1,8/10, a madridi IBEX pedig 2,4%-kal korrigál lefelé. A fél időben majd beszélgetünk a további tőzsdei állásokról is. Vezetőszáron vitték ma a Kecskeméti Bíróságra Fási Ádám feleségét, Gurzó Máriát, akit hétfőn vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban. Erről ír a 24.hu. A bíróság Gurzó letartóztatásáról dönt. A nyomozás egyik szála egy több mint 80 millió forintos támogatásból készülő dokumentumfilmhez kapcsolódik, amely a hatóság szerint az elszámolás időpontjára valójában nem készült el. A projektben egy vállalkozó több mint 56 millió forintért bízott meg Fási Ádám lányához, Fási Zsülyethez és Fási feleségéhez köthető cégeket. Az így annak a nyomozásnak a része, amely a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatást érint. Csökkent a 6 hónapos diszkont kincstár egy aukciós átlaghozama az államadósságkezelő központ mai aukcióján. Az AKK 20 milliárd forintnyi állampapírt értékesített, miközben az elsődleges forgalmazók 55,4 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatokat. Az aukciós átlaghozam 5,13% lett, ami 7 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult szintnél. A 6 hónapos lejárat másodpiaci referenciahozama kedden 5,15% volt. Az Egyesült Államok újra kezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, erről értesült a Reuters. A hírügynökség forrásai szerint a Fehérház arra utasította az amerikai külképviseleteket, hogy a két országból érkező kérelmeket kezeljék, kiemeltem. Washington januárban 75 ország esetében függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumeljárásokat, arra hivatkozva, hogy a jelentkezők nagyobb eséllyel szorulhatnak állami támogatásra. Bár egy szövetségi bíró augusztusban megsemmisítette a felfüggesztésről szóló intézkedést, a vízuminterjúk jelentős része továbbra sem indult újra. A Reuters szerint egyelőre nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott kivételt. Magyar Péter miniszterelnök szerint jelenleg csak a Dunán megépített fenéküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű. A kormányfő közölte, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarországgal szemben Brüsszelben. Magyar Péter ezt az aszbesztüggyel állította párhuzamba, és úgy fogalmazott, jó lenne, ha az osztrák fél abban az ügyben is hasonló aktivitást mutatna. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállás a Budapestnél, tegnap mindössze 1 cm-t mértek. A folyó már júliusban megdöntötte a korábbi 2018-as negatív rekordot, majd augusztusban további csak nem 20 cm tapadt, erről ír az időkép. A rendkívül alacsony vízállást a tartós csapadék hiány és a Duna vízgyűjtő területének szárassága okozza. És a helyzet a hajózást is jelentősen nehezíti. A folyó alacsony szintje miatt korábban régi hidak és hajóroncsok is előbukkantak, nyáron pedig a paksi atomerőmű működését is veszélyeztette a helyzet. A vízgyűjtőre érkező csapadék miatt ugyanakkor a következő napokban emelkedhet a Duna vízszintje. Növelte bevételét és nyerességét a Zara tulajdonosa, a spanyol Inditex a pénzügyi év első felében. A vállalat árbevétele éves szinten majd 8%-kal, közel 20 milliárd euróra, adózott eredménye pedig mintegy 7%-kal 3 milliárd euróra emelkedett. Az őszi-téli kollekciók értékesítése is jól indult. Augusztus eleje és szeptember 7-e között az üzletekben és online 9%-kal nőttek az eladások, változatlan árfolyamon számítva.
0: Időjárás jelentés.
3: Derült napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A déli eszelet élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő este 19 és 26 fok között várható. A fővárosban most 29 fok van.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Sűrű hévközlekedéssel és nagyobb vasúti kapacitással készülnek a hétvégi budapesti atlétikai világdöntőre a fővárosban. A H7-es hév péntek délután 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként jár, az érintett időszakokban pedig 3 helyett 6 kocsis szerelvények közlekednek. A vidékről érkezők számára egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, többek között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Egyébként péntektől vasárnapig tart majd az atlétikai világdöntő a Zsivoszki Gyula Nemzeti Atlétikai Stadionban. A magyarok között érdekeltek például pénteken férfi 400 méteren Enyingi Patrik és Molnár Attila, kalapácsvetésben Halász Bence, 100 méter gáton Kozák Luca, aztán Mátósára is ott van 400 gáton, Takács Boglárka 100 méterben is indul, majd meg 200 méteren is indul, meg persze a 4x400-as vegyes váltó is ott lesz majd az atlétikai stadionban, péntektől vasárnapig, tehát atlétikai világkupa.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: 13 óra 10 perc van továbbra, és mélyponton a magyar közúti fuvarozás, lassan 3 éve veszteséges a hazai ágazat. Az idei második negyed évben a nemzetközi szegmensben több mint 12%-kal ugrottak meg az összköltségek. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödése okozta, amit egyelőre nem, vagy csak részben sikerült a fuvarozóknak áthárítani. Emellett a külföldi konkurensek is tisztességtelen versenyt teremtenek. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke szerint az útdíjak esetében egy szigorúbb ellenőrzési háló kellene. Árvai Tivadar arról is beszélt, hogy mentőövet várnak a kormánytól. Kovács Gergő interjúja.
1: Nagyon nehéz helyzetben van a nemzetközi fuvarozás. Gyakorlatilag itt a második negyed évben nagyon megugrottak a költségek, illetve hát a hazai ágazat pedig immár 11. egymást követő negyed éven működik veszteségesen. A fuvarozók száma is folyamatosan csökken. Itt a második negyed évben hogyan alakultak ezek a költségek, tehát mik azok a szegmensek, kategóriák, amik ezt nagyon fölfelé húzták?
4: Két nagyon durva hatás volt, ami érte az alágazatot, hogy az egyik a mindenki által ismert energiaválság, illetve a hormonai szorosban kialakult helyzet miatti üzemanyagár sok. Ezt részben kompenzálták azok a kormányzati intézkedések, amelyek egy ideig védett áras szinten tartották az üzemanyagot. Az elmúlt időszakban azonban ugye mindannyian látjuk, hogy drasztikusan tovább emelkedtek ezek az árak. Az üzemanyag mellett ugyanakkor van egy másik nagyon jelentős sok, ami érte az alágazatot, ez pedig nevezetesen a forint-euró árfolyam változás. Ugye a forint váratlan és nagyon drasztikus erősödése, ami részben ugye jó hír, de a fuvarozásban, illetve az euró elszámolásban működő vállalkozásoknál is kevésbé jó hír. Ez egy nagyon komoly veszteséget generált a cégeknél, amelyeknek a kompenzálása az elég nehezen oldható meg, hiszen egy nemzetközi megállapodás szerződés keretrendszerben az árfolyam az általában nem egy klauzula tárgya, hanem azt mondjuk azt, hogy csodálkozó szemekkel néz egy megbízó, hogy mit érdekli őt, hogyha a forint árfolyama változik. Ugyanakkor be kell látni, hogy a tavalyi 380-390 forintos szinthez képest a 350-360 forintos szint az egy jelentős váltási nehézséget okoz, már pedig a cégeknek a költségoldali elszámolásban jelentős mértékben forint kitettsége van, a bérektől kezdve az üzemanyag tankolás, a szervizköltségek, a rezsiköltségek, ezek mind-mind forintba jelentkeznek, ugye itt a veszteséget valahogy nekik ki kellene termelniük. Ez egyébként összességében, tehát csak az árfolyam veszteségből fakadó eredmény csökkenés, az egy 10%-os fuvadi emelést indokolna a cégeknél. Ezt egyelőre nem sikerült megvalósítaniuk, vagy csak részben sikerült megvalósítaniuk, amiből meg az következik, hogy ahogy ön is említette, a hosszú ideje, most már hónapok után lassan két éve akár nullszaldóval vagy veszteségesen működő magyar alágazatnak ez egy olyan utolsó csapás, ami miatt valóban tapasztalható a vállalkozások esetében a törülköző bedobás.
1: Itt regionális szinten is, hogy emiatt gyakorlatilag lemaradunk, mert hogy a nemzetközi valuták közül a forint erősödése valójában ugye gyengíti a magyar fuvarozóknak a versenyképességét, ez az, amit ön is említett, és emiatt itt a környékben a román, az ukrán, a lengyel fuvarozók gyakorlatilag ezt ki tudják itt használni.
4: Az ugye az árfolyam veszteség, ahol nem jelentkezett, vagy ahol a valuta ugye nem volt ekkora mozgásban az elmúlt időszakban, ott nyilván egy sokkal stabilabb árképzéssel tudtak működni, tehát mondhatjuk azt, hogy igen, ez bizonyos helyzetekben versenyelőnyt tud jelenteni a külföldi konkurencia részére, de egy nagyon fontos, amire fölhívta a figyelmet, mert ez a más területen is igaz, ugye az a probléma, hogy a külföldről érkező konkurens fuvarozók, és gondolok itt például a Romániából érkező versenytársakra, nagyon nagy szeretettel használják ki azokat a kis kapukat, amelyeknek eredményeképpen ők már valahol a szürke gazdaságban tevékenykedve próbálnak meg versenyre szert tenni, és ezekkel, tehát a jogellenes magatartásokkal szemben a jogkövető magyar fuvarozók védetlenek. Itt gondolok például az útdíjak megfizetésének a hajlandóságára, míg a magyar vállalkozások nagyon jól tetten érhetőek is egyébként, ha ők útdíj csalást követnek el. Egy külföldi fuvarozó esetében nagyon nehéz, ha sikerül is, akkor a behajtás, és ez egy jelentős költségelem a fuvarozásban, a harmadát teszi ki az összköltségeknek, hogyha ezzel tud élni egy külföldi fuvarozó, hogy ő valamilyen módon elcsalja az útdíjat, akkor ezzel önmagában egy jobb versenyhelyzet pozíció keletkezik a részére, de ez nem korrekt, ez egy nem egy tisztességes versenyhelyzetből adódik. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy az útdíjak esetében egy nagyon szigorú és jól lefedett ellenőrzési háló tudjon létrejönni Magyarországon is.
1: A korábbi, hát pozitív évekhez képest most nagyságrendileg mennyi fuvarozó hiányzik az ágazatból?
4: Nyilván arra kíváncsi, hogy hányan hagyták abba a tevékenységet, ez ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk egy-két évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben meg azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenypiaci helyzetének, versenyképességének megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, hiszen most az Európai Unió egészére igaz egy gazdasági stagnálás, megtorpanás, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fuvarozók is ott legyenek, most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben, hiszen nekünk is fontos nyilván nemzetgazdasági érdek, hogy majdan, amikor ez a trend megfordul, mert mindig megfordul, akkor magyar vállalkozások tudják a magyar árualapot szállítani.
3: Az elmúlt percekben Árvai Tivadart, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnökét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: Megnézzük, 13 óra 17 perc van. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-kal csökken 147.821 pontig. A részvénypiac forgalma 6,2 milliárd forint. A vezető részvények mind mínuszban. A MOL 3%-kal gyengül 5050 forintra. Az OTP 1,2%-kal van lejjebb 45.150 forinton, a Richter 6%-ot esik 12.500 forintra, a Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.562 forinton. 1,7%-kal gyengül a forágyi, 1630 forintra, 9%-os mínuszban az Ágy biztonsági nyomda, 1,6%-kal esik az Appenin, 8%-del az Autovallis, 2,9%-del a Duna House, 1%-kal a Graphisoft Park, a Masterplast is, az Opus részvényei 7%, a Panergy 4%, a Rába pedig 2,3%. A Waberers 1,2%, a Vienna Insurance 2,6%-os csökkenés mellett van. A CVAK 2,8%-ot erősödik, az MBH Jelzálogbank 4%-kal van magasabban, a DH Group részvényei 8%-os pluszban, az Akku 1,2%-kal van följebb jelenleg a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában. Európát illetően nincs jó hangulat, a londoni FTSE 9%, a frankfurti DAX 1,6%, a párizsi Kakaron 1,9%-kal gyengül, a milánói tőzsde 1,5%, a madridi IBEX 2,4%-kal korrigál lefelé. Ázsiában vegyes volt a kép, a tokiói Nikkei 2,1%-ot gyengült, ahogy a hongkongi Hang Seng is, a Sensex Indiában 1,1%, a szingapúri mutató pedig 7,1%-os mínuszban zárt. A Shanghai Composite 3,1%-ot erősödött, a dél-koreai Kospi pedig 1,4%-os pluszban fejezte be a napot. Az olajárak emelkednek továbbra is, a Brent most $100 felett van egy 50 centtel, tehát hordonként $100.50 kell adni érte. Az amerikai könnyűolaj, a WTI, az pedig $95 kerül jelenleg. A hazai adatok alapján mindkét üzemanyagfajta országos átlagára emelkedett, a 95-ös benzin és a gázolajára egyaránt 4 forinttal nőtt. A 95-ös benzin ma átlagosan 626, a gázolaj pedig 701 forint literenként, persze töltőállomásokon lehet eltérés az árak tekintetében. A holland tőzsdén jegyzett gázára október végi szállítása 4,2%-a drágul, 1 megawattórányi gázért 79 eurót kell adni. Az aranyára is emelkedik, nem sokkal, minimálisan, $4,447.60 az arany unciánkénti ára. A palládium 2%-kal, az ezüst néhány centtel, a rész pedig 7%-kal kerül kevesebbe most jelenleg.
0: Monitor.
3: 13 óra 20 perc. Újabb fejezetéhez érkezett az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi háború. Kanada 15-50% közötti vámokat vetett ki, mintegy 20 milliárd dollár értékű amerikai árura, válaszol Donald Trump korábbi intézkedéseire. Az amerikai elnök erre újabb kanadai termékek, köztük alkoholos italok, tejtermékek és motorkerékpárok extra vámját rendelt el, amelyek szeptember végén léphetnek életbe. A Trend FM által megkérdezett külgazdasági szakújságíró szerint a két ország gazdasága rendkívül szorosan összefonódik, ezért a vámháború komoly bizonytalanságot okoz a vállalatoknak. Martin Kovács Miklóssal Németh László beszélgetett a reggeli monitorban. Ezt hallják majd pillanatokon belül.
5: Mi történik itt már megint?
6: Hát bizony, folyamatosan rosszabbodik a helyzet, durvul még azt is lehetne nyugodtan mondani, hiszen ugye a tegnapi nap hozta el azt az új fejezetet, amikor is Kanada 15-50% közötti vámokat vetett ki, nagyjából 20 milliárd dollár értékű amerikai árura. Ez egyébként megegyezik összegszerűen azzal a vámtétellel, amelyeket Donald Trump korábban kanadai árukra, illetve szolgáltatásokra vetett ki. Na most természetesen nem maradhatott válasz nélkül ez a lépés, és Donald Trump elnöki rendeletben azonnal elrendelte egy csomó kanadai terméknek, különböző alkoholos italoknak, tejtermékeknek, ami különösen érzékeny terület lehet, és még motorkerékpároknak a megvámolását is, már extra megvámolását vásárlását is Kanadából az Egyesült Államok felé haladva. Ez egyébként ez utóbbi szeptember 29-én lép majd életbe, ami azt is jelzi, hogy itt azért igaz, hogy mindkét fél a barátságtalan megjegyzések és alkalmas időnként durva odaszólások Trump részéről mellett vannak tárgyalási szándékot jelző nyilatkozatok is, ám de gyakorlati lépések még nem történtek, úgyhogy tulajdonképpen itt valószínűleg igaz az, amit itt az elején fogalmaztam, hogy egyre durvul ez a küzdelem, és Mark Carney, aki ugye egy rendkívül képzett, rendkívül kultúrált miniszterelnök, Kanada miniszterelnöke, most már elkezdte pedzegetni azért azt is, hogy a háborúnak bizony lesznek érezhető, érzékelhető következményei már a kereskedelmi háborúnak természetesen Kanadában, úgyhogy ilyen szempontból igaz ugyan, hogy már a tavalyi esztendő is azzal telt Donald Trump hivatalba lépése óta, hogy Kanadában megpróbálták azokat a külkereskedelmi, ha úgy tetszik, nagy üzleteket, amelyek meghatározóak a kanadai gazdaság számára, átcsoportosítani és más országokkal, más piacokkal próbálták helyettesíteni, kiváltani a nagy déli szomszéd házatáján hagyományosan egyébként szerződéses alapon is működő megállapodásokat, de azért ez nem egy egyszerű dolog. A két ország nagyon sok szempontból a gazdasági alapokat figyelembe véve végül is sziámi ikerként működik. Energiahálózat, energiaellátó hálózat, aztán ugye nyersanyaghálózat, különböző termékek, ide-oda utaznak ugyanaz a termék, az a gyártási előkészítési folyamat során adott esetben itt is, ott is megjelenik, majd aztán végül valahol ott végez, de egyelőre még Donald Trump olyan kemény kijelentéseket is tesz, mint például, hogy ugye a Bombardier, amely egy kanadai hatalmas repülőgépgyártó cég, az bizony egyszerűen csak hagyja abba a tevékenységét Kanadában, és hozza az üzletet, meg a munkaerőt, illetve az állásokat, a gyártási folyamatot az Egyesült Államokba, és akkor majd jaj, de jó lesz. A Bombardier mellesleg ilyenkor jelzi, hogy bocsánat, de már most is több ezer embert foglalkoztat az Egyesült Államokban. Szóval itt most nyilatkozatháború is zajlik, de a gazdasági szereplők számára tulajdonképpen nagyon nagy a gáz, ha úgy tetszik, hiszen gondolj csak bele, hogy mondjuk az üzleti terveket, azokat vajon milyen őrült tempóban kell folyamatosan módosítgatni, ahhoz igazodva, hogy éppen hol tart ez az előbb említett kereskedelmi háború.
3: Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. 13 óra 25 perc van, ez volt mára a Monitor című műsorunk. Én pedig megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. A folytatásban egy rövid zene, aztán majd rövid reklám, és jön a hírekkel Somodi Evelin. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották. További kellemes rádiózást.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 13:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A kormány megkezdte az elmúlt 16 év korában minősített úgynevezett 3000-es kormány határozatainak nyilvánosságra hozatalát. Elsőként 13 a századvéghez kapcsolódó közpénzből finanszírozott kutatásról és tanulmányról szóló döntést tesznek közzé, a tervek szerint pedig összesen mintegy 100 határozat minősítését oldhatják fel. A közlemény szerint az Orbán kormány mintegy 65 milliárd forintot különített el ilyen döntésekkel, többi közt közvélemény és médiakutatásokra, elemzésekre, illetve tanácsadói szolgáltatásokra. A miniszterelnökség a kapcsolódó szerződések teljesítésigazolásait, valamint az elkészült tanulmányokat és elemzéseket is felülvizsgálja, hogy kiderüljön, megfelelően használták-e fel a közpénzeket, illetve felmerül-e büntetőjogi vagy más felelősség. Az Egyesült Államok újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását, értesült a Reuters. A hírügynökség forrásai szerint a Fehérház arra utasította az amerikai külképviseleteket, hogy a két országból érkező kérelmeket kezeljék kiemelten. Washington januárban 75 ország esetében függesztette fel a tartós letelepedés célzó vízumeljárásokat, arra hivatkozva, hogy a jelentkezők nagyobb eséllyel szorulhattak állami támogatásra. Bár egy szövetségi bíró augusztusban megsemmisítette a felfüggesztésről szóló intézkedést, a vízuminterjúk jelentős része továbbra sem indult újra. A Reuters szerint egyelőre nem világos, miért éppen Magyarország és Lengyelország kapott kivételt. Már több mint 340 ezren töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, amelyet ma éjfélig lehet kitölteni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A felmérésben többi közt a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlag sebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés és a kirívó gyorshajtás visszaszorításáról, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. A július közepén indult anonim és önkéntes konzultáció eredményeit a minisztérium nyilvánosságra hozza, és figyelembe veszi a készülő közlekedésbiztonsági intézkedések kidolgozásánál.
0: Tőzsde hírek.
2: Elsőként Európából, ahol továbbra sem javul a hangulat, a spanyol börze teljesít most a legrosszabbul, ott 2,4%-os a mínusz. 1,9%-ot süllyed a francia Cacaron, 1,6%-ot a német DAX, 1,5%-kal megy lejjebb az olasz börze, a londoni FTSE 1%-ot gyengül. A budapesti értéktőzsde részvényindexe némileg követve európai társait 0,7%-os mínuszban 147.871 ponton, a részvénypiac forgalma 6,3 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike gyengül, a MOL 4,1%-kal 5045 forintra, az OTP 1,1%-kal 45.190.

0: Derült, napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő este 19 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Színház.
2: Szeptember 18-án mutatják be a Centrál Színházban Neil Simon Furcsa pár című vígjátékát Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével. A két színész először játszik együtt színpadon. Puskás Tamás rendezőt hallják.
3: Az előadás a Furcsa párról szól, Félixről és Oszkárról, akik a legjobb barátok, és az 1965-ben született darab tanúsága szerint, ha a legjobb barátok szorosabb kapcsolatba kerülnek, ne adj Isten, összeköltöznek, mert az egyik már

0: elvált, a másik pedig éppen váló félben van, akkor abból rémes dolgok születnek, kétségbe vonódik a legjobb barátságuk, sőt lassan-lassan elviselhetetlen állapotok kezdenek uralkodni, és katasztrófába fordul az egyébként jól induló dolog. Két remek színészről van szó, mind a kettővel nagyon sokat dolgoztam, az Alföldi Róberttel, a My Fair Lady-ben, a Networkben, más előadásokban, a Játék a kastélyban. A Buci, a Stoll András történetét pedig el se kezdem sorolni, a Józsaru, a Házassági Leckék, az Illatszertár és a többi, tehát nagyon sokat dolgoztam mind a kettőjükkel, de, és a számomra is meglepetésül szolgált, ők ketten, bár az életük szorosan összekapcsolódott, a Robi rengetegszer rendezte, igazgatója volt az Andrásnak, és így tovább, de furcsa módon, és akkor most hoppá, lelőjük, mint a nyulat a poént. Ez a két színész sosem dolgozott együtt még színpadon. Komoly szerepben biztosan nem szerepeltek együtt, viszont nagyon kedveli egymást ez a két dinoszaurus, úgyhogy nagyon boldogan vállalkoztak rá. Ugyan ténykérdés, hogy az olvasópróba után azonnal egy emberként vagy egyszerre kérdezték meg, hogy hát miért nem fordítva? Hát az életünk pont az diktálná. Én olyan oszkáros vagyok, mondta Stoll, az Alföldi pedig azt mondta, hogy hát érem, akkor az élettörténete szerint inkább a Félix szerepe illene. De hát pontosan ebben volt a kulcsa ennek a revivalnek, ennek a felújításnak. 1965-ben született ez a darab, és a Neil Simonnak, aki egyébként igazi, nagyon tapasztalt ember ebben a társkapcsolati vagy együttélés dologban, mert négyszer házasodott és ötször vált el, szóval hogy minden tud arról, hogy mennyire nehéz ez a történet, mennyire abszurd a történet, és mennyire komoly energiákat kell mozgósítanunk, hogy valahogy jól csináljuk. Szóval, hogy megírta, bár a 20. század egyik legsikeresebb szerzője, de ezzel azt hiszem, hogy föltette a koronát a működésére, mert hogy valóban a legsikeresebb darabját írta meg. 65-ben azonnal le is fordította Örkény István a darabot, annyira nagy port vert fel, vagy nagy sikert aratott a film is, meg a színdarab, és azóta nagyon-nagyon sokan, nagyon sok híres páros játszott a Magyarországon, úgyhogy ahhoz, hogy az ember sokat gyára elővegye, ahhoz két dolognak kellett megfelelni. Egyfelől az 1965 óta, 60 év óta bizony nagyon elfáradt szöveget meg kellett újítani, és büszkén mondhatom, hogy a fiaim olyan munkát végeztek, ami már a próba folyamat alatt is jelesre vizsgázott. Igazi relekbe szabott forrással ajándékozták meg a színházat és a komédiaipart, és ugyanakkor a másik, aminek meg kellett felelni, hogy mi az a speciális ok, amiért mi most ezt elővesztük, és ezt a speciális okot ebben a tényben találtam meg, hogy két utolérhetetlenül remek színész közös játéka az, ami most majd a nézőinket invitálja az előadás megtekintésére. A Centrál Színháznak néhány évente aduásszal kell szolgálnia, nem is elég ást húzni, hanem aduást kell húzni, de most ismét ideje volt egy ilyen produkcióval előrukkolni.
1: Irodalom. Új kötet jelenik meg a múlt héten életének 84. évében elhunyt Kossuth Díjas Nádas Pétertől, várhatóan október 1-én. Most az Egyszer címmel, közölte a Sárközi és Társai kiadó. Röpiratában Nádas Péter felsorolja azokat a témákat, amelyekről nem akar beszélni, az író mégis beszél a témákról, amelyek egyebek mellett a globális felmelegedés és az emberi biográfiák közel sem globális különbözősége, valamint az a folyamat, hogy megnyílik az olló, a globalitás szervezeti elve ütközik a nem globálisan szervezett egyénivel, ilyesmi témákról értekezik. Nádas Péter 1942. október 14-én született Budapesten, Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista, aki fotóriporterként és újságíróként is dolgozott. Utolsó könyve, A halott barátaim, tavaly jelent meg. Augusztus 26-án halt meg Gombos-Szegem.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: A Kárpát-medence kör alaprajzú templomai jó részt az Árpád-korban születtek. Ilyen a 11. századi Öskői, az egy teljes évszázaddal fiatalabb Pápoci, a 13. században született Kallósdi, vagy épp a vele egykorú Jáki Szent Jakab kápolna. A megoldás a reformkor beközöntével jóval nagyobb méretben élet újjá. Ekkor született meg az esztergomi Szent Anna plébánia templom, a balatonfüredi kerektemplom, valamint a hozzájuk képest igen kései székesfehérvári Prohászka Ottokár emléktemplom. Létezik azonban egy hasonló épület, amit eleve a protestánsoknak építettek, sőt, azóta csak kizárólag ők használják. Ez a lipicai ménesnek, illetve az ország egyik legszebb vízesését rejtő Szalajka völgynek köszönhetően sokszor emlegetett Szilvásvárad reformátusait szolgálja ki, akik több mint 185 éve tartanak már itt istentiszteleteket. Az aradi Vértenók útja 33 alatt található templomot a falu földesura, az egyébként katolikus gróf Keglevics Miklós építette, aki az egri főszékesegyházat is jegyző, Povolni Ferencet kérte fel a feladatra. Kálvinista egyházközség már 1576-ban működött a településen, 1832-ben viszont az otthonukat annak veszélyessége miatt le kellett bontani. A nép évekig várta az új templomot, a munkák azonban végül csak 1837-ben, más források szerint 1836-ban indultak el. A rossz nyelvek szerint a templomot a katolikusok kapták volna, a grófné az építés derekán azonban beleszeretett Pirker János László egri érsekbe. Keglevics bosszúja nem maradt el. Az épületet a protestánsoknak adta, a Szalajka völgyi vashámorban született fénybetűkből pedig a kapu fölé iratta a 97. Zsoltár áthallásos 7. versét. Szégyenüljenek meg, a faragott képeknek minden szolgálj. A valódi indok ennél persze egyszerűbb lehetett, hiszen a reformátusoknak egyszerűen szüksége volt egy új templomra. A gróf pedig egy 1832-ben kelt levél tanúsága szerint kész volt ebben segíteni. Ha a környéken járunk, akkor mindenképp érdemes tenni egy próbát a bejutással. A szintén dór oszlopokon álló karzat, a reformátusokra jellemző egyszerűség, a klasszicista fapadok, a neoreneszánsz orgonaház, illetve az ezüst szállal hímzett fekete sejem úrasztali terítő ugyanis mind gyönyörűek. Templom mellett persze a Szalajka völgyben is érdemes tenni egy sétát. Felfedezve az istállós kői barlangot, a fátyolvizesést, a kellemes ösvényeket, vagy akár az állami erdei vasút kocsijából kinézve csodálni a környezetet.
2: Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
4: Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akik vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16 éve él Torinóban olasz férjével és közös gyermekükkel, Olasz Mama blogjában megmutatja a magyaroknak Olaszország csodáit. Munkája mellett tehát imád utazni és írni. Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök román. Ez a könyvének a címe. Lássunk akkor tisztán, vajon mi az alapja a szerelmes olasz férfit övező legendának. Tényleg másként szeretnek, mint a többi nemzet férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
5: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípjának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy általában az olaszokkal kapcsolatban bennünk él. Azt persze nem árt tisztázni, hogy nyilván Olaszország egy óriási ország, és hatalmas különbségek vannak benne. Nyilván másképp viszonul a szerelemhez egy dél-tiroli olasz férfi, meg másképp egy szicília. Nyilván azok a sztereotípiák, amik egy magyar olvasóban vagy egy magyar emberben élnek az olaszokkal kapcsolatban, azok általában a valahogy nem tudom miért alakult ez így, de azok azért általában a dél-olaszokra igazak. Tehát ez nagyon szenvedélyes, nagyon vehemens, nagyon hangosan szeret, hangosan él, nem tudom, hangosan csinál mindent. Kicsit éjszakon azért nyugodtabbak vagyunk. Az biztos, hogy egy olasz férfi az nagyon tud udvarolni, ez teljesen független attól, hogy most melyik szélességi fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
4: Emberiség történetén végig haladva föltárolt, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképpen benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
5: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, vagy aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve, nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezetben összefoglalva. Abban biztos voltam, hogy az első az a Vádárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrarca is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló kulturális szempontból a dolog, de az én tinédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
4: Azokról a legendás, vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni itt.
5: Tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már a 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan azt, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán felismerül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak, és ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények felől.
4: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
5: Nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így ne tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vár, tehát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Puccini is egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie. Szóval...
4: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Puccininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett ez a cselédlány.
5: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem. Már furcsa ezt a szót használni ezzel kapcsolatban, hogy szerettem, de egyébként pont ezek a nagyon bizarr, a Kegyetlen Szerelem című fejezet az, ami az én kedvencem az egész könyvben, mert ott mindegyik ilyen nagyon-nagyon furcsa, nagyon-nagyon beteges.
4: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. Csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
5: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
4: Ja, igen, igen.
5: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá. A történetre elmentem egy itteni filmesztét a barátommal kárlézni, és akkor mondta, hogy most képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükség lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani, óriási szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, az gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymást integettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. A vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszög, meg ugye az általában ez a párhuzamos kapcsolat.
4: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
5: Levelek
4: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és én nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
5: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabbik, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam, tényleg nagyon megható volt.
4: Ú, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok, Gyovai Helén új könyvéről beszélgettünk. A könyv az 1001 könyvkiadó gondozásában jelent meg.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, elsősorban a szerinte felesleges kiadások leállításával. Közölte, hogy hamarosan elfogadják a 2026-os módosított költségvetést, miközben már megkezdődött a 2027-es büdzsé előkészítése is, amelyben csökkenő hiány és államadósság pályát céloznak. A kormányülésen az üzemanyagárakról is tárgyalnak, ezért Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját és a társaság más vezetőit is meghívták. Magyar szerint a kormány célzott támogatást tervez a dízelautóval munkába járóknak, ugyanakkor ellenzi a hatósági ár bevezetését, mert az szerinte üzemanyaghiányhoz vezethet. A kabinet emellett az aszbeszt szennyezésről és a Dunán épített fenékküszöbről is tárgyal. Újabb 4 milliárd dolláros védelmi finanszírozásról kötött megállapodást Lengyelország és az Egyesült Államok. A Foreign Military Financing program keretében biztosított forrást Varsó amerikai katonai felszerelések beszerzésére és amerikai vezetéssel zajló kiképzésekre fordíthatja. A lengyel nemzetvédelmi miniszter egyúttal azt kérte Washingtontól, támogassa az uniós finanszírozású lengyel-amerikai közös projekteket, illetve bizonyos katonai eszközök gyártását telepítsék át az Egyesült Államokból Lengyelországba. A két ország az FMF program keretében immár a 6. garancia megállapodását kötötte meg. Baromfi Pestist igazolt a Nébih két összesen mintegy 220 000 csirkét tartó telepen a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán. Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a rendkívül fertőző vírusos betegség, amely súlyos megbetegedést, elhullást és jelentős gazdasági károkat okozhat. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állományok felszámolását, a telepek körül pedig 3 kilométeres védő és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A Nébih arra kéri a baromfi tartókat, fokozottan tartsák be a járványvédelmi és vakcinázási előírásokat, és azonnal jelezzék a betegségre utaló tüneteket, vagy a szokatlan mértékű elhullást. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapestnél, tegnap mindössze 1 cm mértek. A folyó már júliusban megdöntötte a korábbi 2018-as negatív rekordot, majd augusztusban további csak nem 20 cm apadt, írja az Időkép. A rendkívül alacsony vízállást a tartós csapadékhiány és a Duna vízgyűjtő területének szárassága okozza, és a helyzet a hajózást is jelentősen nehezíti. A folyó alacsony szintje miatt korábban régi hidak és hajóroncsok is előbukkantak, nyáron pedig a paksi atomerőmű működését is veszélyeztette a helyzet. A vízgyűjtőre érkező csapadék miatt ugyanakkor a következő napokban emelkedhet a Duna vízszintje.
0: Tőzsde hírek.
1: Nem mozdul a Bux a negatív tartományból, továbbra is 0,8%-ot csökken az index, 147.706 pontra jelenleg, és a vezető papírok mindegyike is mínuszban jár. A MOL most 0,6-del megy lejjebb 5.035 forintra, az OTP 1,3%-os csökkenés után 45.110 forintot ér, a Richter 0,4-et gyengül 12.530 forintra, a Magyar Telekom 0,2%-os csökkenéssel 2.564 forinton. Európában ennél jelentősebb mínuszok látszódnak, gyakorlatilag a vezető indexek mindegyike 1% feletti mértékben gyengül. A spanyol börze 2,2%-kal, a párizsi CAC-on 2%-kal, a német DAX 1,6%-kal, gyengül Milánó is 1,3%, illetve London 1,1%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 76 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot és 25 fillért kell fizetni.
0: időjárás jelentés.
1: Derült és napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki zápor, illetve zivatar. A déli és szelet élénklökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Késő este 19 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Jó napot kívánok! Egy római város újabb rejtélye. Nagyméretű épület maradványát tárják fel az egykori óbudai Szezjár területén a Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumának szakemberei. Itt járunk a műsor első perceiben.
3: A funkciója az nem egyértelmű, az, hogy a hadsereg épített, abban egészen biztosak vagyunk. Hát egyre nemzetközi brainstorming zajlik, hogy külföldi kollégákat is bevontunk az ötletelésbe. Nincs még megnyugtató válasz rá. Elképzelhető egyébként, hogy civil rendeltetésű objektum, csak hát a hadsereg kezenyomát azt fölismerjük rajta.
4: Egyrészt a megelőző feltárás északi irányban a még meg nem nyitott területeken is folytatódni fog, másrészt pedig lehetőségünk lesz az épületi toronyszerű záródásának a teljes körű feltárására, ugyanis eddig csak a teljes épületen alaprajzi tisztázást végeztünk, és ez, ha minden igaz, hamarosan el fog tudni kezdődni.
2: Ezután a BTM Vármúzeumának készülő kiállításáról hallhatnak. A Város a Fronton című tárlat Budapest területének török korát mutatja be.
5: Természetesen a budai pasának a leleteik, amik szerencsés módon megmaradtak. Ugye ez a karmelita épület együttes területén állt a budai pasának a palotája, fönt a várban, a dísztér közelében. Ebből azért sok mindent a régészeti feltárások során megtaláltunk, és valami képünk lehet arról a gazdagságról, amit a budai pasák elhoztak, vagy képviseltek itt Budán. Arra törekedtünk, hogy olyan tárgyakat tegyünk ki, amik eddig főként a gyűjteményben voltak, úgyhogy ebből a szempontból is ez egy nagy, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen első nagy bemutatás a Budapesten felszírekelő törökkori tárgyaknak.
2: Végül Szigligeten járunk. A Balaton felvidéken több középkori templomrom kutatása is elkezdődött, illetve folyamatban van. Ezekről beszélgetünk.
6: Csobánc oldalában álló, hát rossz templomnak nevezett templomrom is úgy néz ki, hogy olyan tulajdonosok kezébe került, ami miatt majd nem sokára ott is lesz dolgunk. Illetve a Szent András templomromnál végeztünk még méréseket, ez Talján Dörög mellett található. Nem szeretnék rangsort felállítani, de szerintem a Szent András templom az a legszebb templomrom itt az egész Balaton felvidéken, de hogyha kicsit messzebb nézek, akkor talán az ország egyik legszebb részben álló középkori templomáról van szó.
2: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az egykori óbudai Szezjár területén folyó ásatásról Kossyál Gergely ásatásvezető régésszel, a BTM Aquincumi Múzeumának ókor történeti főosztálya munkatársával és Budai Balogh Tibor régész főmuzeológussal, a kutatás szakmai konzulensével beszélgettem.
4: Most itt állunk az egykori óbudai Szezgyár területén, ahol már egyébként 9 éve zajlik egy nagy beruházás, és ennek a legújabb ütemét kezdtük meg idén.
7: És a feltárásnak köszönhetően hatalmas méretű római falak bukkantak elő, de hát ezeknek egy része ugye nem is most bukkant elő, hanem már tavasszal, akkor már voltunk innen a területen, hiszen most ugyan látunk itt valamiféle toronynak a maradványát, de hát ehhez vezetett egy meglehetősen furcsa konstrukció, talán út, talán valami oszlopcsarnok.
3: Valójában nem is idén tavasszal került ez elő, hanem már a korábbi szakaszokban előkerült egy támpilléres fal. Ezt mi a mai régész generáció csak alaprajzol ismerjük, de 2017-ben, amikor elkezdtük ennek az egész építkezésnek a megelőző feltárási munkálatait, az egyik kutatóárkommal nem véletlenül neki szaladtunk ennek a támpilléres falnak, kiszerkesztettük, hogy körülbelül hol kéne jönnie, és egy 3 méteres szakaszt föltártunk már akkor belőle. Nem volt egyértelmű, hogy mi a funkciója, fölmerült, hogy esetleg vízvezeték lehetne, és azon a 3 méteres szakaszon volt egy folytonos tudósági hiány bennem, még a római korból visszamaradt. Kitisztítottuk és megnéztük, hogy van-e benne cső. Azt láttuk, hogy cső nincs benne, tehát a vízvezetékelmet azt el is vetettük ezzel, de az megállapítható volt egyrészt, hogy nagyon professzionális falazatról van szó. Ilyet Aquincumban a katonaság készített szinte kizárólagosan, illetve hát a rétegtani helyzetből az is kiderült, hogy egyrészt, hogy biztos, hogy római, másrészt pedig az, hogy minden korábbi római konstrukciót vágott. Tehát ez alapján egy relatív kronológiát föl tudtunk állítani, és megmondtuk, hogy ez egy késő római korban létesült valami, nagy valószínűséggel katonai létesítmény, amely hát legkorábban valamikor a 3. század vége felé épülhetett, tetrarchia kori, de nem zárható ki az sem, hogy esetleg Valentinianus kori, hiszen a beépítési határtól északra létesült temetőkben Frigeridus dox és az ő stábjának a tisztjei által jegyzett téglákat találtunk, ami persze nem jelenti azt, hogy ez az elsődleges felhasználása volt ennek a katonai létesítménynek, ez lehet, hogy egy tetőcserét jelentett a 4. század vége felé, de mindenféleképpen 4. századra kelteznénk ezt az egész létesítményt, amely tehát tavasszal bővült a másik falával, ugye Kostyál Gergő kollégám továbbásta azt a falat, amit én megtaláltam, és kb. 8 méter távolságra megtalálta ennek a helyiségnek a zárófalát, ami hát folyosnak nevezzük, hiszen a megmaradt részek nem utalnak arra, hogy esetleg portikuszos felmenő része lehetett volna ennek. Egy hosszú folyosó, legalább 80 méter hosszan követhető, és észak felé egy kerek toronyban záródik.
7: A déli vége az ugye megsincsen ennek a folyosónak, viszont ez a torony ez itt van előttünk, akkor gondolom, hogy ez is késő római kori lehet, tehát 3. század vége, 4. század.
3: Így van, legkorábban tetrarchia kori, de nem zárjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy a Valentinius kori nagy erődítések projektjébe illeszkedett bele ez is, hogy pontosan milyen módon, miköze van a késő római erődítéshez, ami nincs annyira messze tőlünk, hát azt még kutatnunk kell, de erre lesz lehetőség a beruházó a következő építési ütemben a folytatásra is lehetőséget nyújt.
7: Leletanyag került elő?
4: Természetesen igen, viszont itt már is egy ellentmondásba kerülünk, ugyanis a leletanyag alapján nem tudjuk bebizonyítani azt, hogy ez tényleg egy késő római létesítmény volt, ugyanis ez a klasszikus második-harmadik századi leletanyag jött elő. Azonban ez még nem jelent semmit, ugyanis minden más viszont tényleg arra utal, hogy ez egy késő római épület volt, a falak elhelyezkedése, előkerülési szintje, illetve a falazás technikája alapján is erre tudunk következtetni, ugyanis északra a torony megtaláltuk az Aquincumi katonaváros szövetét ezekkel a második-harmadik századra keltezhető falakkal, és az egyik épületnek a délkeleti helyiségénél, ahol a falak folytatásának kellett volna következnie, egyszer csak vége szakadnak ezek a falak, és pár méterrel arrébb már erre a késő római toronyszerű létesítményre bukkantunk.
7: Akkor ezek szerint alaprajzilag ezt úgy képzeljük el, hogy ugyan a másik végét nem ismerjük, de tulajdonképpen mint egy buzogány, egy nyél és a végén egy gömb.
3: Igen, pontosan ahhoz hasonlít. A Sorompó utcától kezdve ismerjük a folyosó részét, azért onnan számoltunk kb. 80 métert, ami egy, hát egy gömbben végződik, valójában ez egy sokszög alakú, de kerekbenyomást keltő konstrukció, és hát mivel a Sorompó utcánál még nem volt meg a másik vége, ezért gondoljuk, hogy esetleg ez a Raktár utca irányában még tovább folytatódhat, és esetleg össze is érhet a késő római erőddel.
7: Biztos egyébként az, hogy ez valami katonai létesítmény? Nem lehetséges, hogy palota épület?
3: A funkciója az nem egyértelmű, az, hogy a hadsereg épített, abban egészen biztosak vagyunk. Hát egyre egy nemzetközi brainstorming zajlik, hogy külföldi kollégákat is bevontunk az ötletelésbe. Nincs még megnyugtató válasz rá. Elképzelhető egyébként, hogy civil rendeltetésű objektum, csak hát a hadsereg kezenyomát azt fölismerjük rajta.
7: Hogyan folytatódik majd a feltárás? Ahogy most lenézünk, itt egy hatalmas szelvény van előttünk, és hát ugye a Duna felüli irányba ott rengeteg korábbi falmaradvány is van.
4: Igen. Két fázisban fog folytatódni, ha minden igaz, a feltárás. Egyrészt a megelőző feltárás északi irányban a még meg nem nyitott területeken is folytatódni fog, másrészt pedig lehetőségünk lesz az épületi toronyszerű záródásának a teljes körű feltárására, ugyanis eddig csak a teljes épületen alaprajzi tisztázást végeztünk, és ez, ha minden igaz, hamarosan el fog tudni kezdődni.
7: Hogy tervezik, mikor fejezik be itt a kutatást, és mikor tudnak egy végleges válasszal szolgálni, hogy mi volt ez az épület?
3: A teljes megelőző feltárás most át fog alakulni tervásatássá ennek a késő római konstrukciónak a területén. Erre 60 munkanap áll rendelkezésre. Ezt még nem kezdtük el, tehát ettől várjuk azt, hogy kicsit többet tudjunk meg erről a létesítményről. De most nagyjából még azért a tetőomladék, vagy valamilyen omladékos szint látható a torony belsejében. Ezen át kell ásni magunkat, lemegyünk a járószintig, és próbálunk adatokat keresni. Részben leletanyagot, hiszen a kollégám mondta, hogy amit ugyan elő lehet anyag, de nagyon kevés, és nem biztos, hogy releváns magára az építményre vonatkozóan. Hát, hogyha belebontunk a torony betöltésébe, és ki tudjuk bontani legalább egy részét, akkor azért közelebb fogunk jutni a megoldáshoz, ebben egész biztos vagyok.
7: Viszont ezek a falak már így önmagukban is, mindenféle tudományos magyarázat nélkül is rendkívül impozánsak. Gondolom, hogy ezek megmaradnak, ezeket nem lehet elbontani.
3: Igen, ez a kérdés már eldőlt, a hatóság levette a falakat, sőt, igazándiból nem is kerül elfedésbe, maga a torony rész nem fog elfedésbe kerülni, egy parkot tervez rá a tulajdonos, a kivitelező.
2: Kostyál Gergely ásatásvezető régésszel, a BTM Agrinkumi Múzeumának ókortörténeti főosztálya munkatársával és Budai Balogh Tibor régész főmuzeológussal, a kutatás szakmai konzulensével beszélgettem. Hamarosan a Vármúzeum készülő törökkor bemutató kiállításával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Város a fronton címmel nyílik törökkor bemutató tárlat októberben a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Pap Adrián régész főmuzeológussal, a tárlat egyik kurátorával beszélgettem.
2: Itt állunk lent a Budapesti Történeti Múzeumnak a földszintjén, van itt egy nagy ideiglenes kiállítóterünk, ahol mindig más-más kiállítások nyílnak, és a legközelebbi kiállítás, ami október közepén fog megnyílni, az a törökkori Budáról szól, és ennek az épülő falai között állunk most éppen.
1: Beszélgettünk már erről a kiállításról itt a Közkincskeresőben néhány hónappal ezelőtt, kifejezetten aktuális, különösen a Mohácsi csata 500. évfordulója kapcsán.
2: Igen, úgy gondoltuk, hogy azért ez az időpont számunkra is fontos, mert ugye Mohács az mégsem Budapesten van, de a török hadak ekkor érnek el először Budára, és ekkor indul meg valójában a városnak is az átalakulása egy középkori királyi székhelyből, pár évtized múlva ugye egy oszmán birodalmi tartomány központjává válik.
1: De ugye maguk az oszmánok csak 15 évvel később, 1541-ben foglalták el Budát.
2: Igen, viszont ami azért nagyon nagy változás, hogy eddig mondjuk úgy, hogy Budára úgy tekinthettünk a késő középkorban, hogy az országnak a közepén van, és valójában nagyobb ostromok, nagyobb támadások nem érték, tehát egy tényleg békés polgári város. Ez az, ami teljesen megváltozik 1526-tal, tehát innentől egy nagyon-nagyon komoly erődítési munkálatokra kényszerülnek valójában a városnak az urai, éppen melyik fennhatóság alá tartozik, mert hogy folyamatosan ostromolják. Buda megszerzése az egy nagyon-nagyon fontos pontja az egész hódoltság időszakának, hogy kibirtokolja, úgyhogy rengeteg ostromot kell a városnak kibírnia, és ezek az első erődítések a városnak valójában modernizálása, a tűzfegyverek, ágyúk korszakához, az azért 1526-tal elkezdődik.
1: Ugye ilyen például az erdélyi bástya, amit Szapolyai építetett, és nemrégiben néhány évvel ezelőtt tárták fel.
2: Igen, pontosan, tehát alapvetően az a kinézet, amit most látunk, hogy bástyák kövezik körbe a Várhegyet, és kisebb, nagyobb és változó, főként azért kör alakú bástyák vannak körbe. Ez ekkor indul meg ennek a kiépítése, ugye a nagy rondella déli irányba az, ami nagyon-nagyon hangsúlyos látványa még a várnak, ugye az is ehhez az időszakhoz köthető, ekkor épül ki, és utána folyamatosan ebbe a 150 évben nyeri el szinte a mai képét.
1: 1541-ben foglalták el végleg az oszmánok Budát. 15 éven keresztül miért nem kellett nekik?
2: Hát én nem gondolom, hogy nem kellett nekik, azért nagyon-nagyon komoly módon jelen vannak. Egyrészt mondjuk azt, hogy vannak a szultánnak azért olyan emberei itt, akik figyelnek arra, hogy a politika úgy alakuljon, ahogy ők szeretnék. Másrészt azért van egy felnőtt uralkodó, tehát Szapolyai János azért mégiscsak egy olyan tárgyaló partner, amikor már őt is királlyá koronázzák, akivel Szulajmán abszolút tud, hát mondjuk azt, hogy érdemben tárgyalni arról, hogy ő mit is szeretne az országgal kapcsolatban, és tehát talán Sudár Balázsnak a legújabb ilyen kutatásai kapcsán válhat az nyilvánvalóvá, hogy ez változik meg az ő halálával, mármint hogy Szapolyai halálával és a gyermekének a trónra kerülésével, mert ugye akkor hirtelen nincsen egy olyan felnőtt uralkodó, akivel bármit is meg lehetne beszélni, és akkor válik ez elsődrangú fontosságúvá, hogy konkrétan az oszmán birodalomhoz csatolódjon az ország, és számukra azért ez a Szapolyai időszak, ez egy vazallusi státusz, tehát hogy az oszmán szempontból ezt úgy kezelik, hogy már 1526-ban elkezdődik a hódoltság, és ha török tankönyveket nézünk, vagy Törökországban járunk múzeumokba, akkor az azért ez a Mohácsi csata számukra is az egyik nagy csata, tehát a néhány, amit felsorolnak akár a isztambuli hadtörténeti múzeumban, ott van a Mohácsi csata is, és számukra ott kezdődik Magyarországnak a meghódítása, tehát hogy ők onnan számolják. Számunkra azért ez más, tehát azt mi a mi szempontunkból érzékeljük, hogy azért még teljesen más módon képes az ország ekkor és az uralkodó működni, és ez változik meg a gyermek János Zsigmond trónra kerülésével 1541-ben.
1: 1541-től a város fejlődése mennyire került kényszerpályára?
2: Hát teljesen, ugye egyrészt addig azért abszolút meghatározza az, hogy az uralkodónak valójában kezdetektől van itt egy háza, majd később ugye azért az egyetlen központja szinte az azért Budán lesz. Ugye az uralkodó innentől nem itt, az oszmán szultán azért nem Budán van szerencsére, tehát abban abszolút megváltozik a városnak a hát státusza, hogy a környező területekhez képest, illetve az adott birodalomhoz képest, vagy országhoz képest, amelynek részét képezi ő, milyen pozíciót tölt be, úgyhogy azt azért lehet látni, hogy a tartományi központi léte, tehát az, hogy ez azért egy nagyon-nagyon kiemelt személy tartózkodik itt, az azért jelent valamit. Tehát a budai pasa, mint tisztség, az egy nagyon komoly tisztség az Oszmán Birodalmon belül. Ugye a nagy vezír van a szultán után, mondjuk a második helyen, és akkor utána jönnek a nagy tartományi központoknak a vezetői, és hát az látszik, hogy Egyiptom után valójában ez a budai viláját, a budai tartomány a következő nagyon-nagyon fontos tartomány, tehát az, hogy itt valaki ennek a vezetését látja el, ez tényleg egy fontos pont, de hát óhatatlanul ez azért mégsem egy királyi udvar, tehát mégsem egy önálló szuverén államnak a központja, hanem egy hát állandó jelleggel háborús helyzetben lévő tartománynak a központjává válik, és ez a háborús helyzet, ez a bizonytalanság azért meghatározza a város sorsát a következő 150 évben.
1: De hát nyilvánvalóan ugye ennek az arisztokráciának a jelenléte, ez valamiféle gazdagságot hozott a birodalomból. Ez tükröződik a leletanyagban is?
2: Ez ilyen nagyon kettős, tehát ugye a magyar arisztokrácia az elmenekül, illetve a főpapság is elmenekül 1541-el, tehát utána az az arisztokrácia, ami a magyar és a nyugati tárgyakat vonzotta, a nyugati építkezéseket, annak a szerepe azért, hát mondjuk úgy, hogy megszűnik. És hát az oszmán arisztokrácia azért az egy egészen máshogy működő történet, mint a nyugati társadalmakban. Azt lehet látni mindenképp, hogy van itt egy nagyon-nagyon gazdag, és tényleg Isztambullal kapcsolatot tartó, az isztambuli divatot, az isztambuli irányzatokat követő társadalmi réteg, ugye ő alapvetően a budai pasa, a budai beglerbég és az ő környezete, az ő helyettese és a hozzá kapcsolódó egyrészt katonai elemek, tehát akik a pasa köré tartoznak, illetve hát a hozzá kapcsolódó civil lakosság is, tehát hogy van egy ilyen réteg, és természetesen a budai pasának a leleteik, amik szerencsés módon megmaradtak. Ugye ez a karmelita épület együttes területén állt a budai pasának a palotája, fönt a várban, a dísztér közelében. Ebből azért sok mindent a régészeti feltárások során megtaláltunk, és valami képünk lehet arról a gazdagságról, amit a budai pasák elhoztak, vagy képviseltek itt Budán. Ez egy nagyon összetett dolog. Egyrészt nagyon-nagyon sok mindent tényleg Isztambulhoz kapcsolja őket, tehát az, amit ők követnek ilyen szempontból, mint divatot tényleg, de nagyon sok minden Budán azért nyugati területekről is, német területekről, Itáliából is származik, úgyhogy ilyenből sok mindenünk van, és látható is lesz majd a kiállításban.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a készülő Város a fronton című kiállításról.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2. Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Több mint 10 robbanótest vár még kiemelésre a Duna medréből Budafoknál, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibomba. Az alacsony vízállás miatt folyamatosan kerülnek elő robbanótestek a folyóból, amelyek hatástalanítása a Magyar Honvédség tűzszerészeinek ad feladatot. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a Dunából a térségben. A honvédség szerint a tűzszerészek munkája ezzel még nem ért véget, a mederben talált további eszközök kiemelése is hátra van. A kormány megkezdte az elmúlt 16 év korában minősített, úgynevezett 3000-es kormány határozatainak nyilvánosságra hozatalát. Elsőként 13 a századvéghez kapcsolódó közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló döntést teszik közzé, a tervek szerint pedig összesen mintegy 100 határozat minősítését oldhatják fel. A közlemény szerint az Orbán kormány mintegy 65 milliárd forintot különített el ilyen döntésekkel többi közt közvélemény és médiakutatásokra, elemzésekre, illetve tanácsadói szolgáltatásokra. A miniszterelnökség a kapcsolódó szerződések teljesítési igazolásait, valamint az elkészült tanulmányokat és elemzéseket is felülvizsgálja, hogy kiderüljön, megfelelően használták-e fel a közpénzeket, illetve felmerül-e büntető jogi vagy más felelősség. Magyar Péter miniszterelnök szerint jelenleg csak a Dunán megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű. A kormányfő közölte, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarországgal szemben Brüsszelben. Magyar Péter ezt az aszbeszt üggyel állította párhuzamba, és úgy fogalmazott, jó lenne, ha az osztrák fél abban az ügyben is hasonló aktivitást mutatna.
0: Tőzsde hírek.
1: Gyakorlatilag nincs változás a budapesti értéktőzsdén, a Bux Index 0,6%-kal gyengül 148.052 pontra, a részvénypiac forgalma 7,9 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike gyengül, a MOL 0,2%-kal 5055 forintra, az OTP 0,9%-kal 45290 forintra, a Richter 0,4%-os mínuszban 12530 forint, a Magyar Telekom szintén 0,2-del gyengül, akár csak a MOL 2562 forint jelenleg. Európában maradnak az erős mínuszok, ez 1,3%-os csökkenést jelent a londoni FTSE-nak, 1,8%-ot a német DAX-nak, a párizsi CAC-on 2,1%-kal esik, a spanyol börze már 2,5%-kal, 1,6%-a mínusz Milánóban. A bankközi deviza piacon az euró értéke 363 forint 58 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot és 16 fillért kell fizetni. Sűrűbb hévközlekedéssel és nagyobb vasúti kapacitással készülnek a hétvégi budapesti atlétikai világdöntőre a fővárosban. A H7-es hév péntek délután 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként jár, az érintett időszakokban pedig 3 helyett 6 kocsis szerelvények közlekednek. A vidékről érkezők számára egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, többi közt Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába.
0: Időjárás jelentés.
1: Még derült és napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A déli egyszelet élénklökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő este 19-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden

0: kint a gyűjteményben voltak, úgyhogy ebből a szempontból is ez egy nagy, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen első nagy bemutatása a Budapesten felszírek előtt örökkörű tárgyaknak. Ugye itt egyrészt lesznek olyan tárgyak, amik nem Budáról, hanem Pestről, mert ugye ebbe az időszakban azért, ha nem is folyamatosan, de az időszak nagy részében Pest is oszmán kézen volt. Tehát vannak olyan tárgyak, amik Pestről kerülnek elő, és hát főként az ostromok, illetve a had testek mozgása miatt vannak olyanok, amik Óbudáról, vagy a környező területekről, ahol a Budát ostromló csapatok állomásoztak, tehát hogy kvázi Budapest területéről származó tárgyak fognak megjelenni. Nagyon sok olyan is, ami még publikálva sem volt, hanem most kerül először egyrészt a szakma, illetve a nagy közönség számára is bemutathatóvá.
1: Általában egy kiállítás úgy szokott kinézni, hogy megnyílik a kiállítás, és jó esetben valamikor a megnyitó környékén kiadnak hozzá valamilyen kiállítási füzetet. Önök sokkal korábban elkészítették ezt a kiállítási füzetet, hogyha egy 500 oldalas könyvet azt füzetnek lehet nevezni, hiszen Sudár Balázssal közösen írtak egy ugyancsak alapos összefoglaló munkát Budavár török koráról. Mennyire követi annak a tematikáját ez a kiállítás? Mennyire fog megjelenni a könyv a kiállításban?
0: Azt hiszem, hogy ez tényleg egy szerencsés helyzet volt, hogy a könyv írása kapcsán valójában föl lehetett arra készülni, hogy hogy lehet ezt bemutatni. Úgyhogy a legtöbb nagy kiállítás úgy készül, hogy van egy nagyon hosszú időszak, amíg annak van egy hát tudományos kutatási előzménye, és utána lehet ugye azt megmutatni. Úgyhogy nekünk ez a könyv ez ilyen vezető volt végig a kiállítás során, és annak a tematikai egységei azok, amik megjelennek a kiállításban is. Természetesen ugye ahhoz a térhez, ami rendelkezésünkre áll, ahhoz kellett idomulni. Tehát nem azt lehet mondani, hogy megyünk szépen végig a könyvben, és ugyanabban a sorrendben fognak a tárgyak következni, de valójában azok az egységek jelennek meg, tehát lesz nagyon sok szó pont ezekről a hadi eseményekről, tehát a hazahoz kapcsolódó fegyverekről, amik előkerültek az elmúlt évtizedek ásatásai során, vagy akár száz évek ásatásai során a budai Várhegyen, vagy annak környékén. Lesz természetesen szó ugye magáról az idekerülő oszmán vezetésről, hogy ők egyáltalán hogyan éltek, és körülbelül mi az a adminisztratív rendszer, amit bevezettek itt. Lesz szó az itt élő népességekről, ugye marad a magyar lakosság, érkezik hozzá egy nagyon komoly délszláv lakosság, az oszmánokat mindig külön szoktuk ugye emlegetni, mert az ő hát tárgyi anyaguk is valójában Isztambulba van bekötve, nem pedig a Balkánra, míg a délszlávok alapvetően a Balkánra, és hát a szórakozás, az újdonságok, mint ugye a kávézás, pipázás, az mind ebben az időszakban jelenik meg, úgyhogy amennyire lehet azt is próbáljuk megmutatni. Úgyhogy a könyvnek a tematikai egységei azok abszolút megjelennek a kiállításban is. Én bízom benne, hogy most ez itt tényleg ilyen nagyon látványosan és kicsit életre kelve lehet megmutatni, hogy milyen is volt ez a világ.
1: Mennyire ismerik egyébként általában a látogatók ezt a világot? Egyáltalán a magyar történelmi emlékezet mit tudott ezzel a másfél száz esztendővel kezdeni?
0: Hát úgy gondolom, hogy azért a magyar emberek számára pont amiatt, hogy a történelmi tankönyveknek ez része, bizonyosan, hogy van valamilyen kép a fejükben. Az is biztos, hogy ez a kép ez alapvetően történeti jellegű, tehát kevésbé jelenik meg az, hogy milyen tárgyakat használtak, milyen lehetett az életmód, hogy nézhettek ki a házaik, hogy nézhettek ki egy, nem tudom, dzsámit, meg bármi hasonló épület, ami ebbe az időszakban meghatározta a várost. Úgyhogy mi azért próbálunk építeni ezekre az ismeretekre, és amennyire lehet ezt színesíteni, de az a másik azért a BTM Vármúzeumának, hogy azért a látogatóknak a 80%-a külföldi turista. Tehát nekünk nekik is el kell tudni magyarázni azt, hogy mi ez a világ, amivel ők most találkozni fognak. Úgyhogy nagyon sok térképes anyaggal próbáljuk ezt megtámogatni, hogy ők is tudják érteni, amennyire lehet ezt a hát történelmi szeretét a magyar királyságnak vagy Magyarországnak.
1: Összesen hány tárgyat mutatnak majd be a kiállításon, és egyáltalán ez mekkora része az oszmánkori leletanyagnak?
0: Körülbelül 500 tárgy kerül kiállításra, ennek nagy része ez a BTM saját gyűjteményéből, a Budapesten végzett feltárásokból, régészeti ásatásokból származik. Ez lesz kiegészítve az Iparművészeti Múzeumból, Magyar Nemzeti Múzeumból, OSK-ból, Nemzeti Levéltárból és a Keleti Gyűjteményből származó tárgyakkal, hogy jobban tudjuk illusztrálni, hogy hát ez a töredékesen megmaradó leletanyag milyen is lehetett akkor, amikor épp volt és mondjuk pompájában csillogott. De hát ez azért a BTM gyűjteményének nagyon picinnyi százaléka, én nem is tudom, hogy lehet-e százalékosan mérni. A török kor az egy furcsa szerete a város életének, ugye 1686-ban a visszafoglaló háborúk során az utolsó ostromkor valójában a lakosság teljesen megszűnik, tehát vagy meghal, vagy elmenekül, vagy fogságba esik, tehát nem jön vissza senki. Azok a tárgyak, amik itt voltak, az ő házuk, háztartásuk, azt senki nem jön és nem teszi rendbe, és nem viszi el a saját dolgait, úgyhogy minden bekerül a földbe.

0: És éppen ezért nagyon nagy a török korból, ebből az 1686-os időszakból származó tárgyaknak az aránya, és ezek viszonylag épek, tehát a többi korszakhoz vagy más településekhez viszonyítva, úgyhogy ebben Buda egy ilyen kicsit különleges szerepet tölt be. És hát pont amiatt, hogy ennyire hangsúlyosak ezek az ostromok, ennyire hangsúlyos, hogy ez a város, ez rengeteg, hát ilyen háborús eseményt kellett, hogy kiálljon, ezért magának a kiállításnak a címe is kicsit erre reflektál, hogy nagyon-nagyon nehéz időszak volt ez a lakosság számára, úgyhogy a Város a fronton címet választottuk, ami azt próbálja mutatni, hogy tényleg a határhoz, egy két világnak a határához, ilyen állandó hadmozgásokhoz közel hogyan lehetett és hogyan tudtak az emberek élni, és ez milyen hát lehetőségeket, illetve milyen nehézségeket okozott az ő életükben.
1: Ez a Város a fronton című kiállítás, az október közepén nyílik majd meg. Meddig lesz nyitva a tervek szerint?
0: Hát jövő április közepéig tervezzük, tehát, hogy körülbelül fél évig lesz nyitva. Én bízom benne, hogy lehetősége lesz sokaknak eljönni és megnézni.
1: Neked gondolom, hogy szerveznek rá különböző eseményeket is majd, mert például ez ideális a hagyományőrzőknek a felvonultatására.
0: Amihez mi azért inkább hozzá tudunk tenni ugye ennek a tudományos megközelítése, tehát, hogy alapvetően ugye a török kávéház, amit szoktunk tartani a múzeumban, ami ezt a korszakot célozza meg, az, ami rá lesz szervezve erre a kiállításra, illetve hát több vezetést is tervezünk benne a várnapja során is, ami egy kicsivel már a megnyitó után egyből lehetőséget ad arra, hogy minél többen bennek el tudjuk mesélni, hogy mit gondolunk ezekről a tárgyakról.
1: A BTM Vármúzeumában készülő Város a fronton című kiállításról Pap Adrien régész főmuzeológussal, a tárlat egyik kurátorával beszélgettem. Hamarosan a Balaton felvidék középkori templomainak kutatásával folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Feltárt és kutatásra váró középkori templomromok a Balaton felvidéken. Szigligeten Győrfi Villám Zsombor régésszel, a Tapolcai Vas Albert könyvtár és múzeum igazgatójával beszélgettem.
2: Szigligeten vagyunk a Avosi templomromnak a déli oldalán, egy olyan területen, ahol augusztus közepéig folytak az ásatásaink. Ugye találkoztunk mi már itt az évben egyszer, most már, hogyha jól számolom, akkor nagyjából a 8. hónapot töltöttük itt a környéken, ahol voltak régészeti megfigyeléseink is, meg volt egy megelőző feltárásunk.
1: Ezek szerint akkor a feltárásoknak itt legalábbis egy időre vége van?
2: Igen, most úgy néz ki, hogy a megelőző feltárásra kijelölt területeken végeztünk a régészeti munkával. Egy nagyon sűrű, nagyon intenzív, több korszakos lelőhely részt sikerült feltárnunk. Viszont vannak még olyan kapcsolódó földmunkák, ahol szükség van még régészeti megfigyelésre, tehát azt még nem jelenthetjük ki, hogy az idei évre befejeztük a terepmunkákat itt Szigligeten.
1: Ha megfordulunk, a hátunk mögött már tulajdonképpen áll az a látogatóközpont, aminek az építése miatt kutattak itt. Mennyire sikerült gazdagítani ennek a település résznek, meg a templomromnak a történetét?
2: A templomromnak alapvetően a nagyon késői és a templomromot megelőző időszakát tudtuk gazdagítani. Ugye, hogyha időrendi sorban megyünk, sorrendben megyünk, akkor kerültek elő őskori régészeti jelenségeink, tehát úgy néz ki, hogy itt a Balatonpartnak ez a része, konkrétan itt a templomrom környéke az már a részkor végétől kezdve és a bronzkor elejétől kezdve lakott volt, ebből az időszakból vannak viszonylag szép leleteink. Utána, hát nem is tudom, hogy van olyan korszak, ami kimarad, mert a késő bronzkor, vaskorból, aztán a római korból is kerültek elő különböző leletek. A római korból ugye azt tudtuk, hogy a templom alatt római épület van, tehát hogy a legelső periódus, ahogy így mondjam, a most álló falaknak az a római korra keltezhető, és ennek a településnek most több kis része is előkerült. Egy több szerkezetes épület, illetve egy szárazon rakott kőfal került most elő a feltárás során, illetve volt egy olyan gödrünk, ahol a római építőanyaggal betöltött gödörről beszélünk, amit elplaníroztak, ebben pedig falfűtéscső darabok, illetve egy márványlap darab is előkerült. Tehát ez azt jelenti, hogy itt valami olyan jellegű római épületnek kellett állni, ami nem az a tipikus szegényes falusias település képét mutathatta, hanem valószínűleg egy reprezentatív célokat is szolgáló valamiféle római építmény lehetett itt, vagy a közelben, vagy pedig konkrétan az az épület lehetett ilyen gazdagon felszerelt, ami a templomrom alatt fekszik.
1: Ez teljesen a templomrom alatt van? Vagy pillanatnyilag is láthatunk olyan falszakaszt a templomnál, ami esetleg római kori?
2: Van olyan része, a nyugat irányba egy kis bemutatott, éppen hogy csak felfalazott része, ami a római korra keltezhető, amit aztán a középkorban nem használtak, illetve a templom belsejének a lábazatánál van ez a római korra jellemző halszáka mintás, ugye opus picatum falazás, ami alapvetően a római korra jellemző, azért előfordulhat ez a középkorban is, de az biztos, hogy most már egyre jobban, ugye amikor legutóbb beszélgettünk, akkor mondtam azt, hogy a temetőnek a kérdése az úgy néz ki, hogy tisztázódott, a római temetőnek a kérdése. De úgy néz ki, hogy a különböző épületek is már egyre jobban kirajzolódnak az eddig ismertek mellett.
1: És ugye nem csak itt ástak ebben az évben Szigligeten.
2: Így van, hát túl sok pihenésre nem maradt időnk, hogy Mindszentkálai ásatásról jöttünk át ide. Ugye Mindszentkálán június közepén kezdődött egy olyan feltárásunk, ami egy intézmény együttműködés keretében történt. Azért volt szerencsés ez a felállás, mert Mindszentkálán abszolút helyi kezdeményezésre Tóth Tamás egy helyi kőfaragó volt az, aki kezdeményezte azt, hogy a templomromot megmentsük. Itt a kisfaludi templomromról van szó, aminek még részben vannak álló falai, kis pillér szakaszai, és itt végeztünk előzetesen talajradaros felmérést, lidaros mérést, fémkeresős kutatást, tehát próbáltunk a lehető legtöbb mindent megtudni a templomromról, anélkül, hogy az ásatásig eljutottunk volna, és az idei év júniusában a Gróf Eszterházy Károly Múzeummal együttműködve, pápaiakkal együttműködve, Pátkai Ádám vezetésével egy kéthetes ásatást végeztünk Mindszentkálán.
1: Ugye ennek a templomnak már csak nagyon csekély maradványai állnak, ehhez tartozott ott egy település, és gondolom, hogy temető az van körülötte.
2: Hát minket alapvetően pont ezek a csekély mértékben álló falszakaszok érdekelnek, illetve ezeknek a megmentése. Tehát most a kutatás az kifejezetten a templomnak a belső részére, azon belül is a szentére, illetve a hozzácsatlakozó sekrestjére irányult. Ugye az eddig ismert alaprajzon ez nem volt rajta, itt ezt a talajradaros méréssel tudtuk azonosítani, és most magának a templomhoz tartozó településnek a kutatása az nem volt célunk, de ugyancsak a talajradaros mérés segítségével viszont nagyon szépen kirajzolódott a kifejezetten nagy méretű és nagy területet magába foglaló kerítőfala a templomnak, tehát hogy konkrétan a templom épületen kívül azért vannak még olyan épített elemek, amik a kutatásunk során így felszínre kerültek, vagy ismerté váltak pontosabban.
1: Mi volt a célja a kutatásnak? Előkészítő kutatás volt egy későbbi helyreállításhoz, vagy rommentéshez?
2: Igen, röviden így válaszolhatnék, hogy igen, ez volt a cél. Egyrészt a még álló falszakaszokat megmenteni, hogyha valaki ismeri a helyet, vagy hogyha most kirándul el oda, akkor azt láthatja, hogy vannak olyan fal darabok, amik már éppen hogy csak állnak, illetve napi szinten hullanak le ott a kövek, tehát mindenféleképpen szükség van valamiféle konzerválási munkákra a helyszínen. Tehát gyakorlatilag ezt a munkát készítettük elő, meg hát mellette azért nagyon sok olyan kérdés van. Ugye magának a templomnak a történetéről túl sokat nem tudunk. Az alaprajzról az látszik, hogy árpádkori, az látszik, hogy valamikor a 15. században kibővítették, viszont az ásatásnak köszönhetően például az is világossá vált most már, hogy egészen valószínűleg a 18. századig használhatták. Nagyon sok megújítás van például a padlónak, a padló szinteknek, egy vörös homokkőlapokkal hurkolt járószintet találtunk, olyan járószintet is találtunk, ahol téglát használtak a padlóburkolásra, illetve valószínűleg a 18. század után még egy pár évtizedig, hát talán préskázként is használhatták magát a templomról, tehát hogy nem a klasszikus középkori, inkább a koraújkori, újkori történetéhez viszonylag sok mindent tudott hozzáadni ez az ásatás.
1: Azt mondta, hogy ennek a templomromnak a tudományos kutatása, ez tulajdonképpen civil kezdeményezésre indult el, és hát úgy tűnik, hogy a civil kezdeményezések azért meglehetősen gyakoriak itt a Káli-medencében, hiszen ettől a templomromtól alig néhány kilométerre tavaly ősszel találkoztunk egy másik templomromnak a feltárásán, ugye a Töttös Káli templomromén. Ott folytatódik a tudományos kutatás?
2: Alapvetően, hogyha ilyen jellegű munkák vannak, akkor nagyon szívesen csatlakozunk és adunk tudományos hátteret a civileknek. Igen, ott is folytatódni fognak még a munkák, de valószínűleg itt már kifejezetten régészeti kutatás nem fog történni, hanem itt most már a felfalazások fognak elkezdődni, illetve ott is a szentély lesz a következő, hogyha ha minden igaz, most erre egy pályázati forrás meg is érkezik majd nem sokára a Templomdomb Egyesülethez, úgyhogy lesz ott is még munka. Nekünk, hogyha esetleg olyan előírások vannak, akkor valószínűleg már csak régészeti megfigyelés formájában.
1: Van egyébként olyan templomrom itt a környéken, amit régészként, szakemberként szívesen kutatna?
2: Az idei évben elkezdtük a talajradaros felmérését a környék templomjainak, és a Káptalan Tóti melletti Savarhegyen lévő templomnak a felmérése is például megtörtént, illetve a Csobánc oldalában álló, hát rossz templomnak nevezett templomrom is úgy néz ki, hogy olyan tulajdonosok kezébe került, ami miatt majd nem sokára ott is lesz dolgunk, aminek azért örülök, mint díszeli, tehát az a szülőfalu mellett lévő templomromról lehet beszélni, illetve a Szent András templomromnál végeztünk még méréseket, ez Talján Dörög mellett található. Nem szeretnék rangsort felállítani, de szerintem a Szent András templom az a legszebb templomrom itt az egész Balaton felvidéken, de hogyha kicsit messzebb nézek, akkor talán az ország egyik legszebb részben álló középkori templomáról van szó. Szóval én középkoros régészként most egy picit inkább, hogyha lehet, akkor majd a római korra koncentrálnék és fókuszálnék. Szóval, hogyha tervkutatásokról van szó itt a környéken, akkor idejében, meg talán a közeljövőben is inkább elsősorban a római korai emlékeknek a kutatására szeretnénk a hangsúlyt fektetni.
1: Itt ülünk Szigligeten, az avasi templomromnál, és hát itt befejezték ugyan a kutatást, de ahogy szétnézünk azért, én azt gondolom, hogy ezen a területen lenne még feltárni való, hiszen nem messze tőlünk, itt van egy hatalmas nagy nádas, ami valószínűleg egy akár az ókortól létező kikötőt is rejt.
2: Igen, ugye magának a területnek a neve, az avasi templomrom mellett az, hogy réhely, ami a rév helyet jelent, és annak egy ilyen rontott formája vagy alakja, úgyhogy amennyire rekonstruálni lehet a középkori, késő középkori kikötője Szigligetnek, az itt lehetett. Azon azonban mi ennek túl sok nyomát most nem találtuk meg. Ugye a Nárda szélében, kicsikét talán még azt mondom, hogy szokatlan ilyen is, igen nagy kiterjedésű a temetője a templomnak, és mi a 16. század végi és 17. század elejé korszakát értük el ennek. Az érdekes volt, hogy nagyon szépen és rendezetten voltak azért a sírok. Így a középkori temetőkben megszokhattuk azt, hogy nagyon sokszor találkozunk olyan szuperpozíciókkal, vagy igazából egymásban ásott sírokkal, ahol úgy néz ki, mintha már vagy nem ismernék, nem tudnák, hogy hol vannak a korábbi sírok, vagy pedig nem vennék azt figyelembe. Itt szépen rendezett sírsorok vannak, valószínűleg egyébként a temetőnek a széle járunk, illetve mivel a 17. században azért olyan elemeket, olyan ruházati viseleti elemeket az elhunytak mellé temetnek, amik nagyon jól tanúskodnak arról, hogy milyen ruházat volt, viselhettek, illetve milyen ékszereket hordtak az akkori kor emberei. Ebből is egy nagyon szép kis keresztmetszetünk van most már. 56 sírt azonosítottunk, ugye ezeknek a nagy részét fel is tártuk, és egy olyan sírunk volt, amit még azért mindenképpen szeretnék kiemelni, hogyha itt a törökkori végvárrendszernek az egyik fontos eleménél vagyunk, ahol pedig a koponyán volt egy olyan egyértelmű vágás, egy olyan vágott sérülés, ami ott ennek a férfinak a halálát is okozta, és nagyon-nagyon valószínű, hogy ez vagy a végvári harcokhoz kapcsolódik, tehát hogy vagy az oszmánok elleni harchoz, vagy esetleg a szomszédbeli várakkal, mondjuk a csobánciakkal történt kisebb-nagyobb villongásokban szerzett sérülés volt. Hát itt valószínűleg azért a harcokban elesett hősöknek a maradványait is azonosítottuk.
1: Szigligeten Györfi Villám Zsombor régésszel, a Tapolcai Vas Albert könyvtár és múzeum igazgatójával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Országos 24 órás sztrájk okozott jelentős fennakadásokat ma Hollandia tömegközlekedésében. A nagyvárosokban nem jártak a buszok, villamosok és metrók, a vasúti közlekedés jelentős része, köztük több nemzetközi járat is leállt. A munkabeszüntetéssel a szakszervezetek a kormány társadalombiztosítási reformjai ellen tiltakoznak, amelyek egyebek mellett rövidítenék a munkanélküli segély folyósításának időtartamát, és csökkentenék a tartósan betegeknek, valamint a fogyatékkal élőknek járó juttatásokat. A kormány a megszorítások egy részét már visszavonta vagy elhalasztotta, a szakszervezetek azonban a teljes csomag elvetését követelik. Több mint 50 cm-rel emeli a Duna vízszintjét az épülő fenékküszöb a Paksi atomerőmű vízkivételi csatornájánál, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az OVF szerint az építmény nélkül a rendkívül alacsony vízhozam miatt az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Paks térségében másodpercenként 700 köbméter alá csökkent a Duna vízhozama, miközben Budapesten mindössze 1 cm-es vízállást mértek. A fenékküszöbnek köszönhetően ugyanakkor továbbra is biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. Az építmény végleges kialakítása és a mederfenék stabilizálása jelenleg is zajlik. Friedrich Merz német kancellár szerint hónapokon át Oroszországban készítették elő a lipcsei repülőtér elleni dróntámadást, amely kifejezetten Németország ellen irányult. Merz a Bundestagban azt mondta, csak a véletlenen múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár vagy személyi sérülés. Oroszország korábban tagadta, hogy közel lenne az incidenshez. A kancellár egyúttal megerősítette Ukrajna további német támogatását, és hangsúlyozta, hogy szerinte sem Németország, sem a NATO, sem az Európai Unió nem fenyegeti Oroszországot. Merz emellett élesen bírálta a Sachsen-Anhalti választáson 43,8%-kal győztes AfD-t, amelynek társelnöke Alice Weidel béketárgyalásokat sürgetett és háborús propagandával vádolta a kancellárt. Vezető száron vitték ma a Kecskeméti Bíróságra Fási Ádám feleségét, Gurzó Máriát, akit hétfőn vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntetőeljárásban, írja a 24.hu. A bíróság Gurzó letartóztatásáról dönt, a nyomozás egyik szála egy több mint 80 millió forintos támogatásból készülő dokumentumfilmhez kapcsolódik, amely a hatóság szerint az elszámolás időpontjára valójában nem készült el. A projektben egy vállalkozó több mint 56 millió forintért bízott meg Fási Ádám lányához, Fási Zsülietthez és Fási feleségéhez köthető cégeket. Az ügy annak a nyomozásnak a része, amely az NKA által kifizetett összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatást érint.
0: Tőzsdehírek.
2: 7%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, jelenleg a forgalom 8,6 milliárd forint, a BUX 147.910 ponton áll. A vezetőpapírok mindegyike csökken továbbra is, 3%-kal a Magyar Telekom 2560 forintra, 4%-del a MOL 5045 forintra, és 6%-del a mínusz a Richterben, ami így 12.510 forint. Az OTP teljesít a legrosszabbul a bluechipek közül, 9%-os visszalépés után 45.250 forint. Európában nincs javulás, 1,9%-kal esik a spanyol börze, 1,6%-del a párizsi Kakaron és 1,5%-kal a német DAX, továbbra is 1% a mínusz a londoni FTSE-nál és ennyivel csökken a milánói börze is. Mindeközben elindult a kereskedés a tengeren túlon, illetve nem, mert a mai napon zárva tartanak az indexek, illetve a tőzsde, tehát a záróértékeket lehet látni, ez pedig negatív volt a tegnapi napon a tőzsde zárás, 3/10 volt akkor a mínusz a Nasdaqnál, az S&P 500-nál 6%, a Dow Jonesnál volt egy jelentősebb 1,2%-os visszalépés. Jelenleg a bankközi deviza piacon a dollár értéke 312 forint 24 fillér, az euróért 363 forintot és 65 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
2: Derült és napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A délies szelet élénk lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő este 19-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, és köszöntöm a kollégáimat, akikkel nyári szünetokán viszonylag régen találkoztunk. Szia, Bence!
2: Szia, Laci! Mi is köszöntünk téged, mert nagyon rég találkoztunk, főleg így élőadásban.
1: Hát, felvett adásban nehezebb is lenne.
2: Felvett adásban találkoztunk az éterben valójában, de igen. Úgyhogy jó, hogy itt vagy, jó, hogy itt vagyunk. Mi lesz ma, és minek kapcsán?
1: Azt gondolom, hogy egy viszonylag különleges adással tudunk ma szolgálni mindazoknak, akik hallgatnak minket, hiszen ma van az olvasás világnapja.
2: Ráadásul azt hiszem, hogy 60. évfordulójának a jelesülőknek.
1: 1965-ben döntött úgy az UNESCO, tehát hivatalosan nem pontosan tudjuk, hogy mi számít hivatalosnak, de mivel velem kb. Egykorú, mondhatjuk, hogy kb. 60 éves az olvasás világnapja, és kerestünk egy olyan témát, hiszen a szerkesztőségünk azt gondolom, szinte minden adásban megpróbálta belevonni valahogyan az olvasás szeretetét.
2: A mai nap erről szóljon
1: itt a rádióban. És mi is kerestünk egy olyan témát, amit talán meglepő lesz, és hívtunk egy olyan vendéget, aki ez a kicsit meglepő témához remekül fog tudni hozzászólni, hiszen ennek nagy ismerője. Úgyhogy zenélünk egyet, és aztán én pedig egy különleges attrakcióval készültem, mert verset fogok mondani.
2: Azt hittem, hogy nem mondod el, hogy mi lesz az attrakció, de a verset azt majd csak a szünet után.
0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken, minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Tehát amikor felmerült annak a gondolata, hogy az olvasás világnapján az autórádióban is beszélgessünk mondjuk a mobilizációnak és az irodalomnak a kapcsolatáról, akkor a szerkesztőségünkből az ötlet érkezett, hogy erre semmilyen más márka nem jöhet szóba, csak mint a Trabant, amelynek nyilván a mai fiatalabb generáció számára talán nem bír olyan típusú örökséggel, mint mondjuk a 30-on túliak számára, de csak hogy ezt lássátok, milyen furi az élet, én most verset fogok nektek mondani. Ezt a verset Bartos Erika, a Bogyó és Babóca című mesesorozatnak a megálmodója és megszerkesztője, nagyon cuki gyerekirodalom, írt egy verset, ami a Trabantról szólt, ami úgy kezdődik, hogy volt régen egy Trabantunk, a Trabantunkkal utaztunk, pöfögtünk és zötyögtünk, macska kövön döcögtünk. Elvitt minket bárhová, Debrecenből Sopronba, hogyha leáll, megtoltuk, a Trabantunkkal szaladtunk. Úgyhogy ezzel a cuki gyerekverssel szeretném felütni ezt annak a műsornak a könyvét.
2: Ez óriási, Laci, tényleg. Én már csak annyit tudnék hozzátenni kis kiegészítésként maradván az irodalomnál, hogy a Trabant útfekvése kitűnő, a gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson.
1: Mondta.
2: Akár egy hallgatói kérdés is lehet. Ajándékcsomagot aki megírja SMS-ben, de egyébként lelőjük a poént, az Eszterházinak a Kis Magyar Pornográfia című könyvének a nyitó szövege, a nyitő mondata.
1: Van, ami aztán mémmé változott, és úgy tekintünk rá, mint egy Trabantson könyv bevezető soraira.
2: Mert hogy egyébként az abból van, szó szerint átemelve.
1: Igen. Úgyhogy még egyszer szeretném köszönteni a stúdióban ülőket, elsősorban vendégünket, akit azért hívtunk meg, mert ő a magyarországi Trabant kluboknak az elnöke, és nyilván nála senki nem tudja ezt az egész témát jobban vázolni, mint ő, illetve Jobbágy Robi, aki a zenei szerkesztőnk, és nem maradt más, Bence, hogy bemutasd a vendégünket.
2: A vendégünk a mai jeles napon és ezen a rendhagyó autórádión Mucán Gábor, ahogy a Laci mondta már, a Magyar Trabant Klub elnöke. Szia, Gábor, köszöntünk a műsorban.
3: Köszöntünk mindenkit, a Trabant Warburg Klub elnöke.
2: Egy kis kiegészítés már is. De most ugye elsősorban a Trabantról lesz szó, ugye itt a felvezetőben már beszéltünk róla, mindenféle irodalmi vonatkozásokban, amiről egyébként téged is szívesen meghallgatunk, bár alapvetően nem ezért hívtunk a műsorba, hogy irodalmi aspektusból vizsgáljuk a Trabantot veled, de igazából bármire nyitottak vagyunk.
1: Hogy viszed át még ma a Trabant életérzést, vagy hány Trabantod van, vagy mennyire vagy függő?
3: fél tucatnyi Trabanton van körülbelül, de rendkívül sok megfordult a kezem között, igyekeztem színre, szagra, ízre gyűjteni őket. Hát ez, mert ebben a szegmensben is lehet ezt. A legutóbbi, legfrissebb szerzeményem volt, ami nemrég távozott a gyűjteményemből, például egy 1991-es fekete négyütemű 1.1 Trump, amely már nem a Kelet-Németországban készült.
1: De mondd, hogy nincs köze az Egyesült Államok jelenlegi elnökéhez.
3: Nem.
2: Igen,
3: nem.
2: Róla kaptam nevét, igen.
3: Igen, ez a civil, ez a polgári változata volt egyébként a Kübelnek, aminek viszont meg sok köze volt például a szegény berlini falhoz. Ez egy szomorú sztori.
2: És ezek például hova távoznak ilyenkor, amikor azt mondtad, hogy már nincs meg? Egyébként ez mennyire unikális, mert most én a Laci a felvezetőben azt mondta, hogy a fiatalabbak már nem annyira élénken emlékeznek rá. Nekem egy nagyon kora gyerekkori emlékem van a Trabantról. Azt hiszem, anyukámnak volt egy sárga Trabantja, de hát akkor nagyon kicsi voltam. Nekem összvisz ennyi az empirikus részem a Trabanttól. Sokkal többet nem tudok már róla, de hát ez ki fogunk faggatni téged. Visszatérve, hova távozik ez az unikális fekete Trabant?
3: Ő például Németországba, saját hazájába távozott, de megjegyzem, hogy már amikor gyártották, akkor is Német Szövetségi Köztársaságnak hívták. Ez az a pár darab, amely már a falomlás és az egyesítés után készült, tehát már nem népi tulajdonú szászországi üzemben gyártották, hanem már Trabant Kft-nél, úgymond, magyarra fordítva.
1: Ja, nagyon érdekes, mert itt generációk ülnek most a stúdióban. Ja, te ültél, Bence, valaha Trabantban?
2: Igen. Volt nekünk.
1: Volt hozzá.
2: Igen, de nagyon régen volt. Emlékszem a szagára, a belsejére, meg arra, hogy kormányváltója volt, és nagyon szerettem.
1: Mert hogy Eszterházit idéztük az előbb, akinek például a kis magyar pornográfiában a Trabant az egy csomó mindennek a szatírája, a hiánygazdaságnak, annak, hogy a létező, a szocializmusnak valami manifestációja, és egy nagyon ironikus eszköze az irodalomban Eszterházinak.
2: Igen, az egész Kádár korszakot szimbolizálja gyakorlatilag.
1: Majd most azt halljuk, hogy Magyarországról reimportáljuk az újjáépített Trabantokat. Gondolom, hogy ezek nagyon sok hozzáadott értékkel újjászületve, és gondolom, hogy jó sok pénzért lehetnek exporttermékek Németországba, vagy akár az, amely Egyesült Államokba is mondtad, hogy talán oda is.
3: Így van,
2: hát a Trumpot.
1: Milyen autót küldtél az Egyesült? Tehát én ezt fel nem foghatom, hogy ott Amerikában, a nagy vasak hazájában mit keres ott egy ilyen pici ország, ami hiszem 600 köbcentis, vagy 601 talán.
3: Szerintem röviden menjünk vissza 1989-be, vagyis a falomlás környékére, és ott milliárdjai a tévénézőknek láthatták, hogy leomlik a berlini fal, és Trabanttal, hát meg egyéb típusokkal, de Trabant ragadt meg leginkább az embereknek a tudatában, hogy Trabanttal szinte áttörik a falat, tömegesen mennek át a kelet-német állampolgárok, és innentől fogva ez egy ilyen világ, egy ilyen politikai hős lett ez az autó, egyben ez a végének a kezdete is volt, de innentől fogva egy örök nosztalgia. És ami a legcsodálatosabb, az a klubunk már is észlelhető, hogy masszívan a rendszerváltás után született fiatalok szeretik a legjobban a Trabantot, és olyan nosztalgia, amit a szüleik éltek meg, és úgy vették át tőlük, hogy nem élhették meg, de mégis megélik egy-egy találkozón.
2: Hát igen, de a nosztalgia alapvetően annak az újraélése, ami már veled megtörtént korábban, nem?
3: Tehát, de ők olyanok élik meg, akiknek a szülei is gyerekek voltak, amikor még a Trabant az utcakép része volt.
2: Van, akinek akkor a falomlás volt egy ilyen ősélmény, amikor a Trabantot látta, de neked mikor kattant be? Ez egy újdonsült dolog, vagy például te vettél újonnan Trabantot?
3: Nekem pár évvel ezelőtt, 1987-ben kattam be, amikor katona voltam, és egy katonatársamnak ilyen autója volt, versenyzett vele, és a laktanya udvarán Moszkva tér mögött a térképészeti intézetemben voltam katona, és hát hétvégenként reszeltünk Trabantot, mert az volt az egyetlen elérhető, büntetlenül barkácsolható autó egy havi 600 forint zsoldal rendelkező katonának. Nekem például innen kezdődött.
1: nekem is volt, beszéltünk róla, nekem egy fekete színű trabantom volt, amikor katona voltam, és nem volt benne fűtés, úgyhogy remekül lehetett vele télen nagyatádra közlekedni az első.
2: És ezt hogy oldottad meg, érezni kell már akkor is?
1: Nem, öngyújtóval melegítettük az ablaküveget erről, hogy kilássunk, amikor jegesedett, de ugyanakkor ez adott valami, az én szüleimnek volt ilyen autója, és adott ez valamiféle szabadságérzetet abban a korban, tehát akinek lehetett egy trabantja az tudott utazni, el tudott menni A-ból B-be. Ez egy elképesztő nagy dolog volt. Az én szüleim például autónyereménybetétkönyvben nyerték az első haragos zöld gépjárművüket, és nálunk ez egy csoda volt, csodaszámba ment.
2: Hát az is csodaszámba ment, hogy valaki nyert ilyen autót, mert ezt nem tudom, hogy tudod, de ez a mai napig létezik. Ez az autós dolog, és nem tudom, hogy valaki. Én, te vagy az első, akit ismerek, aki ilyenben.
1: Az én szüleim, gyert, szüleim. Az egyszer nyertek, azt hiszem, egy 5000 forintos betétkönyvet, akkor azt hiszem, egy ilyen trabantán 47 ezer volt.
3: Attól függ, mikor, de
1: körül. Hát a 80-as évek elején 47-48 ezer forint volt egy ilyen, és a másik meg, hogy nyertek egy ilyen jószágot.
2: Igen, de most akkor maradván az előző kérdésnél, meg felvetésnél, ugye manapság hogy vesz az ember autót? Konfigurátor, katalógusok, lyukat beszélnek az értékesítők a hasába az egyes márka kereskedéseknél. Úgy szabott szemére, ahogy akarod, tele kütyűvel. Milyen volt újonnan megvenni azt a Trabantot, és mondjuk hogy össze lehet egyáltalán hasonlítani a mai autóvásárlást az akkorival?
3: Egyáltalán nem, mert akkoriban a legnagyobb különbség az volt, hogy van kocsid, vagy nincs. És onnantól jött az, hogy autó, azon belül is volt a komoly kasztok, erre most kár lenne itt kitérni, mert ugye a Trabant annak a legalján tanyázott, de mégis egy óriási különbség volt ahhoz képest, hogy nincs autód. Tehát ha valakinek lett autója, akkor nem azt mondta, hogy belépő autó, hanem van autóm, nem kell reggel hatkor várnom a 7-es buszra. Elmehetek Balatonra a telekre vele. Tehát ez volt a legfontosabb, hát annak idén hiánygazdaság volt, a Trabantra kellett a legtöbbet, és az autókra nagyon sokat kellett várni, a Trabantra viszonylag a legkevesebbet, de a 80-as évek közepén jött egy másik boom, egy második boom, amikor a többi kelet-európai szocialista ország szinte kitiltotta a kétütemű járműveket a piacáról, mivel megtehették, mert volt saját autóiparuk, és a ont felszabaduló kontingenst is hozzánk hozták, onnantól fogva egy kicsit csökkent ennek az ázsiója, könnyebb volt hozzájutni, sőt, 89-ben a Merkur úgy reklámozta a Trabantot, hogy délelőtt befizeti, délután átveheti.
2: Ó, ez igaz volt vajon?
3: Ez igaz volt, igen, de ez 89 a legvége, amikor készletkisöprés volt, vagyis hát 90-ben. Martinelli téren a Merkur bemutató szalonjába befizethetted, és délután átvehetted, de itt egy kicsit már elkéstek, mert akkor már mindenki az Opel Bogojnál állt sorba, Bécsnél, Bécs alatt, és mindenki osztrák használt kocsit szeretett volna susnyágból előrángatni.
2: De egyébként ez egy nagy dolog, mert nem kell nagyon sokat visszautazni az időbe, hogy egy hasonló szituáció legyen a modernkori autógyártásban és értékesítésben, hogy volt itt is, hogy hónapokat, éveket, fél éveket várni kellett egy autóra, akkor is a Merkurt emlegették többen, amikor ez a félvezető hiány volt, meg tehát mai napig lehet, van olyan, hogy fél év múlva kapod meg csak az autót. Ez mennyi idő volt annó?
3: Hát annak idején átlagban a kezdeti szakaszokban 4-5-6 évet is kellett azt várni. Aztán ez fokozatosan csökkent. 85-től ez egyre kevesebb volt, de a tápláléklánc csúcsán a használható utcai autók táplálékláncának csúcsán a Lada állt, ott nagyon komoly várakozási idők voltak. Kelet-Németországban például 15 év, ez elképzelhetetlen. Tehát Jézusom. Valaki 89-ben előfizetett egy Ladára, egy 1005-ösre, az 15 éves visszaigazolást kapott, az bőven túlmutat már magán az államon is, ahol ő ezt az előjegyzést megtette.
2: És egyébként az nem, itt kint meséltél egy sztorit, már valószínűleg elévült, az nem működött az a dolog? Egy kis zsebbe, egy hát kis valami?
3: Azt a rendszer természetesen a JAT határozta meg, tehát én új autót vettem, Trabantot is, meg Warburgot is a Merkurnál, de nem Csepelen, hanem a hírhet Röppenty utcai használt autótelepen, ahol a kifosztott, értékcsökkent sérült autókat, amit maguk a Merkur dolgozók fosztottak ki egyébként, azokat ott értékesít, tették, és emlékszem, hogy 88-ban 5000 forint jattot kellett adnom azért, hogy nekem sorsolják ki álnok módon azt a Trabantot, meg azt a Warburgot, amiből hiányzott egy-két dolog. Ez az 5000 forint darabonként, ez 10000 forint összeg, az anyám nem keresett annyit annak, de momba.
2: Mennyi volt a kocsi?
3: Az autó, a Warburg az például 150 ezer helyett 95 ezer, a Trabant meg 100 ezer helyett 50 ezer, tehát egy akkori vidéki kis családi ház árát lehetett megsporolni. De hát ez ritka jelenség volt, és hát annyit mondott az átadó, hogy ha átveszed a kocsit, menekülj, mert megölnek itt a nepperek, engem is, meg téged is.
1: Abból indultunk ki, hogy az olvasás világnapja, és aztán kicsit átmentünk a filmek világa irányába is, de hát legendás filmjeleneteket tudunk párosítani például magához a Trabanthoz. Gáspár Sándor számtalan alkalommal, hanyan vannak a Trabantban, hatan, vagy amikor lebilincseli a Csablecsacsiban a Trabantot mindig a ház előtt. Ez annyira jellemzően egy ilyen ikonikus figurájává is vált a régi rendszernek, illetve a régi autóknak, de ma meg büszkeségét birtokolni.
3: Nem csak, hogy büszkeség, hanem nagyon nehéz hozzájutni, nagyon komoly áldozatokat igényel a fenntartása. És ha például nézzük itt a használt piacot, egy súsnyágból előrángatott restaurálási alapnak alkalmatlan Trabant, az 1 millió forinttól kezdődik.
2: Komolyan?
3: Igen. Tehát amit 500 ezerért adnak, az már arról letehetsz már szinte, az már roncs.
2: Az már menthetetlen.
3: Igen.
2: Az a mete se tudsz mit csinálni.
3: Igen, amiből egyébként egy légkondis kombi mai, hát egy úgynevezett modern nyugati autót vehetsz, így megfordult a világ.
2: De ez mikor indult el egyébként? Mert az előző témánál említetted, hogy nagyon sok Trabant áramlott be Magyarországon. Hát ott ez ilyen Trabant roncs telep lett az ország, és ebből fakadóan nagyon sok alapot szolgáltatott az exportra, amit például most te is csinálsz. Hány van még, ami Magyarországon fut, vagy nem is tudom, működőképes, és tényleg tudott-e ez segíteni abban, hogy innen exportra tudjanak menni a Trabantok?
3: De azért lettünk Trabant nagyhatalom, mint ahogy már korábban említettem, hogy a egyéb kelet-európai országok visszamondtak egy csomó rendelést, illetve eleve mi voltunk a legnagyobb vásárlói, itt 600 ezer kétütemű jármű futott a 80-as években, ami az autók számának azért kétharmada volt körülbelül, tehát egy Trabant nagyhatalom lettünk, illetve azt is hozzátenném még, hogy itt engedték ezeket a kádárkocka alsógarás kisiparok. És ezek a kisiparosok alapozták meg egyébként azt az alkatrész gyártói kultúrát, ha szabad így fejeznem, amit én is megvettem például az elődömtől, és ami által alkatrészeket állítunk elő, amelyeket felszív a német piac.
1: Remek ilyen kézikönyvek születtek anno a Trabant szerelésről, tehát hogy azt gondolom, hogy akkor, amit mondasz, a garázs manufaktúrákban egy csomó ember képezte ki saját magát abból, hogy elolvasta ezeket a Trabant kézikönyveket, amiknek szintén ma már elég komoly ára van, egy ilyen eredeti kézikönyv is ma már nagyon komoly pénzbe kerül a piacon. De azt akartam még kérdezni, illetve mondani talán, hogy mi olyan nagyon magától értetődőnek vesszük, hogy a hallgatóink tudják, hogy mi az, hogy Trabant. Hogy összefoglalnád, hogy mit tudott egy ilyen Trabant? Tehát, hogy hány lóerős volt, hány embert vitt, mennyivel ment? Káros olyan kibocsátást nem kérdezem.
2: Hány ütemű?
1: Tehát, hogy mondj valamit a hallgatóknak arról, hogy hogyan kell elképzelni egy Trabantot, hogyha valaki még nem ült benne, vagy ritkán lát ilyet.
3: 1990-ig gyártották, és akkor már tulajdonképpen egy mini őskövületnek számított a két ütemű, kéthengeres, 26 lóerős keveréküzemű motorjával.
1: Szerintem ezt még egyszer mondjuk el, 26 lóerő. Ez ma már egy, nem is tudom.
2: Hát, motor. Egy kisebb motor. 125-ös
3: mondjuk. Igen, de ez így mondjuk furcsa, mert én modern autókval is közlekedem a hétköznapokban, és ott, amit kiír a városban, kilowatt felhasználásban, a tötyörögve a Rákóczi úton, az gyakorlatilag ilyen energiafelhasználás is elég lenne ahhoz, hogy mozgassuk a csúcsforomba a járművet, de komolyra, azaz viccesre visszafordítva a szót, ez már akkoriban is kevés volt a többi autóhoz képest, mert egy Lada már akár 50-60 lóerőt is tudott, tehát ez a fele volt ennek. Szerintem bőven elég volt, hogy a 700 kg alatti 615 kg alapban ennyi volt a Trabant önsúlya, és ez nem azért, mert műanyagból volt a karosszéria, mert itt egy tévhitet szeretnék eloszlatni.
2: Papírból, nem?
3: Igen, amit nem is merült fel, de ezt mindig megelőzöm, hogy az acél karosszéria vázra duroplaszt elemeket rögzítettek, és valójában ezek voltak, amik nem fémből készültek.
1: Ami valójában egy préselt papír volt.
3: gyapott, szovjet piacról megmaradt.
2: Ezt lehet azért eufemizálni még egy ideig, ez papír.
3: Papírt azért terjedt ez el, mert a Trabant gyártásáról rengeteg film kering a neten, és amikor a gyapott préselmény utolsó fázisában, az utolsó préselésnek, akkor ott az ember valóban ráterít egy papírt, és úgy préselik meg 8 percen keresztül az anyagot, ami már a piacgazdaságban elképzelhetetlen hosszúságú folyamat, mikor egy másodperc alatt préselnek ki 100 sárvédőt annyi idő alatt.
1: Így van, viszont a mai magyar valóságban az sem lehetne újságcikk, ami valamikor a 80-as évek közepén az akkori Népszabadságban jelent meg, a Megette a ló a Trabantot című veretes írás, amikor egy...
2: Volt ilyen?
1: Volt ilyen.
3: Hát a Kosturica filmből sikerült a macskajajból ez így beépülni a köztudatba. Ugye, így.
1: Kénytelenek vagyunk reklámozni egy kicsit, és aztán utána jövünk vissza, és szerintem ez még nagyon sok minden.
2: Bármeddig
1: tudunk erről beszélgetni.
0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Újra kiírják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára szóló pályázatot, miután a korábbi eljárást eredménytelennek nyilvánították. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre keres új jelölteket. A bizottság elnöke szerint a korábbi kiválasztás során nem alkalmaztak objektív pontozási rendszert, a pontok csak azt jelezték, hogy a képviselők kiket szeretnének személyes meghallgatásra behívni. Az új pályázati kiírás 2 ponton módosul, pontosítják az ügyészi pozíciók megfogalmazását és az elvárt erkölcsi bizonyítvány típusát. A bizottság egyhangulag támogatta az új kiírást. Újabb 4 milliárd dolláros védelmi finanszírozásról kötött megállapodást Lengyelország és az Egyesült Államok. A Foreign Military Financing program keretében biztosított forrást Varsó amerikai katonai felszerelések beszerzésére és amerikai vezetéssel zajló kiképzésekre fordíthatja. A lengyel nemzetvédelmi miniszter egyúttal azt kérte Washingtontól, hogy támogassa az uniós finanszírozású lengyel-amerikai közös projekteket, illetve bizonyos katonai eszközök gyártását telepítsék át az Egyesült Államokból Lengyelországba. A két ország az FMF program keretében immár a 6. garancia megállapodását kötötte meg. Újabb spanyol futballklubot vásárolhat Lionel Messi, aki egy spanyol lap értesülése szerint elvi megállapodásra jutott a másodosztályú Eldense felvásárlásáról. Az argentin világsztár a tervek szerint a klub részvényeinek 100%-át megszerzi. Ha az üzlet létrejön, ez lesz Messi második klubvásárlása idén, miután áprilisban a katalán Cornella tulajdonosa lett. A 39 éves 8-szoros aranylabdás játékos jelenleg az Inter Miami-ban futballozik, visszavonulása után pedig Spanyolországban kíván letelepedni.
0: Tőzsde hírek.
5: 9,1%-kal gyengül a BUX Index 147.680 pontra, a részvénypiac forgalma 9,5 milliárd forint. tőzsdezárás előtt másfél órával a blue chipek mindegyike gyengül, a MOL 7%-kal 5030 forintra, az OTP 1,2%-kal 45150 forintra, a Richter 6%-os mínuszban 12510 forint, a Magyar Telekom 0,3-del kerül lejjebb 2560 forintra. Gyengül egyébként a Forage is most 1,1%-kal 1640 forintra. Az európai parketten nincs javulás, 9%-ot esik a londoni FTSE, 1,6%-ot a német DAX, 1,9%-ot a párizsi Kekeron. Az olasz bőrze 1,5%-os mínuszban, a spanyol index 2,4%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 363 forint 31 fillér, az amerikai dollárért 311 forintot és 88 fillért kell fizetni. Közben kinyitott a tőzsde a tengeren túlon, elindult a kereskedés, a Dow Jones jelenleg 6%-os mínuszban, az S&P 500 3%-os lejtmenetben kezd, a technológiai Nasdaq 4%-os mínuszban kezdte meg a kereskedést.
0: Időjárás jelentés.
5: Derült és napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki záporzivatar. A déli és szelet élénklökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Késő este 19-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Továbbra is a stúdióban a téma, még egy szünetben is maga Trabant volt, mert nem tudunk betelni a sztorizással, de azért én idéznék nektek egy műből, amit egy nagyon-nagyon híres cseh filmrendező, Jiří Mencel beszélgető könyvében találtam, ami arról szól, hogy mi itt, mondja ő, a vasfüggöny mögött egy Trabantban ültünk, bütyköltük, szereltük, mert a miénk volt, és minket elvitt A-ból B-be. De pontosan tudtuk, hogy a világ szerencsésebb fele eközben már egész más tempóban halad. Amikor az Oscar-díjjal hirtelen kitárult előttem a világ, akkor az olyan volt, mintha egy Trabantból egyenesen a Hilton elnöki lakosztályába csöppentem volna, de a lelkem mélyén mindig az ember maradtam, aki tudja, milyen az, amikor a két ütem motor füstöl, és nem indul reggel elsőre. Tehát még egy ilyen Jiří Mencel szintű ember is, aki onnan jött abból a korból, az nem felejtette a Trabantját.
2: Hát ebben is van némi kettőség.
1: Van, de szerintem ebben van valami nagyon, nagyon szép büszkeség. A múltunknak a büszkesége, úgyhogy ezt azért ismertem ezt az idézetet magam nem túl professzionális módján megosztani veletek, mert nagyon találónak érzem.
2: Nagyon találónak érzem.
1: Ott hagytuk abba, még amikor elmentünk a szünetre, hogy technikai kis újdonságokkal, hogy nem indul elsőre, meg hogy töltjük bele a benzint, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy 26 lóerős, de hát azért van még itt egy-két hajmeresztő technikai adat ennek az autónak, például, hogy tankoltuk ezt annó.
3: Hát nagyon érdekes, valójában motorkerékpár technikát rejt a Trabant, és ma már teljesen értelmezhetetlen az a dolog, hogy az izzó hengerfej fölött pár centivel elhelyezkedő benzintankba töltünk benzint, hozzá olajat kell kevernünk, és hogyha elcsöppen a pisztolyról, akkor annak nincs más lehetősége máshol, mint magára a motorblokkra. És

0: Ja, de ez ebből adódik, hogy ez valójában egy motorkerékpár-szerű technika volt, ejtőtartályos, gravitációs módon jutott be a tankból az üzemanyag, ezért értelemszerűen a motor karburátor fölött kellett, hogy elhelyezkedjen.
1: Bármilyen töréstesten megállhatna ez? Mert amikor egyesült a két Németország, akkor emlékszem, volt ebből némi konfliktus, hogy az akkori nyugat-német hatóságok nem is nagyon akarták átengedni ezeket az autókat a saját közlekedési rendszerükbe, mert hogy semmilyen közlekedés biztonsági előírásnak nem felelt meg.
0: Ez így van, akkor az ADAC komoly aggodalmát fejezte ki, hogy rászabadul az utakra ez az autó, és nem csak a törésteszt volt a problémája, hanem ha utolérnek egy ilyet. Mondjuk egy 200-zal közlekedő nyugati autó utolér egy Trabantot, akkor mi marad belőle hátulról, de valójában amikor ezeket a járműveket konstruálták, akkor ez nem volt szempont. Se a környezetvédelem, se a biztonság. Tehát ezeket nem lehet a sezlont a fazonnal összehasonlítani, egy lapon említeni. Ezt a történelem kényszerítette őket, hogy más utakon menjen a kelet-német autóipar, és hogy utána meg hirtelen egyesüljön, de ezek egy idő után eltűntek, és a közlekedésben betöltött szerepük marginális, és ha biztonságot nézzük, akkor nagyon sok ilyen múzeális jellegű autónál sem lehet erről megemlékezni, mert ha mindig félnénk, akkor nem mernénk ilyenekkel menni.
1: És tudjuk egyébként, mert hogy a Zwickaui gyár az a kommunizmust megelőző időkben ez egy profi autógyár volt. Azt tudjuk esetleg, hogy miért kezdtek el egy ilyen relatíve lebutított autót gyártani, amikor tudtak volna technológiailag is jobb autót gyártani. Egy tanult barátom mindig azt mondta nekem, hogy valamit jól meg rosszul megcsinálni, nagyjából ugyanannyi ideig tart. Mégis kerül. Miért választották ezt
0: a... Egyet nem árt tisztázni, hogy a Trabant gyár elődje egy rendkívül ismeretlen, szerény múltú kis autógyár, ami az Auto Union 4 karikája, ezt úgy hívják, hogy Audi. Igen. Tehát itt 4 német gyár egyesült, és ebből lett az Audi, de a vörös hadsereg, amikor irányítása alá vonta a háború után és népi tulajdonba helyezte a gyárakat, akkor úgy rendelkezett, hogy itt továbbiakban kivezeti a luxusmárkákat, például a Horchot, ami közvetlen elődje volt, meg a Sachsenring P240, hogy a Sachsenring az a 100 gyűrű, amit nálunk a Hungaroring, ez volt az embléma, ebből ered egyébként a Trabant gép tetején az az S betű, amit nagyon sokan nem tudnak, ez micsoda a keretbe foglalt S betű, ez olyan, mint a Hungaroring, csak ez a százországi. Tehát mondom, egy nagyon szerény elődje volt, amit Audinak ismernek manapság. Tehát volt ott azért mérnöki tudás, ellenben nagyon sok minden nem volt, mint például alapanyag, illetve ideológia is volt hozzá, tehát nem lehet a népnek autója. Aztán, amikor meg lehetett, ők egyébként gyártották a DKV-mra, a DKV is az egyik karika része volt az Auto Union, az Audi 4 karikának. A DKV Meisterklasse nevű kis favázas műbőrrel borított autócskának, ami kétütemű, kéthengeres 700-as volt, annak volt egy P70 nevű elődje, vagy hát háború utáni utódja, ezt kezdték ott el gyártani, de ez túl nagynak bizonyult az NDK vezetése részről, és azt mondta, hogy egy 500 köbcentis minimál autót kell építeni, aminek egyébként megvolt a nyugat-német megfelelője, és a Lloyd LP 300 és 500, tehát pontosan ugyanolyan kis gömbölyű kis autó volt, mint amit mi Trabant 500 néven ismerünk, és az ideológia vezérelte a gyártásnak, a bemutatásnak az első napját, ez például 57. november 7-e volt.
1: Az októberi szocialista forradalom napja.
0: A Trabant egyébként Trabant, Darabont, az kísérőt jelent, egyébként ez Sputnik lett volna az igazi neve, csak aztán ezt lefordították valahogy, és az Trabant végül is ebből ered, hogy Sputnik kísérő. És 57. november 7-én egy null szériát kibocsájtva, egyébként az még nem volt alkalmas a sorozatgyártásra, így indult egy 500-as kétütemű léghűtéses motorú autó gyártása. Úgy gondolták, hogy ez legyen a kis autó, és majd a Wartburg későbbiekben Eisenachból pedig majd a nagy családi limuzin.
1: Amelyik szintén egy viszonylag ismeretlen autógyár maradványa.
0: Igen, hát az Eisenach motoremberke, az EMV, ugye, ami ketté vált a háború után, és a BMW lett a Bayerische motoremberke, viszonylag szerény elődökkel rendelkezett ez a gyár is Eisenachban, de hát ott is, ott is a politika határozta meg, illetve a háború után, aztán később az úgynevezett tervgazdaság volt a legfőbb iránymutató az autógyártásban, és mint ezt tudjuk, ez nem volt a mai fejlődésnek nevezett folyamatnak az előnyére.
1: Beszéltünk itt a szünetben arra, a reklám szünetben, hogy a világ hány országában milyen váratlan helyeken tűnhetnek föl ezek a jószágok, de nem csak, hogy hol, de milyen különleges trabantok vannak, amik nem azok, amiket megszoktunk.
0: A legkülönlegesebbet például maga gyár állította elő annak idején a 70-es években, ez a Trabant kűbel volt, az Armé kűbel, tehát ez a nyitott Trabant, nálunk Trump néven a polgári változatát forgalmazták elsősorban, meg vadászoknak lehetett kapni ezt a változatot.
1: Szintén szerepelt azt hiszem az Üvegtigrisben volt egy ikonikus.
0: Igen, azért Trump volt.
1: Igen, Trump volt.
0: Amiből egyébként kevesebben gyártottak, mint a kőbelből, mert 925 darab Trump volt, és 10 000-es nagyságrendben készítettek a kelet-német hadsereg számára. Hát de ennek már egy kicsit azért olyan furcsa, hát ez végül is hadi alkalmazásban volt, határvadász jármű volt.
1: Az.
0: Betonúton közlekedtek a berlini falnál, tehát ez a visszatérő hofi vicc, mi ezt azért annyira nem szeretjük, mikor az Exotic Trabanton élvezet című száma mellett ezt felemlegetik nekünk, valójában ezek sík Riadó úton közlekedtek, és ott már viszonylag könnyű dolga volt, mert aki oda már átjutott, az már félig szét volt lőve, tehát az nagyon nehezen juthatott oda, de egy a lényeg, hogy a kelet-német hadsereg alkalmazta ezeket járőrautónak.
1: Tehát mint egy kábrió.
0: Igen, mert könnyű volt belőle kiugrálni, ott Stoffhun volt a neve, ugyanis az a stoff az anyagot, az textil anyagot jelenti, mert a teteje ilyen barna szövet, kabrió tető volt, és ezért szövetkutyának volt. Így volt, ez volt a gúny neve az NDK belső körökben.
2: Hajó szövet.
1: Kész vagyok. És nyilván csak komoly menedzsment tagok kaphattak
2: ilyet. Természetesen.
1: A kelet-német
0: a nagy kutyák. Itthon is csak vadászok, itthon is állítólag, ez is egy legenda, hogy Cinege Lajos vezérelvezetes elvtárs, az akkori hadsereg parancsnoknak is volt ilyen, de ezt ki kell javítanom, mert Cinege elvtárs nyíltan gyűlölte a keleti technikát, úgyhogy ő már akkor Puch G-Wagennel ment, amit egyébként Mercedes G-Benznek ismerünk, ő már azzal lövöldözte gépágyúval, nyugati kocsikkal az erdőből a vendégeivel együtt az egyébként már félig elaltatott vadakat Ceausescuhoz hasonlóan, és Leonid Brezhnev is például nagy nyugati autorajongó volt, meg nagyjából mindegyik európai vezér, a népnek megmaradtak a keleti autók.
2: Kicsit térünk vissza az irodalmi vonatkozásra itt az Olvasás Világnapján. A korábban már idézett Eszterházy műben van egy olyan rész is, ami idézem, az ember, ha trabantos, úgy van a trabanta, mint a rendszerrel. Hát most ezt nem fogom megkérdezni, hogy te hogy vagy a rendszerrel, ellenben hogy vagy a trabantoddal, mert hogy a nosztalgia szép és jó, de hogy előbb-utóbb alkatrész kell, szerelő kell, műszaki vizsga kell, nem biztos, hogy ott is az autó. Hogy viszonyulsz? Lehet ezt megutálni, vagy csak szeretni lehet? Hogy vagy te most a trabanttal?
0: Hát egy gyűjtő megtehetné, hogy nem gyűjti tovább, de mivel gyűjtjük, ezért látszik, hogy szeretjük, és ezért meg is teszünk mindent, mindent megmozgatunk, hogy alkatrészekhez jussunk. Ezért van a klub, ezért vannak az egyéb lehetőségek a szociális médiában, és ezek nem mondom, hogy egyre jobbak, az információáramlás egyre jobb, az alkatrészellátás egyre nehezebb, de az információáramlás viszont jobban segít minket, mint korábban.
2: De látod a korlátait egyébként? Tehát, hogy tudsz józanul tekinteni erre a trabantra? Tehát például, hogy Eszterházy látja a rendszer korlátait, és kritikusan nyilvánul meg róla, te is tudsz kritikus szemmel nézni a trabantra? Káromkodtál már trabantra nézve?
0: Most már ilyet nem teszek. Tehát,
1: múlt
2: idő volt, igen, köszönöm.
0: Tehát ez akkor lehetett esetleg, amikor katonakoromban lementünk Velencére diszkóba, és besült a motor, de én valójában, ha visszatekint rá, akkor szerintem mi voltunk a hülyék. Tehát ennek a bajnak az okozója elsősorban mi voltunk, nem kellett volna 4-en 120-szal menni egy autóval, nem megfelelő arányban kevert olajjal, egy egyébként kivénhet autóval. Szóval szerintem mi mindent megteszünk érte, hobbisták vagyunk, és szeretjük, és ez minden hobbira elmondható, hogy az ember erején felül áldoz rá.
1: Mondtad ezt a Trabant klubot, hogy ennek viszonylag sok aktív tagja van. Ma a közösségformálás, hogy mondtad a social media felületeken, ez egy borzasztó fontos dolog, de milyen élet van egy ilyen klubban? Tehát ti ismeritek egymást? Tudjátok, hogy kinek milyen van, milyen kocsija van, mit keres, mire büszke, hogy csinálta,
0: A tagok mindent tudnak egymásról, mindent tudnak egymás kocsijáról. Itt is vannak különböző szegmensek, vannak a szeget számlálók, az a legmélyebb bugyra a gyűjtésnek, ahol hónapokra, hetekre lebontva tudjuk, hogy ez ekkor és ekkor 78. március 2-ától már ez a fajta dűzni volt benne, és nem az. És kritikus szemmel viseltetnek. Vannak a fiatalabbak, akik poénból veszik, és egyébként olyanok is vannak, 18-20 éves tagok, akik tényleg már a szüleik is akkor születtek, amikor a rendszerváltás volt, és nagyon szigorúan és komolyan veszik ezt a trabantozást. Nagyon, már nincs olyan, hogy veszek trabantot, levágom a tetejét, meg hülyéskedek vele, mert baromi drága, olyan, mint a Simpsonnál. Tehát, hogyha olcsó autót akarok, akkor veszek valamilyen átlagos. Ma már 1 millió alatt bármilyen nyugati autót meg lehet kapni, trabantot viszont nem.
1: Milyen egzotikus országokba küldtél paripát? Tehát, hogy hova, mire vagy a legbüszkébb?
0: Hát Kanadában és az Egyesült Államokban első sorban, de oda többet is. De egyébként gyűjtőkkel vagyunk kapcsolatban a világ minden tájáról, tehát Dél-Afrikától Japánig mindenhol van trabant. Volt, aki elment vele, volt, aki kiküldette magának. Kubában is például pár évvel ezelőtt láttam trabantot. Ők őrúluk mondható egyedül, hogy nem hobbisták. Tehát ott szükségből van.
2: Ott rendes közlekedési
0: eszközként.
1: Ugyan ott még a hiánygazdaság igen. üzemelteti ezeket igen. a paripákat.
2: Milyen, tehát beszéltünk a klubról, azt mondtad, hogy 500-an vannak nagyjából, és a maradék 14.500, mert például Facebookon 15.000-en kedvelik ezt, vagy hát követik tagjai ennek a Facebook klubnak, aminek te vagy a vezetője.
0: Ilyen olyan módon kapcsolatunk nagyjából minden felhasználóval vagy tulajdonossal van. Az egyesületünknek az a célja egyébként, hogy évben te több találkozót rendezzen.
2: Tehát, hogy
0: akár
2: van neki
0: szilveszterkor, nyáron.
2: Hány ilyen van, és ezek nagyjából mikről szólnak? Körbenézik egymás kocsiját a klubtagok?
0: Pontosan, a szeged számlálók azok körbeülik, teljesen hátat fordítva a női nemnek, elmélyülnek a díszlécek, küszöbök dűznik világában, sütögetnek, felvonulni elmegyünk. Tehát, hogy így hülyék egymás közt, így jól érezzük magunkat.
1: Ma a nagy divatját éli ezeknek a régi klasszikus autóknak az újra élesztése, és időről időről felröppen az a hír, hogy lesz egy Renault 5-ös, hát lett. Nem nincs arról hír, hogy lesz Trabant.
0: Én ezt nagyon sajnálom, mert én úgy érzem, hogy én szívesen vinném is ezt a márkát Magyarországon, mert úgy érzem, hogy ezt hogy mindig vártam, hogy hát ha megkeresnek, hát ha feléled ez a márka, és egyáltalán nem igaz az, mert itt már a hallgatók rögtön, ugyan már Trabant, micsoda rossz név ez, de hát azért nézzük már meg a Dacia nevű terméket, amely Európában és Dél-Amerikában és Afrikában, Ázsiában olyat fut, hogy el sem gond tudtuk volna képzelni.
1: Hát Észak-Afrika.
0: Én ugyanezt el tudnám képzelni a Trabantról, ez nem rajtam múlik, ez a név, ez valakinek a tulajdona, és nem látunk bele azoknak az óriás, gyáróriásoknak a gondolataiba, hogy milyen márkát élesszenek fel, és mivel milyen brandet futtassanak. Én kívánom, hogy ez a márka újraéledjen, és ott állnék az első sorba.
2: Vennél modern Trabantot?
0: Nem, hogy annál sokkal többet szeretnék magamból kinézni, abban a sorban, aki jelentkezne, hogy a képviseletét csinálja. De hát ez szerintem nem fog utolérni ez.
2: De hát ez csak egy logó lenne valójában, mint hogy a Dacia is manapság.
0: Egy olyan
2: nem
0: logó,
2: az, mint
0: ami szerintem akkorát futhatna, mint a Dacia, de ezt én mondom, nem
2: ez
0: tudom,
2: csak így elhelyezed
0: kinek
2: Margóra.
0: Mi a véleménye erről, én ezt pártolnám.
1: Jobbágy Robi ritkán kér szót.
3: Igen, bocsánat, hogy itt belepofátlankodom egy picit, de hogy azért itt volt ebben a korszakban egy négy ütemű része is, ugye, amikor, én nem tudom pontosan, talán a Volkswagen próbálkozott vele, vagy nem tudom milyen motorral.
0: Nem a Volkswagen próbálkozott vele, hanem a Volkswagentől vettek egy licenszet, egy 1050-es póló motor licenszet, egy motor és váltó gyárat megvettek.
3: Azért, mert hogy volt egy ilyen újraélesztési próbálkozás.
0: Igen, hát ez nem túlzottan sikerült, mert
3: köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Mi köszönjük, Robi.
0: A törés tesztje például nem sikerült olyan jól, mert ugyanaz a karosszéria volt szinte, viszont azt tudni kell, hogy az első Polo 86C Zwickauban az egy soron készült az utolsó Trabantokkal. Már van is róla kép, hogy együtt vannak, tehát olyan módon, úgyhogy nem tudom, kinek a birtokába jutott ez a márkanév, de az biztos, hogy én olyan jövőt jósolhatnék neki, mint például, ami a Dacia-nak is megadatott.
1: Ez szerintem egy majdnem tökéletes végszó volt a mai műsorunkhoz, amit
2: így van.
1: Megpróbáltunk egy kicsit az olvasásból, a könyvekből, a kicsit talán a művészetekből elindítani. És
2: egy kis kultúra,
1: hozzá.
2: Egy kis történelem.
1: Egy kis történelem, de hát nagyon, nagyon szórakoztatóra sikerült, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, mert azt gondolom, hogy ez nélküled nem jöhetett volna így létre. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Gábor, neked is nagyon köszönjük, hogy
2: köszi, hogy itt voltál.
1: Köszönöm, hogy tudásoddal lenyűgöztél, legalábbis engem feltétlenül.

0: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Már 2027 végére kicsúszhat az emberi ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése, a legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint. Erre figyelmeztetett az Anthropic frissen felmondott kutatója. A 27 éves brit szakember szerint hamarosan az emberi képességeket meghaladó rendszerek jöhetnek létre, amelyek akár informatikai rendszerek feltörésére, valamint valós hatalom és erőforrások megszerzésére is képesek lehetnek. Különösen veszélyesnek tartja, ha az emmi rendszerek képessé válnak saját továbbfejlesztésükre, ami jelentősen megnehezítheti az ellenőrzésüket. A kutató az ágazat vezető fejlesztőit azzal vádolta, hogy nem kezelik kellő felelősséggel ezeket a kockázatokat. Moszkva válaszlépést tesz amiatt, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, közölte Dmitrij Peszkov, a Krem szóvivője. Úgy fogalmazott, hogy az orosz fél megfelelő választ ad Budapest döntésére, és a lépés nem marad következmények nélkül. Hozzátette, a kiutasítás negatívan befolyásolja majd az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok egészét. Több mint 10 robbanó test vár még kiemelésre a Duna medréből Budafoknál, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibomba. Az alacsony vízállás miatt folyamatosan kerülnek elő robbanó testek a folyóból, amelyek hatástalanítása a Magyar Honvédség tűzszerészeinek ad feladatot. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a Dunából a térségben. A honvédség szerint a tűzszerészek munkája ezzel még nem ért véget, a mederben talált további eszközök kiemelése is hátra van. A kormány megkezdte az elmúlt 16 év korában minősített, úgynevezett 3000-es kormány határozatainak nyilvánosságra hozatalát. Elsőként 13 a századvéghez kapcsolódó közpénzből finanszírozott kutatásról és tanulmányról szóló döntést teszik közzé. A tervek szerint pedig összesen mintegy 100 határozat minősítését oldhatják fel. A közlemény szerint az Orbán kormány mintegy 65 milliárd forintot különített el ilyen döntésekkel, többi közt közvélemény és médiakutatásokra, elemzésekre, illetve tanácsadói szolgáltatásokra. A miniszterelnökség a kapcsolódó szerződések teljesítésigazolásait, valamint az elkészült tanulmányokat és elemzéseket is felülvizsgálja, hogy kiderüljön, megfelelően használták-e fel a közpénzeket, illetve felmerül-e büntetőjogi vagy más felelősség.
0: Tőzsde hírek.
1: Egy órával tőzsdezárás előtt 0,8%-os mínuszban a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 147.813 ponton a BUX, a részvénypiac forgalma 10,6 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike gyengül, ahogy az egész nap is így alakult. A MOL most 0,6%-kal lép vissza 5.035 forintra, az OTP 1%-os mínusz után 45.230 forint, a Richter 0,4%-ot gyengül 12.530 forintra, a Magyar Telekom 0,9%-os mínusz után 2.546 forinton. Európában maradnak a jelentősebb csökkenések, ez a londoni FTSE-nál továbbra is 1%, a német DAX-nál 1,7%, a párizsi CAC-on 1,5%-kal süllyed. Az olasz mutató 9%-ot gyengül, a spanyol börze 1,8%-ot. A tengeren túlon is negatív az összkép, a Dow Jones 7%-kal esik vissza, az S&P 500 3%-kal, a technológiai Nasdaq szintén 3%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 311 forint 97 fillér, az euróért 363 forintot és 44 fillért kell fizetni. Növelte bevételét és nyereségét a Zara tulajdonosa, a spanyol Inditex a pénzügyi év első felében. A vállalat árbevétele éves szinten 7,6%-kal csaknem 20 milliárd euróra, adózott eredménye pedig szinte 7%-os emelkedés után 3 milliárd euróra emelkedett. Az őszi-téli kollekciók értékesítése is jól indult, augusztus eleje és szeptember 7-e között az üzletekben és online 9%-kal nőttek az eladások változatlan árfolyamon számítva.
0: Időjárás jelentés.
1: Derült napos idő várható, majd késő délutántól a Dunántúlon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafelé kora estig kevés helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a déli és szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, késő este 19-26 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve nézőket, a Partcafé második évfolyamának 36. műsorát készítjük el Marsall Szilvia műsorvezető társammal.
2: És itt van velem Mihálovics András is.
1: Kérem szépen, az olvasás világnapja vagyom ma, ha hiszitek, ha nem, szeptember 8-án, amikor ez adásba kerül a Rádió Cafén ez a beszélgetés, és hát ehhez illő vendéget invitáltunk ma a stúdióba, ő Bartal Csaba, az Északi Part magazin kiadója, nem mellesleg történész, újságíró és kulturális szakember is. Szervusz, köszöntünk itt újra.
3: Sziasztok, köszönöm szépen újra a lehetőséget.
1: No, megjelent az Északi Part magazin?
3: Sőt,
1: van olvasni való?
3: Ki is futott. Igen, mindjárt letelik a terjesztési időszak szeptember végéig. Egyébként nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon szép napunk van. A kisfiamnak, a kisebbik fiamnak ma van a születésnapja. Bencuka, olvasás napja van. Olvastál már?
2: Isten éltesse sokáig.
3: Ebből balhé lesz, boldog születésnapot.
1: Igen, Isten éltesse a gyermeket. Miről szól az Északi Part magazin most? Van tematikája, vagy megint ugyanaz a megint persze nem pejoratívan értendő, hogy egy kicsit közelebb hozza a Balatonnak azt az eldugott, kevéssé ismert arcát, amit csak néhányan ismernek.
2: Rögtön közben is szólok, mert a magazinnak az alcíme a Balaton életérzés magazinja, tehát azért nyilván ez akkor takar is valamit.
3: Muszáj folyamatosságot, kontinuitást biztosítani, egyrészt az olvasók elvárják. Nagyon-nagyon sok képet kapok ismerősöktől és ismeretlenektől is egyébként, akik elküldenek fotókat otthon asztalokról, komódokról, és ott vannak az északi partok, a szinte a legelejétől. Gyűjtik, várják, jönnek az e-mailek már, hogy na, mikor lesz kapható, hogyan. Tehát nagyon-nagyon izgalmas ez a történet. Mi nagyon-nagyon sokat lendítettünk az értékesítésen, a példányszám terjesztésen új embereket tudtunk bevonni. A Balatoni Életérzés magazinja, ez egy szórakoztató magazin, elgondolkodtató magazin, és kortalan, időtlen témákkal dolgozunk. Nyáron jelenünk meg, hát mikor máskor, de a témáink kiválóan alkalmasak arra, hogyha leültök decemberben, mondjuk így advent időszakban egy kandalló mellé egy pohár vörösborral, mondjuk kettővel, akkor találtok kedvetekre való témát. Vagy visszaolvasni, mert ezek, mondom, kortalan témák, vagy pedig olyat bepótolni, amit nem sikerült nyáron és ősszel.
1: Uh-huh. Úgyhogy... Nem túlzás a kettő pohár vörösbor, hiszen elég terjedelmes.
3: Szívemből beszélsz.
1: Az idei szám. Mennyi lett a vége?
3: 240 oldal. Hű. És küzdősport.
1: Az már nem újság.
3: Nem megtölteni, hanem hogy mit hagyunk ki, képzétek el. Nem titok, elmondom nagy örömmel, mert ez boldogság általában, hogy 360 oldalból kellett. Tehát annyi témánk volt, annyi dolgot terveztünk be, hogy egyszerűen ki kellett hagynunk 120 oldalt. Itt jelzem, hogy a jövő évi számnak a fele készen van. Előre dolgozunk egyébként, a múltkorban is előre, múltkorban jóval előbbre dolgozunk. Tehát a múltkor magazinban ott másfél-két évvel előre dolgozunk. Itt most már föl tudtunk venni egy olyan ritmust, hogy tudunk egy évre előre dolgozni, tervezni, ami jelentős mértékben megkönnyíti a munkánkat is, és azért lehetőséget biztosít arra is, hogy adott esetben gyorsan tudjunk reagálni hirtelen ötletekre, felkérések. Mindig jönnek ötletek, különböző megoldások. Uh-huh. Most ez az asszály nekünk itt, ez nagyon izgalmas volt, hogy voltak olyan pontjai a Balatonnak, ahol picit megbillent a vízszint. Ezt muszáj voltunk dokumentálni például, és ezt egyszerűen oda kellett mennünk, vagy a januári nagyfagy időszaka, amit szintén dokumentáltunk, ezt még nem is mondtam el senkinek, közel 250-en küldtek be 1500 fotót a felhívásunkra.
1: Akkor lesz téli szám?
3: Ha minden jól megy, akkor 27-ben. De ezt most kellett befotóznunk. Most volt jég, most volt hideg, most volt napsütés a jégen, fakutya és egyéb történet. Meg rengetegen, tehát rengeteg fotó készült.
1: A múltról szól ez a szám, és sokféle történeten keresztül. Ez fontos? Ez neked ilyen szakmai általam a Múltkor magazin miatt, hogy egy kicsit a
3: biztos,
1: múlt is...
3: Biztos, hogy van becsípődés, az biztos, tehát azt nem tagadom, és óhatatlanul lázba jövök, hogyha valami múltbeli történetet tudunk fölcsípni. Egyébként meg nagyon fontos, hogy mit tanulunk a múltból, a jelenben és a jövőben hogyan tudjuk azt hasznosítani, kamatoztatni, vagy adott esetben elkerülni. Ez mindig nagy tanítás.
2: Hogyan érkeznek be az anyagok? Mert azt mesélted ugye, hogy szép számmal kaptok megkereséseket, tehát hogy a téma gyakorlatilag az utcán vagy a földön hever?
3: Adott esetben igen.
2: Vagy kutatni
3: mondok
2: kell.
3: Mondok egy példát, itt volt ez a kedves résztvevő kollega, aki a haiku, balatoni haiku ra fölhívta a figyelmünket. Életemben nem gondoltam, hogy én balatoni haikukkal fogok foglalkozni. Lapozgatom a magazint, Istennek se találom nyilvánvalóan, de majd előbb-utóbb rábukkanok. És annyira megható volt az, hogy veszi valaki a fáradtságot, és Balatonról haikukat ír. Hát mikor gondoltatok ki erre például? Na most vagy becsukom a szemem és a fülem, és nem veszem észre, hogy jön szembe egy jó történet, akkor szerintem béna vagyok, vagy nyitott szemmel, nyitott füllel megyünk. Egyrészt nem csak én, hát azért többen vagyunk a szerkesztőségben, hála Istennek, és Bakos Ferencről van szó egyébként, az ő haikuiról beszélek most, és akkor megnézzük, hogyan lehet tálalni, miért érdekes, Balatonról haiku. Sőt, az északi parkban egyáltalán nem volt haiku. Haiku önmagában véve egy nagyon izgalmas és érdekes
1: műfaj. És nagyon kötött műfaj, igen. És most még a téma bizony, is kötött, mert bizony, ugye a Balatonról bizony. Az fel van adva a lecke a szerzőnek, az biztos.
3: Nagyon. Esztetikus, magas színvonalú anyagokat kaptunk, és ezt megpróbáltuk kellő formában továbbadni az olvasóknak. Tehát ilyenek is vannak. Aztán van, amikor mi bányászunk, ásunk. Engem nagyon régóta izgatott például a NDK-NSK családok találkozó helye. Én 2009-ben, októberben kint voltam Berlinben, akkor a Csantogaj volt a berlini Kollégium Hungaricumnak az igazgatója, és ő csinált egy fantasztikus kiállítást erről a témáról. Különböző korabeli források és videós anyagok alapján, mert egymást is filmezték, ugye családi archívumok, és ezt körbejárták nagyon izgalmasan, hogy az NSK és az NDK-ból érkező családtagok hogyan találkoztak, mik voltak a témák, és hát kik voltak a nem várt vendégek, ugye, akik ugye figyeltek,
1: igen.
3: Volt belőlük néhány. És én akkor a múltkorban csináltam erről egy nagyon izgalmas összeállítást, és ez nekem régi becsípődésem volt, hogy megnézzük, hogy ez azért magyar oldalról hogy nézett ki a megfigyelés története. És Lachta Krisztina kolléganőm, történész kolléganőm, aki ennek a korszaknak és a témának a kutatója, kiváló szakértője, ő nagy örömmel megírta ezt a tanulmányt nekünk, cikket nekünk ismeretterjesztő formában például, és még mindig voltak benne újdonságok, jelentős aktív magyar részvétellel nyilván történt ez, de ez is színesít, ez a Zimmer-Feri időszak az mindenkinek benne van a vérkeringésében, tudjuk, miről beszélünk, akár film, akár személyes átélések kapcsán, és ez óhatatlanul adta magát, hogy feldolgozzuk ezt a témát is.
1: Az is nagyon érdekes, hogy ugye a történészek a nagy egészet vizslatják, itt mégis ilyen kicsit ilyen mikrotörténetek vannak képes lapokon keresztül, személyes sztorikon keresztül. Ezt hogy lehet összehozni? Tehát az Északi Part magazin eljutott oda, hogyha valaki, nem tudom én, a nagymamája hagyatékának átvizsgálása során talál egy hosszú levelet, amiben egy balatoni képeslap is bele van rakva, azt eljuttatja hozzátok? Mert ez borzasztó nehéz feladat lehet a Balatonnal kapcsolatos személyes egyéni sztoriknak az összegyűjtése, ráadásul olyan szemmel, hogy az közérdekű lehet. Mert az, hogy üdvözletem küld a Balatonfüredről Piroska néni, az talán nem annyira érdekes, mint ha valaki leírja, hogy sós volt a harcsa, paprikás, és megvert a pincér, mikor ezt szóvá tette, most mondok valami hülyeséget.
3: Ő ebben a nagy munkája van Ács Tibor kollégámnak, a helyettesemnek, főszerkesztő helyettesnek. Ez az ő kedvenc rovata. Ő egy évig készül és gyűjti ezeket a képeslapokat. És hát nem akarok túlozni, de ilyen 100-150, közel 200 képes lapot böngészek át. Ezek online formában elérhetőek. Én nekem például becsípődésem, hogy én bemegyek egy antikváriumba, akkor ugye a képes lapokat megnézegetem, végigpörgetem. De volt már, hogy lomizás közben kikandikált egy-két képes lap, fotó, innen-onnan, azt azért nem hagytam az örökké valóságnak, az enyészetnek, hanem megmentettem az utókornak. És ezekből például táplálkozunk, de volt már, hogy Lom is látta, hogy mire mozdulok rá, azt mondja, főnök, nekem van egy pár doboz, ilyen nem érdekli, és akkor 5000 forintot fizettem egy doboznyi, látszólag haszontalannak tűnő, de apróságokkal teli és fontos információkkal teli személyes történeteken keresztül egy mikrokörnyezetet bemutató világba csöppentem bele.
1: Hogy döntöd el, hogy ezek közül, most van ott 5000 képeslap, tegyük fel, hogy szerencséd van, és mindegyik a Balatonról szól. Mi az, amit beválogatsz, és mi az, vagy beválogattok, és mi az, amit nem? Tehát mitől lesz közérdekű egy balatoni üdvözlőlap hátulján lévő pár sor?
3: Ha abból indulok ki, hogy ha, hogy mondjam, nincs benne érdekesség, Csókollak Balatonról, szeretettel ölelünk, minden szép és jó, abban semmi unikális nincsen. De itt azért vannak személyes jelenlétek, és előre is elnézést kérek mindenkitől, akinek ez nem tetszik, de hát... Itt van szél, fúj, sok a szúnyog, akkor keresem a legjobbat, nyilván nem. Pont is jó és nagyon jó este a szúnyogok ellen, mert azok szörnyen harapnak, mert tegnap megkaptuk csütörtökön a blues-t. Tehát a személyes részek jönnek elő belőle, mert különben nincs értelme megmutatni. Két dolgot veszünk figyelembe, hogy a szöveg milyen, és a másik oldali fotó. A fotó, igen, hogy mit ábrázol és mit mutat. Van, amikor a fotó is egészen elképesztő sztorikat tud, ez egy színesített fotó, itt azért tudunk vele úgy operálni, hogy szemre tetszetős legyen, és akkor azt mondjuk, hogy finom borjúsz egy fogyasztása közben, gondolunk rátok. Hát mikor írunk, mikor küldünk képeslapot? Ugye ez egy old school történet. Tegye fel a kezét, aki az utolsó 5 évben, 10 évben küldött képeslapot. Na, van egy jelentkezünk. Óriási arány.
1: Több annál, mint amire számítottam.
3: Többre nem számítottam, még ennyire sem. Képeslap. Mekkora kanyar? Ez volt a kommunikációs felület.
2: Nekem is komoly gyűjteményem van a balatoni levelezésekben, amikor táborozni voltam, igen, vagy ott megismerkedett emberekkel, vagy az édesem mai napig megvan, igen.
3: Pont most szortíroztam néhány dolgot otthon, és rábukkantam a nagyobbik fiamnak a képeslapjára, üdvözlőlapjára, amit az első táborából küldött nekünk. Első és utolsó képeslapjára, mert azóta nem kaptunk. De hogy mennyire jó történetek.
1: Abszolút,
3: ezek,
1: és ezek kár lenne a veszendőbe mennének.
3: Én abból indulok ki, hogy minden, ami nosztalgikus, minden, ami megpendít bennünk valamit, az egy olyan húr, ami után, hogyha az mint a basszusba megpendíted, az elég sokáig eltart, az rezeg tovább, és beindít valamit még benned. Nagyon sok helyen, nagyon sok hippokampusz mögött elindul valami, és nekünk ez a célunk, hogy a Balaton az a legszerethetőbb, egyik legszerethetőbb nemzeti kincsünk, egy közös nemzeti minimum, egy alap, egy közös nevező, nagyon sok vita nincs a rajta, ez pedig, hogyha szerethető valami, akkor onnantól kezdve a benne lévő 240 oldalon keresztül pedig maga a boldogság.
1: Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy látod a mostani Balatont, hiszen erről is jönnek történetek hozzátok, meg most ugye egy kicsit a visszatekintéssel a Balaton régi arcát is. Kicsit provokatív lesz a kérdés, van olyan, ami elveszett, és hiányzik személy szerint neked, vagy akár a szerkesztőség így elnosztalgiázott azon, hogy hely, de jó lenne, ha még most is lenne, és akkor nem tudom, hogy volt-e ilyen.
3: Ez jó kérdés. Egy picit a mostani számunk egyébként a közösségekről szól, és a közösségekre próbáltunk.
1: Hát akkor én egyet tudok, az úttörő táborok például. Nyilván vannak most is ilyen ifjúsági táborok,
3: persze,
1: de akkor igen, lényegesen több volt belőle.
3: Ugyanúgy Zánkán egyébként, csak ugye most...
1: Más a neve, igen.
3: Más a neve, de a célok ugyanazok. Egyrészt gyerektáboroztatás, és nagyon sok rászoruló gyereknek ez nagyon fontos, hogy életében legalább egyszer eljusson a Balatonhoz, lássa, nagyon sok határon túli gyereket táboroztatnak, tehát ebben nagyon-nagyon sok misszió van. A közösségekről én most elsősorban a Balatont körbevevő és a Balaton imázsát építő pozitív közösségekről beszélek. Ezeket be is mutattuk egyébként, hogy ezekből mutattunk be nagyon sokat a magazinban. Ez egy kifejezett célunk volt, mert azt mutatja, hogy az emberek aggódnak a tóért, gondoskodni szeretnének róla. Ezek nagyon-nagyon szeretetreméltó csoportok és közösségek, akik a régi képeslapokon, régi történeteken keresztül egy fotót beazonosítani, 50-es évekből kiszerepel a fotón, de mindenhol ott van mögötte a tó. Vagy Fonyódról van fotózva, vagy a Badacsony felől, vagy a Tihanyt látom, vagy a Füredi Mólót, valamit mindig látok a Balatonból, egy utcát, egy régi villát, ezt a szamaszt. És ez a közösségi élmény, ez most egy újszerű történet, hogy ennek olyan reneszánsza van most, amin belül, amit kérdeztél előbb, András, hogy mit hiányolok, vagy hogy mit látok egy picit visszaszorulni, azok a személyes élmények, személyes történetek, hogy egy picit így kereskedelmibb lett valahogy a Balaton, és ezt egy picit le kéne hozni, tehát le kéne csatlakoznunk a drága lángos történetről. Mert, bocsánat, vannak persze olyan szezonalitásbeli kihívások és problémák, amikkel szembe jövünk, vagy amik szembe jönnek nekünk, de ezen túl kéne lépni. Ki szoktam járni a feleségemmel ezekre a termelői piacokra, a Balaton körül. Kincsek vannak, kincsekre bukkanunk, tiszteletre méltó, jó akaratú emberek termelnek sajtot, mézet, csinálnak szalámikat, jóféle sonkákat, és stb. Jó, ezek nem tömegtermelésben készült termékek, ezek lehet, hogy picit drágábbak az átlagnál, de tudom, hogy honnan származik, hol készül.
1: Meg tudod mögötte a történetet.
3: És ott van mögötte a pult, mögött a bácsi, akivel kezet fogok, már van is témám, a jövő évi számunkban be fogunk mutatni sajtkészítőket egyébként.
1: Akik boldogok, mint tudjuk.
3: Boldogok, sajtkészítők, óriási. Ezt még nem hallottam. De egyébként boldog volt a bácsi, hát azzal nem volt semmi baj, mert...
2: Még a holdi sajtból van.
3: Hold, igen, és az ő lokális termékük lehet, hogy egy picivel többe kerül, mint a közértben, most nem mondom a nevét annak a nagy áruházlásznak, ahol egyébként a forrását rohadtul nem tudod, hogy honnan van.
1: Oké, na szusszanjunk egyet, és jöjjünk vissza a balatoni emberrel, ha már szóba került a balatoni ember. A szünet után folytatjuk a beszélgetést Bartal Csabával, az Északi Part magazin kiadójával.
0: Fél táv megúszva, a Partcafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok, 5:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Továbbra is vizsgálják annak az idős nőnek a halálát, akit a 60-i kórház sürgősségi megfigyelése után hazaküldtek, majd a betegszállító autóban életét vesztette, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Sajtóinformációk szerint a belső vizsgálat 10 szervezési, szakmai, dokumentációs és kommunikációs hibát tárt fel, de egyik mulasztásról sem állapították meg, hogy bizonyíthatóan az asszony halálát okozta. Hegedűs hangsúlyozta, hogy a kórház korábbi főigazgatóságának augusztusi felmentése nem ehhez az esethez kapcsolódott. A miniszter szerint a vizsgálatok lezárása után nyilvánosságra hozzák a megállapított tényeket, és az esetleges hiányosságoknak következménye lesz. Nem vállal tisztséget az LMP új vezetésében Ungár Péter, aki korábban a párt társelnöke és parlamenti frakció vezetője is volt. A párt tisztújító kongresszusán megszüntették a társelnöki rendszert, és 5 fősre csökkentették az elnökséget. Az LMP új elnöke Szabó Kellner Katalin, alelnöke Vida Attila lett. Mellettük Balogné Bartus Viktória, Tóth Csaba és Angyal Károly Tibor került az elnökségbe. Az LMP a 2026-os országgyűlési választáson nem állított országos listát. Országos 24 órás sztrájk okozott jelentős fennakadásokat ma Hollandia tömegközlekedésében. A nagyvárosokban nem jártak a buszok, villamosok és metrók, a vasúti közlekedés jelentős része, köztük több nemzetközi járat is leállt. A munkabeszüntetéssel a szakszervezetek a kormány társadalombiztosítási reformjai ellen tiltakoznak, amelyek egyebek mellett rövidítenék a munkanélküli segély folyósításának időtartamát, és csökkentenék a tartósan betegeknek, valamint a fogyatékkal élőknek járó juttatásokat. A kormánya a megszorítások egy részét már visszavonta vagy elhalasztotta, a szakszervezetek azonban a teljes csomag elvetését követelik.
0: Tőzsde hírek.
7: 00:30 tőzsdezárás előtt 9%-ot gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 147.635 ponton a BUX, a részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike gyengül, a MOL 7%-kal 5030 forintra, az OTP 1,2%-kal 45140 forintra, a Richter 0,5%-kal 12520 forintra, és a Magyar Telekom 6%-os mínuszban 2552 forint. Európában nincs javulás, 1,2%-ot gyengül már a londoni FTSE, 1,8%-ot a német DAX, a párizsi CAC-on 1,8%-del süllyed szintén, 9% a gyengülés Milánóban és 1,8% Madridban. A tengeren túlon sincs javulás, a Dow Jones 0,5%-ot gyengül, az S&P 500 0,3%-ot, a technológiai NASDAQ most 4%-os visszalépésben. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 312 forint 58 fillér, az euróért 364 forintot kell fizetni. Sűrűbb hévközlekedéssel és nagyobb vasúti kapacitással készülnek a hétvégi budapesti atlétikai világdöntőre a fővárosban. A H7-es hév péntek délután 7-8 percenként, péntek este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként jár, az érintett időszakokban pedig 3 helyett 6 kocsis szerelvények közlekednek. A vidékről érkezők számára egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, többi közt Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába.
0: Időjárás jelentés.
7: Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, emiatt nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Egy csapadékzóna halad kelet felé, eközben gyengül és szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, illetve zápor. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye, Az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé második évfolyamának 36. műsora, ez a Balató hangja, mai vendégünk pedig továbbra is Bartal Csaba, az Északi Part magazin kiadója. A szünet előtt a balatoni emberről beszélgettünk, akár egy piaci történet, akár ugye a képes lapok mögött megbúvó személyes történetek kapcsán. Ebben hogy válogattok, vagy hogy jönnek szembe ezek az emberek, ezek a történetek? Mert azért azt szokták mondani, hogy egy zárkózott társadalom a magyar, nem nagyon nyílik ki. Ajánlások, vagy most már van annyi akkora respektje a magazinnak, hogy maga az érintett is jelentkezik, hogy jó napot kívánok, nekem van egy nagyon jó történetem, és szeretném elmondani, és közkincsé tenni, vagy ez hogy működik?
2: Annál szemérmesebbek ezek a jó akaratú emberek, hogy maguk jelentkezzenek, de nagyon sok ajánlást kapunk, felhívják a figyelmünket bizonyos személyekre, híres vagy kevésbé híres emberekre, illetve ugye hát nyitott szemmel járunk, tehát óhatatlanul ebben a szakmában nyitott fül, nyitott szem alap 0-24-ben, és hogyha bejön egy jó történet, vagy egy jónak ígérkező történet, akkor azt megbeszéljük bent, megvitatjuk bent, mérlegeljük, hogy pro és kontra. Egyébként meg azt gondolom, hogy az Északi Part magazin elsősorban azoknak készül, akik bizonyos időszakonként meglátogatják a tóvidéket.
1: Azokról... Teljesen mindegy, hogy az északi vagy a déli partot abszolút, látogatják meg?
2: Abszolút, abszolút. Tehát a tónak két partja van, északi és déli. És kifejezetten nagy hangsúlyt is fektetünk arra, hogy a déli is kellő hangsúlyjal kerüljön a magazinban említésre és bemutatásra. De hogy a magazint inkább azt gondolom, hogy azoknak készül, akik időszakosan meglátogatják a tóvidéket, és azokról szól, akik a tóvidéken élnek, és befogadnak minket, akik időszakosan terheljük őket.
1: Mert... Van egy archetípus a balatoni embernek?
2: Hú, ezt így nem merném kijelenteni.
1: Mert ott is nagyon sok, és most ne sértődjön meg senki, csak ezt a kifejezést használják bárkik, akik 5 évnél régebben laknak egy helyen, azokra, akik 5 évnél kevesebb óta laknak. Szóval, hogy elég sok együtt ment ugye a Covid óta.
2: Így van.
1: Covid óta különösen nagyon sokan leköltöztek, nagyon sokan válasszák ezt a kétlaki életmódot. Azt gondolnám, hogy nem nagyon van archetípus, hanem valahol leképezze a magyar társadalmat a Balaton körül élőknek a halmaza is, hiszen van ilyen ember is, olyan ember, ilyen érdeklődésű, olyan érdeklődésű, szóval egy ilyen pezsgő, nagyon színes valamit, nagyon gondolok színes, én a balatoni színes emberek,
2: igen,
1: kapcsán.
2: Igen, nagyon színes.

0: szeret vitorlázni, szeret vadászni, parton van, part közelben, dombon van, stb. Stb. Rengeteg van, de hogy inkább arra törekszünk, hogy azokat az embereket mutassuk be, akik nem szezonszerűen látogatják a tóvidéket, mert abban nincsen újdonság, hogy a szezonlátogatóknak bemutatom a szezonszerűen közlekedőket, hanem én tényleg azokra vagyok kíváncsi, akik csendes mosollyal és kis ilyen bajusz alatti mosollyal néznek minket, akik ott feldobjuk magunkat időnként a parton, a kávézókban, itt-ott-amott, vagy sétálunk, kirándulunk itt, de hogy ők befogadnak minket. Tehát ott a Balaton környékén él, nem tudom, 1,5-2 millió ember körülbelül kisebb-nagyobb távolságokban, akik a mindennapjaikat élik ott. Ott élnek, az a munkakörnyezetük, az otthonuk, a családot, minden. És nekik egy dolog, hogy belőlünk élnek, azokból, akik téli, tavaszi, nyár, most már szerencsére 4 évszakos Balatonról tudunk beszélni egyre inkább, mert egyre jobban tudunk szakítani azzal a kommunista berögzültséggel, azzal a rettenettel, hogy a Balaton csak nyáron, de hogy is, gyerekek, hát ezt folyamatosan ezt kommunikáljuk, hogy ősszel, tavasszal, én például az őszi-téli Balatonért élek, halok. Sokkal jobban szeretem, sokkal jobban élem az egészet ősszel és télen, hogy akik ebben a 4 évszakos Balatonban meglátogatják a Balaton, őket befogadja ez a helyi közösség. És túl a financiális részeken, hogy ugye ingat, vagy turizmus, stb., meg ellátás, de hogy azért ez egy nagyon tiszteletreméltó dolog, akik ott minden nap, hétfőtől péntekig, nem pénteken 2-től vasárnap este 6-ig, hanem hétfő reggeltől vasárnap estig tolják a dolgokat, és ez izgalmas. Uh-huh.
1: Egyébként te találkoztál, hogy is fogalmazzak, a lokális identitással, mert én azért viszonylag sokat vagyok Somogy megyében, remélem a tiszteletben is somogyinak is számítok, de hogy azt láttam, hogy vannak a somogyiak, meg mondjuk vannak az alaiak, és ők erre büszkék, és ezt is mutatják, és ez fontos jelző az életükben.
0: Ennyire elvágólag nem, tehát ilyen élesen nem. Uh-huh. De törekszem arra, hogy pontosan ezért keresem azokat a helyi kapcsolódási pontokat. Ez lehet egy méztermelő, ez lehet egy ornitológus, ez lehet egy sajtkészítő. Hát fantasztikus figurák vannak, és mögöttük, amikor egy sajtkészítő mögött ott van 40-50-30 kecske, Az nem hobbi.
2: Az nem.
1: Hangos.
2: Próbáltam, úgyhogy mondhatom, hogy az nem hobbi. Kicsit komolyabban áll, mint hogy hobbinak tituláljuk. Viszont az is nagyon érdekes, hogy és ha már a sokszínűség így szóba került közöttünk, hogy beszéltünk ugye az első felében az interjúnak a haikut író emberről, és itt a Partkaféban meg felbukkant a régiség kereskedőtől, a regényírón keresztül, a költőjön, a festőn keresztül, tehát hogy nagyon sok ember, művészembert és kultúráért élő haloembert is inspirál a Balaton és vonza Balaton. Őket is bemutatjátok, vagy igyekeztek, hogy megmutassa ezt az arcát és a Balaton, amit így az emberi érzékenységen keresztül mutat meg?
0: Szeretnénk, és mindenképpen ez elsősorban most jelen pillanatban még egyelőre a képzőművészeten keresztül tud megvalósulni, mert az látványos, magával ragadó.
2: Meg ugye. Hát a fotókon keresztül ugye mondtad, hogy mennyi képet kaptatok a téli Balatonról. Hát
0: rengeteget. Most egyébként elkezdtünk Balaton fotósait is bemutatni. Igen. És hát ugye mi szeretnénk ilyen képeket csinálni, de péntek délután 2-től vasárnap este 6-ig nem mindig alkalmas az időpont rá, mert hol jobban süt a nap, hol köd van, hol nem tudom, orráig se lát az ember esőtől, de aki ott él, az pontosan tudja, hogy mikor kell kimenni a partra azt a fényt, azt a naplementét elcsípni, amikor még egy jó demerungban be tudja lőni a nádast azzal a korhat csónakkal, stb. Őket is bemutatni, tehát képzőművészet, fotó, igen, ezzel egyre erőteljesebb. A költészet, most ez, hogy volt egy haiku, ez
2: inkább unikális.
0: Unikális, igen, unikális, de nem tartom kizártnak, hogy egy rövid krimit, mert van betervezve 27-re egy rövid krimi. Én bújom azóta az Arcanumot, és keresem azokat a nevezetes bűnügyeket, amelyek ezt helytől Füredig megtörténtek, de 10-es, 20-as, 30-as, 40-es évektől indultunk, és van egy paksamétám már egyébként.
2: Na, ez is egy izgalmas lesz, drukkolok, hogy ez bekerüljön a magazinba. A Balaton mégiscsak egy természeti képződmény, most nagyon az emberre, meg a múltra, meg a történetekre fókuszáltunk. A Balaton, mint természeti képződmény megmutatkozik nálatok? Ez fontos például?
0: Mindenkinek fontos, szerencsére a szerkesztőségben többen vagyunk, akik erről tudunk dönteni, és minden alkalommal, most is egy madártani megfigyelő Várvai Gáborral körbejártuk a Balatonnak azon részeit, ahol a madarakról volt szó, ugye rendkívül gazdag az állatvilág, és ebben is a madárvilág a Balaton partján, és hát kiderült, hogy a Balaton nem csak a hattyúk tava, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok más.
1: Énekes madarak.
0: Énekes madarak, költöző madarak, mindenféle.
1: Mert mi is foglalkoztunk, szerintem ugyanaz a Gábor volt nálunk, aki nálad is volt. Igen.
0: Nekünk is volt már vendégetek ebben a szezonban.
2: Igen, a következő témakör egy éles váltással az, hogy beszéljünk egy kicsit rólad is, neked mi volt a kedvenc sztorid a legfrissebb lapszámban? Mi az, amire azt mondtad a szerkesztőgárdának, hogy hú, gyerekek, ez nagyon klassz, hogy erre rábukkantunk, erre a történetre.
0: Nekem kedvenc rovatom az újságban a 10 év alatt mi történt, tehát 10 éve. Egyrészt bemutatjuk azt, hogy 10 év alatt hova fejlődött, hova ért el az az illető, akit 10 évvel ezelőtt bemutattunk a magazinban. 10 éve még mindig ugyanazt csinálja, tehát valid, piacképes, hiteles emberről van szó. Most a Búza Lelkét mutattuk be egyébként, akik 10 évvel ezelőtt már szerepeltek a magazinban, és most is olyan szeretetreméltó, helyes embereket találtunk, mint 10 évvel ezelőtt. Ugyanazokkal a hétköznapi kihívásokkal, de dolgoznak és csinálják, és értik a pulzálását a Balatonnak, akár a különböző évszakokból fakadó, akár a különböző ünnepekből fakadó pulzálását, de nekem ez egy nagyon-nagyon kedvenc rovatom, hogy bemutassuk azokat az embereket, akik tényleg nem egy éjszakás kalandnak gondolják a Balatont, hanem életmódszerűen, életvitelszerűen.
2: És neked, amikor lezárul egy-egy szám, minden egyes alkalommal megváltozik a véleményed a Balatonról?
0: Sosem változik.
2: Mert olyan töménységbe kapod az információkat, igen, olyan töménységbe látsz új dolgokat, hogy nem tartom kizártnak, hogy egy kicsit mindig jó értelembe véve meghasonlasz, és azt mondod, hogy hát ez a Balaton kicsit mást mutat nekem most, mint mondjuk fél évvel ezelőtt.
0: Ez egy jó kérdés. Inkább úgy fordítanám át, hogy egyre mélyebb a kapcsolatom a Balatonnal. Tehát egyre jobban érlelődik az egész kapcsolat, egyre inkább egy ilyen megbonthatatlan, hát talán szerelemmé, vagy nem is tudom, mivé kezd válni, mert ezt a beköszönőbe le is írtam, hogy mindig visszatérünk. Ez egy olyan körforgás, amiben a kockás terítős vasárnapi ebédek, a kis teraszok, a kis fröccsök hangulata mindig visszatér, és ez egy állandó a történetben. Az, hogy 100 évvel ezelőtt nem volt mobiltelefon, ennyi a különbség, de ugyanúgy szerettek itt ülni az emberek, olyan fotókat mutatunk be, hogy 100 évvel ezelőtt ott ülnek a Badacsonyi teraszon. Miért? Mert onnan a legszebb a panoráma, legjobb a Badacsonyi kéknyelű, és legszebbek a Badacsonyi lányok, meg még a másik 147 településen. Tehát ugyanazok a belső motivációk vannak meg az emberekben, csak nincsen azon a képen mobiltelefon.
2: No, hát köszönjük szépen, hogy itt jártál. Napestig hallgatnánk, de ennyi fér bele sajnos a műsoridőbe. Szerintem elérte a foglalkozás a célját a tekintetben, hogy kedvet csináltunk nem csak a Balatonhoz, hanem az Északi Part magazinhoz is. Ha ilyen klassz sztorik vannak benne, akkor biztosan sokan fogják kézbe venni.
1: Megolvasni.
2: Viszont mi most pipáljuk ki a kötelező kört abból a tekintetben, hogy az előttünk álló hétvégére ajánljunk néhány programot a hallgatókat. hallgató közönségnek, ugye előttünk szeptember 10 és szeptember 13-ai hétvége van. Szilvi, neked mi van a tarsolyban?
1: Szeptember 11 és 13-a között rendezik meg Badacsony Tomajon a Badacsonyi Szüretet, amely 3 napon át kínál borokat, koncerteket és kulturális programokat. A hagyományos szüreti hangulatot a vasárnap délelőtt 10 órakor induló felvonulás teszi teljessé, amelyen lovasok, lovaskocsik, traktorok, néptáncosok és hagyományőrzők vonulnak végig a 71-es főúton. A programhoz gasztronómiai kínálat és természetesen balatoni borok is társulnak.
2: Én a csodaszarvas családi napot lestoppolom magamnak, a szeptember 13-án lesz Gyenes Diáson a Festetics Imre Élményközpontban. Ennek középpontjában a természet és az állatvilág áll. A látogatók test közelből is megtapasztalhatják a szarvasbőgést. Elvégre szezonja van szeptemberben, emellett őshonos állatokkal, terápiás kutyákkal és sólymászokkal is lehet találkozni. A gyerekek kézműveskedhetnek, népi játékokat próbálhatnak ki, de ha valaki komolyabban gondolja, akkor íjász és kutya bemutatót is megszemlélhet. A nap este 6-kor egy zenés misztérium játékkal fog zárulni, tehát egészen sokáig érdemes kitartani. Szeptember 13-án Gyenes Diáson.
1: És akkor végezetül egy nagyon klassz helyszín, amit érdemes felkeresni, a Kis Balatont. Csaba, voltál valamikor mostanság?
0: 2 hete voltunk pont Kányovári szigeten, sziget körül kenúzni, kenutúrán a családdal, nagy családdal, iszonyatosan nagy élmény volt.
2: Nekem ez még nincs meg egyébként, de mindig, nagyon amikor elmegyek hely. Mellette, nagyon mindig komoly. Meg kéne állni, de nem állunk meg.
0: A Kányovári
2: meg, de
0: hidat most... már betettük a tavalyi számban, ott már megmutattuk. Fantasztikus élmény, egy jó erős 3 órás program, karcos, mert kell húzni az evezőt, és pláne, hogyha a többiek úgy érzik, hogy ők utasok csak, akkor meg pláne, de nagyon-nagyon nagy élmény minden korosztálynak. A 71 éves anyósom úgy húzta az evezőt, hogy le a kalappal előtte, élvezte minden percét.
1: És akinek mindez nem volt elég, az látogasson el a Visit Balaton 365.hu oldalra, még több részletes programajánlatot fog találni.
2: Bartal Csabának, az Északi Part magazin kiadójának, történésznek, újságírónak, kulturális szakembernek köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk, és akkor előre a következő szám megalkotásáért. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, ez volt már a Part Café, a Balaton hangja. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
1: és Mihálovics Andrés.
2: Elvárjuk a tisztelt közönséget a jövő héten és a készülékek elé. Addig is mindenki menjen le, merítkezzen meg a Balaton őszi arcában, és akkor élményekkel feltöltve, ha gondolja, írja meg nekünk, hogy mit tapasztalt ott. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.

0: tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.2
1: Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
6: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Szegedi út után a külső sávban. Torlódik a forgalom a Kerepesi úton, a Fogarasi úttól a Hungária körútig, a Rákóczi úton befelé a Balahalóiza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé és a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Hegyalja úton a Bakcsomóponttól befelé, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Baleset nehezíti az útinform információi szerint a közlekedést az M0-es autóúton az M4-es autóút felé Gyál közelében a belső sávban, illetve az M5-ös autópálya felé a Megyeri hídon a külső sávban. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Kovács Botond, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó napot kívánok! 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Már 2027 végére kicsúszhat az emberi ellenőrzés alól a mesterséges intelligencia fejlődése, a legszélsőségesebb forgatókönyvek szerint, figyelmeztetett az Anthropic frissen felmondott kutatója. A 27 éves brit szakember szerint hamarosan az emberi képességeket meghaladó rendszerek jöhetnek létre, amelyek akár informatikai rendszerek feltörésére, valamint valós hatalom és erőforrások megszerzésére is képesek lehetnek. Különösen veszélyesnek tartja, ha az emmi rendszerek képessé válnak saját továbbfejlesztésükre, ami jelentősen megnehezítheti az ellenőrzésüket. A kutató az ágazat vezető fejlesztőit azzal vádolta, hogy nem kezelik kellő felelősséggel ezeket a kockázatokat. Egyelőre nem tudni, mi okozta a brit országos légiforgalmi irányító szolgálat meghibásodását, hiszen ezek a szoftverek túlbiztosítottak. Az Egekkura blog alapítója szerint egy külső adattranszfer is okozhatta, vagy akár emberi mulasztás is történhetett. Szerinte bár nem példanélküliek a hibák, ezek a számítógépes rendszerek a legmagasabb biztonsági követelményeknek felelnek meg, és nem okozhatnak csak ideiglenes fennakadásokat. Varga G. Gábort hallják.
9: tényleg nem érdemes találgatni. Az adatfeldolgozásnak a hibája sok minden lehet. A rendszerek túl biztosítottak, de hiába vannak a legjobb rendszerek is, hogyha a rendszerek mögött nincs meg a szakszolgálati engedéllyel rendelkező megfelelő humán kapacitás, akkor sajnos bekövetkezhetnek hibák. És ugye az a légiforgalom irányítása általánosságban, tehát nem csak Nagy-Britanniában, Magyarországon, Franciaországban elmondható, hogy a rendszer hatékonysága és teljesítménye mindig a komputerizált háttérrendszerek és a képzett szakszolgálati engedély birtokában meglévő irányító szakemberek kapacitásának az eredőjétől függ.
8: Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány 3 hónap alatt mintegy 1 000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, elsősorban a szerinte felesleges kiadások leállításával. Közölte, hogy hamarosan elfogadják a 2026-os módosított költségvetést, miközben már megkezdődött a 2027-es büdzsé előkészítése is, amelyben csökkenő hiány és államadósság pályát céloznak. A kormányülésen az üzemanyagárakról is tárgyalnak, ezért Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját és a társaság más vezetőit is meghívták. Magyar szerint a kormány célzott támogatást tervez a dízelautóval munkába járóknak, ugyanakkor ellenzi a hatósági ár bevezetését, mert az szerinte üzemanyag hiányhoz vezethet. A kabinet emellett az aszbesztszennyezésről és a Dunán épített fenékküszöbről is tárgyal. Tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválsága az idei második negyedévben. A nemzetközi fuvarozás összköltsége 12,3%-kal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödése okozta. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára szerint az árfolyam veszteségből adódó eredménycsökkenés önmagában egy 10%-os fuvardíj emelést indokolna a cégeknél. Árvai Tivadart hallják.
10: Ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk 2 évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben meg azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenyképességek megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fordulók is ott legyenek. Most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben.
8: Csökkent a 6 hónapos diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozama az államadósság kezelő központ mai aukcióján. Az LKK 20 milliárd forintnyi állampapírt értékesített, miközben az elsődleges forgalmazók 55,4 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatokat. Az aukciós átlaghozam 5,13% lett, ami 7 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult szintnél. A 6 hónapos lejárat másodpiaci referencia hozama kedden 5,15% volt. Tovább lassult a lakásárak éves drágulása az ingatlan.com lakásárindexe szerint. Országosan havi alapon 6%-kal nőttek az árak, Budapesten viszont 1%-os csökkenést mértek júliushoz képest. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a piacon egyfajta szitáló stagnálás alakult ki, kisebb havi emelkedéseket korrekciók követnek. Balog Lászlót hallják.
11: Augusztusban tovább folytatódott a lakáspiaci drágulás lassulása, Budapesten pedig tavaly augusztushoz képest harmadára csökkent az éves áremelkedés mértéke. Ez azért nagyon érdekes, mert augusztusban 0,1%-os árcsökkenés történt az eladó lakások és házak esetében, és ez jól szemlélteti azt a változást, amin keresztül megy az ingatlanpiac, tehát a 2025-ös lendület már a múlté, országosan és Budapesten is folyamatosan mérséklődik a drágulás üteme. Azokon a környékeken és régiókban maradt lendületben az ingatlanpiac, ahol a lakásárak alacsonyabb szinten indultak.
8: Növelte bevételét és nyerességét a Zara tulajdonosa, a spanyol Inditex a pénzügyi év első felében. A vállalat árbevétele éves szinten 7,6%-kal csak nem 20 milliárd euróra, adózott eredménye pedig 7%-kal 3 milliárd euróra nőtt. Az őszi-téli kollekciók értékesítése is jól indult, augusztus eleje és szeptember 7-e között az üzletekben és online 9%-kal nőttek az eladások változatlan árfolyamon számítva.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
8: Úgy látszik, zárásig tartott a csökkenés, az egész napot ez a hangulat jellemezte a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index végül 0,7%-os mínuszban állt meg, 147.921 ponton. A részvénypiac forgalma 19,7 milliárd forintig ugrott, a vezető papírok többsége viszont folytatta a napközben is látott gyengülését, a Richter stagnálásig kúszott feljebb, így 12.580 forintot ért a gyógyszerpapír. A Magyar Telekom 1,2%-kal zárt alacsonyabban, 2.538 forinton, az OTP 6%-ot gyengült 45.400 forintra, a MOL 1,2%-os mínuszban 5.005 forinton zárt. Forgalom tekintetében a hazai papírok közül még kiemelkedett ma a Forage, ami a blue chipek utáni 5. helyet szerezte meg ismét. 1,7%-ot veszített viszont ma értékéből 1630 forintra. Az MBH-ban követte 1,5%-os mínuszban 2670 forinton zárt. Az Autovalis ma 0,8%-ot emelkedett 130 forintra, az Opus 2%-os mínuszban 302 forinton zárt. A Panergy is 2% felett csökkent 2800 forintra, az Akko viszont 4%-ot erősödött 257 forintra. A Dunahouse papírjai majdnem 3%-kal alacsonyabb szinten 1350 forinton zártak, a Waberers 0,7%-ot emelkedett 4380 forintra. Európában még tart a kereskedés, de nincs változás a hangulatban. A londoni FTSE 1,4%-ot gyengül, a német DAX 1,8%-ot, 8 tizeddel megy lejjebb az olasz és 1,7 tizeddel a spanyol börze, a párizsi CAC-on most a lista vezető negatív irányból 2% a mínusz. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés javában, de ott sincs javulás a hangulatban. 7 tizeddel gyengül a Dow Jones, 0,4%-kal az S&P 500, a technológiai Nasdaq 0,6%-os lejtmenetben. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 313 forint 17 fillér, az euróért 364 forintot és 27 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán jelentősebb áremelkedés látható, 3,3%-ot drágul a Brent, hordonként 101 dollár 13 centre. Az észak-amerikai könnyolaj szintén 3% feletti drágulás után hordonként 96 dollár 23 centbe kerül. A holland gáztőzsdén immár októberi lejáraton szintén áremelkedési erősödés látszódik, már több mint 4,5%-kal drágul a megawattóránkénti jegyzés, ez most 79 euró 29 centet eredményez.
1: Időjárás jelentés.
8: Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, emiatt nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Egy csapadékzóna halad kelet felé, eközben gyengül és szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, illetve zápor. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye, az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
13: Most mondom, vagy kérdezem,
12: mert itt az idő,
14: hogy kapcsolódjunk!
15: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először Kis Tamás Naomi mesél arról, miként ered 7 eltés rendező a sarki fénynyomába, aztán Grillus Samuval beszélgetünk egy régi új lemezről és a kortárs sanzonokról. Újra kulturális utcabál lesz a Gellért-hegy oldalában, a Ménesi úton, Bánfi Ilona avat be az utca és a civil fesztivál kulisszatitkaiba. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
14: Kapcsolódjunk!
15: Kedves hallgatóink, a sarki fényről lesz szó, nem pusztán az égi jelenségről, hanem egy erről szóló játékfilmről. Arról van szó ugyanis, hogy 7 darab eltés végzős hallgató, rendező hallgató, ezt választott a diplomafilmének témájául, és most gyűjtés rendeznek, ugyanis sajnos a diplomafilmekre valahogy nincsen elég forrás. És aki itt van a vonalban, az egyik rendező, Kis Tamás Naomi. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
16: Szia, és én is köszönöm.
15: Megpróbáltam itt összefoglalni a lényeget, nem tudom mennyire sikerült, de akkor elmondom a többieket is, többi kevésbé ABC sorrendbe, tehát Adonyi Vals Gáspár, Nagy Kornél, Béres Péter, Somorjai Máté, Tóth Boglárka és Nagy Izabella, Kis Tamás Naomival beszélgetek, tehát ti vagytok így heten, akik arra vállalkoztatok, hogy közösen csináltok egy diplomafilmet. Szerintem ez már önmagában is elég izgalmas, érdekes és szokatlan, ha úgy tetszik.
16: Igen, amúgy igen. Szerintem ez amúgy elsősorban főleg azért van így, mert a diplomában mindig így szét szoktak hullani az osztályok, és mindenki a saját projektjén dolgozik. És akkor ezt azért ezért is találtuk ki, hogy úgy lehetőleg még egybe maradjunk az utolsó évben is.
15: Na jó, de akkor ennek a filmnek az az alcím, hogy Kompromisszum, nem? Tehát, hogy...
16: Igen, ezt sokszor a szemünkre hányják.
15: Tehát nem irigyellek benneteket, de a lényeg, hogy ez a dolog, ez sikerülni fog, hiszen sikere van ítélve, ez már biztos, az a lényeg, hogy meglegyen a hozzávaló. Ja igen, a lényeget nem mondtam, tehát az Adjuk Összén, az adjukössze.hu-n rá lehet keresni a sarki fényre, és akkor ottan lehet adományozni nektek, de hát nagyon kevés pénzt kértek, 2 millió forintot. Itt ugye feature length, tehát nagyjátékfilmről van szó hosszban is, ami minimum 90 perc.
16: Igen. Hát azért mi szerintem hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy 0 forintból forgatjuk a vizsgafilmjeinket, és akkor 2 millióval mi már bőven megelégszünk.
15: Jó, hát gondolom, vagy merem remélni, hogy némi infrastruktúra az áll a rendelkezésetekre. Nem tudom, hogy az ELTE hogy van ellátva kamerákkal, lámpákkal, ezzel, azzal, amazzal, hangcuccal, de nyilván van, amit nem kell saját pénzből bérelnetek.
16: Hát azért én arra tippelek, hogy valószínűleg az egész eszköztárat mi fogjuk bérelni, mert azért az ELTE-nek az eszközparkja az hát alig, ha létezik.
15: Aha.
16: Szóval igen, az nem hiszem, hogy az ELTE-ről fogjuk kihozni így a technikát. Szóval
15: na jó, de akkor mire elég 2 millió forint? Hát kimegyek az utcára, és az 2 millió forint, és még nem is csináltam semmit. Szóval tényleg, hogy értsék a hallgatók, azért meg lehet nézni, hogy mibe kerül egy akár egy komolyabb fényképezőgép objektív, és hát ezeknek a filmes cuccoknak, mivel viszonylag kevés vagy kis példányban készülnek, tehát nem tömeggyártásban, ezért ezeknek nagyon borsos az ára, és hiába. Persze bárki mondhatja, hogy miért nem csinálnak mobiltelefonnal filmet, de hogyha olyan filmet szeretnétek csinálni, amin azért látszódik is valami, urambocsák, képileg visszaad valamit, vagy szép, ami egy nyilván sarki fény című filmnél nem az utolsó szempont, akkor azért érdemes megfelelő technológiát és technikát használni.
16: Igen, abszolút. Meg remélem nem mondok ezzel hülyeséget, de azért én azt tapasztaltam abban, hogy mivel ugye mindenki ingyen jön el dolgozni, az egész stáb, hogy az szokott izgalmas lenni az ilyen profi operatőröknek, akik szívességből elvállalnak egy-egy ilyen vizsgafilmet, hogy akkor így ezen keresztül akár kipróbálhatnak új technikákat, és ők is kísérletezhetnek nem iPhone-okkal, hanem különböző izgalmas objektívekkel, vagy kamerákkal, vagy
15: hát figyelj, az kétségtelen, hogy a low budgetnek, meg a no budgetnek megvan a maga romantikája. Azért azt gondolom, hogy végzett magyar filmesek, sőt profi magyar filmesek is sokat tudnának erről mesélni, hiszen az elmúlt időszakban azért nagyon sok és nagyon sikeres olyan film készült, amihez hát gyakorlatilag minimális volt a költségvetés, és nagyon-nagyon sok volt a szakmai segítség, és szerintem ebből nálatok se lesz hiány. Na, de akkor igen, csigázzuk fel a hallgatókat, és próbáld meg, kérlek, csinálj egy ilyen verbális trélert, tehát, hogy miről szól a film.
16: Jó, megpróbálom. Alapvetően arról szól, hogy az a fő témánk, hogy lehet-e a szerelmet akarni, illetve hogy a szerelem és az akarás, ez így hogy függ össze, és hogy általában azt tapasztaltuk mi heten, hogy a szerelem korában élve éppen, hogyha szerelmesek akarunk lenni, akkor biztos, hogy nem jön össze, és hogyha nem akarunk szerelmesek lenni, akkor meg az Istenért is szerelmesek vagyunk éppen.
15: Hát ez
16: és
15: gyönyörű.
16: Ezt a traumát dolgozza fel a filmünk.
15: Figyelj, nagyon-nagyon szépen megfogalmaztad, és szerintem mindenki szívét megdobogtattad, mert ezt valamilyen formában én azt gondolom, hogy sokan átéltük. Na, de lényeg a lényeg, hogyha mondjuk meg lesz ez a pénz, vagy ne adj Isten kicsit több, mert azt gondolom, hogy ezért lehet túlmenni itt a megadott értékhatárokon is. Egyébként van-e más jellegű segítségre szükségetek? Tehát mi van, hogyha valaki azt mondja, hogy nem akarok adni, vagy készpénzt adományozni, de szívesen elmegyek főzni, és én leszek a catering, vagy valaki azt mondja, hogy hát figyeljetek, van 3 darab 1000-es lámpám a pincébe, vigyétek, vagy hasonlók.
16: Hát ez amúgy tök szuper, hogy ezt kérdezed, igazából azt hiszem, hogy bármilyen segítségnek örülünk. Főképp most, ami eszembe jutott, az az, hogy és ez valószínűleg tök szórakoztató élmény is lehet, hogy statisztákat keresünk, például az esküvő lesz egy ilyen nagy esküvő jelenet. Uh-huh. És akkor ott, aki szívesen jönne akár megnézni, hogy hogyan szenvedjük ki magunkból heten ezt a nagy játékfilmet, az akkor akár be is állhatna, mint az esküvőn résztvevő statiszta.
15: Kiugrási lehetőség. Sokaknak. Bár én azt tapasztalom, aki azt gondolja, hogy a filmforgatás ez nagyon izgalmas dolog, az még nem volt filmforgatáson, de ez egy másik kérdés. Na jó, és mikor forgattok?
16: Úgy van, hogy szeptember 20 és október 10 között 15 napot.
15: Jézusom, 15 és napot? Hát az egyrészt nagyon kevés, másrészt nagyon, maga igen. Ez a dátum rettenetesen korán van, ez holnap van gyakorlatilag.
16: Ez nagyon nagy. Nagyon korán van, igen.
15: Fú, hát nem irigyellek. Nagyon izgi, és hát tényleg a 15 nap az nagyon kevés egy nagy játékfilmhez, hát nem is tudom. Hogy
16: nagyon, az ilyen napi 5 perc hasznosat jelent igazából, az nagyon, az ilyen tévés tempó kb.
15: Aha, és ráadásul, hogyha jól sejtem, akkor sokat forgattok külső helyszínen, ami azt jelenti, hogy nem stúdióban, ami azt jelenti, hogy ez mindig abszolút. Macerás, mert nyikorog a villamos, elmegy egy repülő, újra kell venni, mert elmegy a nap, esik az eső, stb.
16: Igen. Igen, hát a szerencsém viszont mindig minden múlik, úgyhogy hát, ha most kedvezni fog nekünk.
15: Te is igazi sarki fényt is kell forgassatok, vagy ezt azért megoldjátok
16: ja,
15: okosban?
16: Ja, igen, arra megy el a 2 millió, hogy elmegyünk, és valódit felveszünk.
15: Hát, nem tudom, az maximum egy darab operatőrnek a jegyére lenne elég szerintem oda az északi sarkörre és vissza, és hát ugye akkor sem biztos a dolog. Na jó, de ami igen. Biztos, hogy ez egy nagyon nagy siker lesz, szerintem mindenképpen, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok hozzá, föl kell kötni a gatyátokat, az biztos, hogy ilyen kevés pénzből, igen. Ilyen rövid idő alatt valami klasszat csináljatok, de hát a lényeg az, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, az keressen rá az adjukössze.hu-n a sarki fényre, 7-es darab eltés rendező diplomafilmje, ez az alcíme a gyűjtésnek, és hát itt lehet nektek adományozni. Annyit még árulj el, hogy egyébként ez hogy szokott lenni, hogy amikor nem fognak össze a végzős rendezők, hanem mindenki egyénileg csinálja. Az iskola tud ebbe valamilyen szinten támogatni, mármint nem szellemileg, hanem anyagilag, mert szellemileg nyilván, vagy mindenki szponzort keres, tehát egyébként, ha ez nincs, akkor ez ennek hogy kellene működnie, vagy hogy működik? Vagy nem működik?
16: Ja, ez eddig úgy működött, hogy most újabban a Non-Lieu gyártó cég sokat segített az RT-nek ebben, hogy az NFI-nél megpályáztak mindig egy ilyen diplomafilm csomagot, és akkor kapott a körülbelül 10 rendező hallgató 10 milliót összesen, és akkor abból, amit valójában megkaptak a filmjükre, az egy ilyen 600-700 ezer forint volt.
15: Aha.
16: És akkor szerintem volt már olyan, aki ilyen hasonló adománygyűjtés kezdeményezett, de hát ennyi anyagi támogatás szokott jutni, és amúgy idén is ez történt, most még a Laokon is segít nekünk, meg a Non-Lieu, és akkor és idén is, most nem NFI-s pályázat van, hanem valami hasonló, azt nem tudom pontosan, hogy micsoda, de hasonló összeget sikerült idén is.
15: Na, hát hajrá!
16: Köszönjük szépen.
15: Tényleg nagyon sok sikert kívánok, és akkor izgulunk értetek, tehát még egyszer adjuk össze.hu 7-es darab rendező, eltés rendező diploma filmje, Adonyi Vas Gáspár, Nagy Kornél, Béres Péter, Somorjai Máté, a beszélgetőtársam Kis Tamás Naomi, Tóth Boglárka és Nagy Izabella, akik várják a sarki fényre az adományokat. Naomi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
16: Én is nagyon, vigyázzatok meg mindannyian magatokra. Nagyon köszönjük.
15: Hallgatóinkat meg arra bíztassuk, hogy majd keressék a mozikban, de addig is segítsék a fiatal filmes munkáját. Köszi szépen még egyszer, szervusz.
16: Köszi. Én is. Hello.

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, rendszeresen szoktunk előadókkal beszélgetni ebben a műsorban lemez megjelenések kapcsán. Most viszont egy olyan lemezről lesz szó, amely sosem jelent meg eddig, és hát sajnos nem is fog. Lemez bemutató koncert viszont lesz méghozzá szeptember 25-én a BMC-ben, és itt van a vonalban Grillus Samu zeneszerző, aki beavat ennek a lemeznek, illetve hát a készülésének a kulissza titkaiba. Szia Samu, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
4: Szia, és mindenkinek is sziasztok. Egy nagyon kis pontosítás, hogy egy lemez bemutató beszélgetés és kicsit koncert lesz, tehát nem ez nem egy rendes koncert, viszont a lemez megjelent elérhető fizikai formátumban is, és elérhető az ismert különböző streaming oldalakon is, de ez nem volt egyszerű, hiszen ezt a lemezt 2003-ban vettük föl. 2003-ban Rimóci István, akit a Béla Műhely nevű kezdeményezőből lehet talán a legjobban ismerni, és egyébként ő színész volt előtte, előállt azzal az ötlettel, hogy kortárs sanzon. Mi az, hogy kortárs sanzon, hogy hangzik, kik írják, milyen szövegek, milyen versek. A régi költők verseire készült sanzonokat ismerjük.
3: Igen.
4: De ő azt gondolta, hogy kortárs versekre is lehet sanzont írni, hogyha a zeneszerzők definiálják a sanzont. És így összeszedett egy csodálatos névsort, és tőlük válogatott verseket kortárs költőktől, és ehhez olyan zeneszerzőket talált, akik valahogy azért a színház közelében vannak, és megkérte őket, hogy írjanak ezekre a versekre kvázi sanzonokat. Tehát dalokat, amiket színészek énekeltek, és egy 14 tagú kamarazenekar játszott, és ezt az egész produkciót az akkori Bárka Színház vállalta fel, ahol Faragó Béla zenei vezető volt a projektnek is a zenei vezetője, és egy Bárka Színházból létrejött az új sanzonok, vagy hangos nyelvemlék a kételyek korából című előadás 2003-ban.
3: És akkor ez megjelent?
4: És akkor ezt úgy volt, hogy az egyik előadásról készült egy hangfelvétel, és aztán ezt még stúdióban különböző utómunkákkal egészítettük ki a zenészek. Én ebben basszusgitároztam, bőgőztem, illetve az egyik darabot azt én írtam Tirei János versére, aki sajnos már nincs köztünk, de ez elég sok ilyen van a névsorban sajnos. 23 év, az hosszú idő.
3: Igen. Tehát volt egy előadás, és akkor lett egy anyag, amit fölvettetek.
4: Igen. És a Fono Recordsnak akkoriban különböző problémái voltak, és végül is, amikor már eljutottunk a legvégére a folyamatnak, hogy készen volt a felvétel, volt is rá valamennyi támogatás, elkészült a borító, de a jogi procedúra, hogy az összes zeneszerző a 20 dalát az összes költővel együtt bejelentse az Artisiusnál, ez valahogy annyi ideig tartott, hogy egy idő után a Fono azt mondta, hogy na, hagyjuk ezt a dolgot. Uh-huh. Amúgy is nekik akkor anyagi nehézségeik voltak, ott különböző vezetőváltás volt és mindenféle, szóval ez ebbe a mozgalmas időszakban egyszerűen eltűnt 2003-ban. És eltelt 20 év, 2023-at írtunk, amikor én egyszer ezen elkezdtem gondolkozni, hogy tulajdonképpen mi lett ezzel a lemezzel. És akkor felhívtam a Rimóci Istvánt, a Faragó Bélát, akiket tudtam. Felhívtam Horváth Lászlót is, a Fono mostani vezetőjét, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon szép projekt, ő nagyon örül neki, hogy én megkerestem, de a Fono nem tud most ebből kiadóként beszállni. Szerencsére nekem a Grillus kiadóhoz szoros szálai van. Jól be vagyok kötve, hogy így mondjuk.
3: Igen.
4: És az egy elég egyszerű dolog volt, és akkor elkezdtünk pályázni, mert valamennyi pénz muszáj ahhoz, hogy egy lemezt mai helyzetbe hozzunk, és így sikerült az NK-tól egy 500 000 forintot kapni arra, hogy 300 példányt legyártassunk, egy új master készülhessen, vagy a borító, a régi borító az egy olyan merevlevezen volt, ami leégett, úgyhogy egy teljesen új borítót kellett készítenie ugyanannak a Baranyai Júliának, aki az akkori borítót is csinálta. Szóval, hogy ilyen apróságokkal bele tudtunk nyúlni, és be kellett jelenteni az összes művet, ami Jászai Andrea kollégámnak volt egy hihetetlen munkája, hogy ő becserkészte az összes alkotót, jogutódot és mindenkit. Sajnos így is két dalt le kellett hagynunk. A lemezről Melis László két darabjainak a jogutódja azt mondta, hogy ő nem engedi ennek a megjelenését. Nem, én sem látom pontosan az okát, de ez a kettő lemaradt, egy Petri és egy Sajó László vers.
3: Hú, de
4: ettől még nagyon nagy kár egyébként, de hát ez egy bonyolult kérdés az egész jogutódkodás.
3: Világos, persze, nem is érdemes ebbe belemenni, de hogy azt mondtad, hogy végülis 300 darab megjelent, ugye?
4: Igen, van 300 fizikai példányunk.
3: Ez CD?
4: Ezek CD-k, igen. Aha. CD borítóval, egy egyszerű papírtokba sikerült, de hát a fő az, hogy online elérhető.
3: Világos, igaz, igen.
4: Igaz, a CD borítónak Forgács András írta a szövegét 2003-ban, amit a ismert streaming oldalakon nem lehetne elolvasni, a CD viszont rajta van. Hm. Úgyhogy még ez is.
3: Ezért is érdemes beszerezni, ha még lehet, meg ha még van, de akkor, hogyha jól értem, akkor viszont ez egy kicsit csonka, mert ezek a Melis darabok, ez a két Melis Petri darab nincs rajta.
4: Igen, ez a két mű sajnos hiányzik róla, de azért az így is 18 nagyon változatos zene. Tehát olyan embereket sikerült összeültetni 2003-ban, akikről nem gondolom, hogy a mai Magyarországon képesek lennének bármibe fogni.
3: Na jó, figyelj, olvassuk föl a költőket, zeneszerzőket ABC sorrendben, mert szerintem annak is meg lesz a maga humora.
4: Jó. Borbé Szilárd, sajnos már nincs, igen, köztünk. Darvas Ferenc, csodálatos zeneszerző, filmzenét lehet is venni. Zongorista, fejszámoló művész, vagy zongoraszámoló művész, és minden más. Faragó Béla, akiről beszéltünk már, Fekete Gyula, aki a Zeneakadémia zeneszerzés tanszékét vezeti. Jó magam, Gyöngyösi Levente, H. János, Kemény István, Király Levente, aztán Kis Ferenc volt még ez egyik zeneszerző, aki sajnos már nincs itt. Kovács András Ferenc,
3: szintén nincs velünk.
4: Szintén elhagyott bennünket. Kukvaralli Endre, Márkos Albert,
3: ifjabb Márkos András. Albert, bocsánat, tegyük hozzá, mert ők nagyon sokan vannak Márkos Albertek.
4: Igen, és van egy ifjabb is, úgyhogy ő a középső Márkos Albert, igen, hogyha egészen precízek vagyunk, a csellista színházi zeneszerző,
3: igen,
4: akivel én egyébként a VH zenekarban együtt zenélek, és sok mindent csináltunk már együtt az életünkben. Monori András, Nádasdi Ádám, Nagy János, és hát Orbán János Dénes, aki nagyon messzire van most az irodalmi élettől. Azt
3: de
4: hiszem,
3: egyből mond tovább vesző nélkül, tudod, Orbán János Dénes, Parti Nagy Lajos, tehát mondta, hogy az ABC.
4: Orbán János Dénes, Parti Nagy Lajos. Igen. Igen, Orbán János Dénes, Parti Nagy Lajos, Per Krisztián, Podmanicki Szilárd, Sári Bánk, Szilágyi Ákos, Szőcs Géza, Térei János, Tolnai Otto, Tóth Krisztina, Váradi Szabolcs, Varga Judit, Várkonyi Mátyás, Weber Kristóf, Gyengi Barian Dávid és Zalán Tibor.
3: Hát
4: ők az alkotók.
3: Igen, ők a zeneszerző költők, és akkor kik énekelnek?
4: A dalokat előadták Csányi Sándor, Hevér Gábor, Jordán Adél, Kardos Róbert, Menszátor Héres Attila, Németi Árpád, Rimóci István, Spolarics Andrea, Úróci Szabolcs és Varka Gabriella.
3: Hát csodálatos.
4: Ők voltak azok a színészek.
3: Aha, tehát ez volt annó, és akkor most kanyarodjunk vissza a jelenbe, hogy ne zavarjuk össze teljesen a hallgatókat. Tehát szeptember 25-én a BMC-ben, akkor kik lesznek ott az általad említett színészek közül, énekesek közül?
4: Szeptember 25-én, amit biztosan tudunk most, hogy ott lesz Csányi Sándor, Menszátor, Héres Attila, Varga Gabriella mondta, hogy ő el tudná vállalni. Ők, akik biztosan tudjuk, hogy ott lesznek. Jengi Berian Dávid, Nagy János, fantasztikus zongoraművész, minden dalról van egy zongora kivonat, úgyhogy ő vállalta, hogy ő ebből zongorázik. Én feltettek basszusgitározni fogok, és Rimóci István, bocsánat, ő is ott lesz, ő is énekelni fog. Tehát ők, akik élőben valamit már biztosan fognak csinálni, de még mindig van egy komoly levelezés erről az egészről, és hát lejátszunk felvételeket, és hát nagyon remélem, hogy tudunk beszélni egy kicsit arról, hogy mi volt a Bárka Színház, hol volt, hogy volt. Tehát végül is azért a lemez, így nyilván ez a 23 év is, de nagyon sok vesztességről szól, amit,
3: igen,
4: hogy mondjam, amit most betetézett az a dolog, hogy a BMC könyvtár csodálatos vezetője, Kégl András is itt hagyott bennünket teljesen, igen, váratlanul. Ezért tulajdonképpen nem is tudom, hogy lesz ez az este, mert vele beszéltünk minden részletet, és ő volt az, aki minden részletre mindig figyelt. Szeptember 25-én ott leszünk, nyilván rá is fogunk emlékezni, és mindenki másra, aki már nem lehet velünk ott fizikai valójában. Fogunk zenéket hallgatni, beszélgetni, énekelni, zongorázni, kérdésekre válaszolni. Egy ilyen, azt hiszem, hogy egy jó együttlét ezekről az emberekről, erről az eltelt időről, mi változott 2003 óta, ami miatt ez a névsor ennyire hogy mondjam, csak izgalmas és meredeknek hangzik. Igen. Ezek elkerülhetetlen témák, és nem is akarjuk elkerülni. Tehát azt szeretnénk, hogy kicsit beszéljünk arról, hogy mi történt, amíg ez a lemez szépen dobozban lapult, ahogy mondani szokták.
3: Igen, egyébként nagyon sok ilyen érték van abból a korszakból, vagy nem is azt mondom, hogy sok, de azért vannak még olyan gyémántok, amik valóban valamilyen formában kiadásra kerültek, de aztán így elkallódtak, elvesztek, tehát ezért is nagyon szerencsés, hogy létrehoztátok ezt az estet. Na, de van-e perspektíva? Tehát van-e bennetek olyan szándék, vagy bárki másban, hogy oké, akkor valamit ezzel csináljunk, valamilyen formában kerüljenek ezek újrafeldolgozásra, adódjon ki a lemez, vagy alakuljon újra egy társaság, aki ezt viszi, előadja, akár vidéken is, bárhol, hiszen ennek nincsen túl nagy, azt gondolom, hogy díszlet igénye, és hát ahogy mondtad, zenekari igénye sincs, hiszen tulajdonképpen 100 zongorával és 1-2 hangszerrel előadható.
4: Nagyon változatosak a dalok, tehát hogy a dalok egy része adható elő zongorával, ez egy 14 tagú kamarazenekar volt, tehát azért ez egy jelentősen, már annyira nem jelentősen, mert bármelyik nagyobb koncertteremben előfordulhat egy ilyen dolog, megtörténhet még bármi. Az én feladatom, tehát amit én itt az elmúlt 3 évben ezért a dologért tettem, az volt, hogy ez mint kordokumentum elérhető legyen, hiszen ez egy olyan korból származik, a címe szerint a kételyek korából, ami még ennek a minden dokumentált internetkornak előtte van, tehát hogyha az internetet, ha megnézzük, nincsen fénykép erről az előadásról, találunk egy pár beszámolót, meg egy pár plakátot, meg ilyeneket, hát, hogy még nem annyira mindenhol jelenlevő dolgok, nincsen Facebook event, meg nem tudom micsoda. Tehát én azt akartam, hogy ez jelen legyen a mostani időben, felelhető legyen, meghallgatható legyen, lehessen róla beszélni, hogy ezek a teljesen különböző zenei stílusok, amit mindegy kvázi szalonzenekarra, egy ilyen nagyon szép vegyes összeállítás, amiben van ritmus szekció is, de vonósok, fúvósok is, tehát erre az

0: várunk mindenkit a tisztelet példányáért szeptember 25, és jöjjön beszélgetni, hogy jaj, de jó, meghatározó élmény, azóta is a fülembe van mindegyik dal, stb. Szóval, hogy egy nagyon, ez egy nagyon jó közösségi dolog volt, hogy ezt akkor meg lehetett csinálni, és hogy ezt a heterogén társaságot össze lehetett terelni. Nagyon jó lenne akár ennek a projektnek egy második verzióját csinálni. Tehát azt mondani, hogy új sanzonok 2028. Uh-huh. És kik azok a mai hát színházi zeneszerzők? Mondjuk, ebben azért benne van a Várkonyi Mátyás is, tehát hogy a Kisferi is, tehát hogy olyan korosztályi különbségek is vannak. Hát a Per Krisztián és az Orbán János Dénes akkor nagyon fiatalok voltak, amikor ez nem nagyon, de hogy, igen, szóval, hogy, igen, tehát, hogy igen, fiatal igen, költők igen. voltak, de közben ott volt Tolnai Ottó, meg Szőcs Géza, tehát hogy nagyon sok, tehát tényleg nagyon, nagyon széles palettáról válogatott Rimóci István, és ezt meg lehetne csinálni akár egy újabb fordulóval is, vagy akár egy olyan estet csinálni, ahol keverni a meglévő dalokat új dalokkal, vagy egy sorozatot csinálni, ahol minden hónapban ír két új dalt valaki, és lesz egy ilyen sanzon sorozat. Én nekem nagyon sok jó ötletem van, ha bárkit érdekel.
1: Hát igen, azt gondolom, hogy egyébként nagyon sok múlik a színészeken, akik ezeket annó énekelték, mert nyilván ők azok, akik állandóan felkéréseknek tesznek eleget, és ezeknek egy része azért arról szól, hogy ők vagy valami fajta csokorban, gyűjteményben, vagy szólóban, vagy így, vagy amúgy, vagy egy emlékműsoron, de énekeljenek valamit, énekeljenek mondjuk kortárs költőktől, vagy kortársnak mondott költőktől, tehát hogyha ők előveszik újra ezeket, és valahogy fölviszik, és belerakják ebbe a országos menübe, ha úgy tetszik, ahol azért forognak bizonyos dalok, és forognak bizonyos számok, akkor azért az nagyon sokat lendíthet azon az ügyön is, hogy folytatódjon ez a fajta, hát nem is tudom, kordokumentum megőrzés, ha úgy tetszik.
0: Igen, miközben azért ez része annak egy nagyon hosszú láncolatnak, ahol színészek sanzonokat énekelnek. Mm. Tehát ebből ez egy évszázados történet, igen, ahol rengeteg minden van, és ahogy a Bárka Színházban megjelent, azt nem mondtam el, de Keszég László kezdte el a színpadra állítást, és aztán Czajdik József fejezte be, tehát valahogy köztük volt egy átmenet, erre én sem emlékszem egész pontosan, hogy volt, de szóval ez egy színpadra alkalmazott dolog volt, hiszen a versekből nagyon könnyű színpadot csinálni, és a színészek, hogyha verset énekelnek, abban mindig színház van. Szóval, és a színészek infrastruktúrája az ott van a színházban. Tehát tulajdonképpen, ha lennének színházi zenekarok, akkor végül is ezt is lehetne csinálni bárhol, de hát egy adott zenekar is be tudna, persze vannak a színházaknak nagy zenekarai, de már bizonyos színházaknak, de hogy ebből lehetne csinálni nyugodtan előadásokat, igen.
1: Hát figyelj, így legyen, ezt kívánjuk, és aki hallja, adja át, és adja tovább. Mindenesetre ez egy nagyon speciális és nagyon különleges est lesz, tehát még egyszer elmondom a hallgatóknak, hogy szeptember 25-én a BMC-ben, pontosabban a BMC könyvtárában, és akkor itt hallhatóak azok a sanzonok, amelyeket 2003-ban, ugye 2003-ban igen, rögzítettetek, és hát azóta tulajdonképpen ezek így bujkáltak, lapultak, de most újra felszínre törnek. Samu, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Grillus Samu zeneszerző volt a vendégem, én mindenképpen menni fogok, és hát ezt javasoljuk minden kedves hallgatónak. Köszi szépen még egyszer, szervusz!
0: Nagyon szépen köszönjük, szeretettel várunk mindenkit! Kapcsolódjunk!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan Szinergiától ragyog a Gellért hegy napos oldala, méghozzá szeptember 19-én, hiszen újra itt a Ménesi Kulturális Utcabál, és itt van a vonalban Bánfi Ilona, az egyik alapítója ennek az utcabálnak. Szia, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Szia András, én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megint a Ménesiről beszélgethetünk.
1: Hát igen, 6. alkalommal, úristen, ez azt jelenti, hogy már 6 éve csináljátok.
2: Igen, ezen mindig mi is megdöbbenünk, de így van, tehát hogy ez a 6. lesz idén.
1: Na jó, mondjuk el a hallgatóknak, azoknak a hallgatóknak, akik esetleg még nem találkoztak vele, hogy ez egy rettenetesen civil kezdeményezés, ezt azért teszem így hozzá, mert hogy itt tényleg nincsen semmifajta rejtélyes háttérhatalom, vagy önkormányzat, vagy bármi más. Itt az utca lakó, illetve egy picit pontosítok, hiszen nem a Ménesi út egészéről van szó, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú utca, hanem az Alsóhegy és a Szüret utca közötti részről, illetve nem tudom, hogy idén esetleg terjeszkedtetek-e.
2: Nem terjeszkedtünk. Volt már olyan, hogy egy picit tágult a tér, többek között mondjuk a Kertészet Egyetem arborétumában is volt programunk, de aztán azt éreztük, hogy egyrészt ez mindig kérdés, hogy növekedjünk vertikálisan, horizontálisan, bárhogy, és mindig arra jövünk rá, hogy nem nagyon akarunk növekedni, nem csak azért nem, mert van egy kapacitás határ, amit mi magunk szervezésben is elbírunk,

0: 5, ez most elérte a határát, úgyhogy idén már bevontunk újabb civileket is, ez, tehát hogy meg csak ráerősítek arra, hogy ez annyira rettenetesen civil, hogy az eredeti 4 szervezőhöz képest, most amikor azt éreztük, hogy elérte a határát a kapacitásunknak, afelé nyitottunk, hogy akkor ez legyen tényleg olyan közösségi program, ahogy mi ezt az első perctől kezdve szerettük volna, és akkor így meghirdettük ezt, hogy csatlakozzanak a mások is hozzánk, és akkor ez legyen tényleg nem 4 minél nagyobb fesztiválszervező embernek a dolga, hanem hogy ezt csináljuk együtt azokkal, akik még erre motiváltak. Másrészt pedig, hogy amikor ez a kérdés mindig így felmerül, hogy akkor hogyan tovább, és egyrészt van nyilván egy ilyen fenntartható fejlődési célunk, meg hosszú távú, de mindig arra jöttünk rá, hogy nem szeretnénk se széltébe, se hosszába terjeszkedni, mert hogy ennek azért nagyon is van egy lokális, egy közösségi és egy családias jellege, és ezt nem akarjuk egyszerűen elveszíteni.
1: Fú, hát nagyon helyes, és nagyon-nagyon klassz ez így. Akkor egy kicsit meséljünk arról, hogy mi fog itt történni, vagy mi szokott itt történni. Ugye ez egy klasszikus értelembe vett utcabál, tehát az van, hogy az emberek jönnek, mennek, táncolnak, de ezen kívül, hogy lehet mindenféle fantasztikus dolgokat kapni a Matildban és környékén, és lesz remélhetőleg újra nagyon finom fagyi, de hogy be lehet menni azokba a legendás házakba, amelyek itt állnak, mert azért valljuk be, hogy a Ménesi út az nem csak azért volt egy különleges utca, mert a Gellért hegyen húzódik, hanem különleges emberek is laktak benne. Mondjuk rögtön kezdhetjük Karinti Frigyessel, illetve Ferenccel, illetve hát az egész Karinti családdal. Ugye a Karinti villa az egyik olyan hely, ahova be lehet menni, és ahol előadásokat lehet hallgatni, illetve hát lesz talán kiállítás is, meg kirakodó vásár, majd ezekről részletesebben beszélsz, de hogy egy csomó olyan más ház is van, aminek hát elképesztő a története.
0: Hát igen, ez, hogy mondjam, ez nekünk egy ilyen szerencsés adottság, vagy szerencsés ajándék, hogy azt a kezdeti nagyon civil szándékot, ennek ez a legendárium, hogy én csak egy utcabált szerettem volna, mert milyen jó pofa dolog egy utcabált, és akkor e köré raktunk egy mini kulturális fesztivált, pontosan azért, mert aztán így ráláttunk arra ebből a kezdeményezésből, hogy milyen jó lenne táncolni az utcán, meg egy jó kis közösségi buli, de hogy itt egyébként olyan kulturális értékek, meg olyan alkotók élnek, vagy éltek, aki hát egyszerűen adja magát, hogy így ez is a miénk, vagy ez is itt a helyi adottság, és igen, ahogy mondod, ott van a Karinti villa, ami a fesztivál egyik helyszínét adja, tehát ott a Karinti udvarban is vannak programok. A másik ilyen nagyon illusztris helyszín a Molnár Cipán műterem és galéria, ami szintén egyrészt egy kulturális örökségünk, és nagyon nagy szerencsénk, hogy ezt itt üzemelteti a csillagházas pár, és egész évben csodálatos programokkal, meg tárlattal, de egyébként a Ménesi Kulturális Utcabál és fesztivál részeként is saját programmal is megtelik ez a helyszín is. A harmadik ilyen nagy név, a nagy színpados program, a Megyasszai István öröksége emlékhelye, és a családi ház, amit ő ugye egy építész, és ezt ő is
1: hát építette. Nem is akármilyen építész, igen, azt gondolom, hogy azért az ő nevét már hallhatták többen is.
0: Szintén, igen, nagyon, nagyon komoly érték, és akkor ez az emlékhely, vagy ez az eredeti családi ház, ami abszolút magánviseli a megyasszai munkásságának a jeleit is, de ez egyúttal ott egy tárlat is, egy emlékhely is, illetve a gyerekprogramoknak ad helyet, tehát a legnépszerűbb és tényleg nagy színpad, kb. 300 gyerek műzsög egy időben egy helyen, és ez a gyerekprogramoknak ad helyet, egy nagyon különleges helyszín. Egyébként mindegyiknek úgy a tere is, meg a helye is, az nagyon, nagyon szép és nagyon, nagyon befogadó erre. Az ott lakók is, amiért szintén annyira hálásak vagyunk, az első perctől kezdve mindenki ebbe nem hogy beszállt, hanem tárckarokkal fogadta, hogy igen, akkor ő ebben együttműködik velünk. Akkor a második évben fedeztük fel, és például az újdonságok között van, hogy lett a fesztiválnak egy nagyon erős ilyen helytörténeti vonala, ezt Várai Katus szervezőtársunknak köszönhetjük, de akkor itt rögtön elmondom Török Judit és Gödér Andrea nevét is, mert így a kezdőcsapat az ebből a négy emberből áll, és nagyon, nagyon nagy összefogással, és most már egy ilyen baráti együttműködésben csináljuk a szülők évek óta, és akkor most egészültünk ki még további sok-sok nagyon lelkes és nagyon, nagyon helyes újabb helyi emberekkel, akik ebben most segítenek. Tehát, hogy a Balla Villa, amit most már Balla Villának nevezünk talán a második Ménesi Kulturális Utcabál óta, ugyanis ezt Katus fedezte fel, hogy ez Balla Sándor, az Égisz gyógyszergyár jogelődjének a tulajdonosáé volt ez az eredeti villa, és akkor ott például lett is egy ilyen emléktábla avatás, és azóta Ballavillaként emlegeti a környék, és akkor az ötödik helyszínünk, tehát a Ballavilla is egy csodálatos kerttel rendelkező helyszín, illetve még van szintén nagy örömünkre a Széchenyi István szakkollégium, aki ugye szintén egy nagy kulturális értéke itt az egész utcának,
1: hogyne,
0: és
1: persze.
0: Velük is csodálatos együttműködés van, meg nagyon jó helyszín, és akkor ami még újdonság, hogy az nem egy külön helyszín, de itt a helytörténeti vonalba bekerült, hogy tavaly például Lósz Sándor, egykori igazságügyminisztérium miniszter emlékére avattunk egy emléktáblát, ez szintén a Katus helytörténeti lelkesedésének a gyümölcse, oda is kivonult az igazságügyminisztérium is, és azóta az egyik utcasarkon van egy emléktábla, ott a Klós családnak mindenféle házai és birtokai emlékére, szóval hogy ez egy nagyon erős terület, és akkor ezeknek a helyszíneknek az udvarán zajlik egész délután mindenféle program, tehát ez tényleg nagyon vegyes, irodalom, film, helytörténet, most az új szervezők segítségével például most lesz egy nagyon erős ilyen táncos vonal, mindenféle színesebb, színesebb táncos programok. Ennek a helyszínen konkrétan a Széchenyi Koli, ennek nagyon örülünk. Marad ez a helytörténeti séta, amiben például Csillag Péterékkel a Katus mindig karon fogják egymást, és egy egészen exkluzív ilyen sétavezetést csinálnak a megnyitó előtti órákban, vagy időszakban, tehát ez picit hamarabb kezdődik, mint a fesztivál egész programja, és akkor így a sétálók egyúttal megérkeznek a utcabál megnyitójára is. És szintén egy ilyen, hát nem teljesen újdonság, de a kezdetek óta megérkezett hozzánk nagyon erősen egyfajta ilyen környezettudatos harmóniában a környezetünkkel, a természettel, ugye hát ez az, ami mindenki sokkolódott az elmúlt éveknek, mert hát ennek a nyárnak a dedikált, hát így a klímaváltozás mindenféle sokkoló hatásáról, és ez is belőlünk fakadóan egy nagyon erős ilyen személyes, nem tudom, felelősségvállalás, és most már évek óta szintén rendszeresen a programjainknak a része, hogy a közösség és a természet, a közösség, mint a természet része, mi dolgunk ezzel, mi a felelősségünk. Tavaly például az 5. évfordulós jubileumi 5. utcabára egy ménesi kulturális utcafát is ültettünk a 10 millió fa alapítvánnyal együttműködésben. Azóta ennek a gondozását, meg egyáltalán a ménesi úti fáinak is a közösségi locsolását is igyekszünk megszervezni, meg beilleszteni a fesztivál égisze alá. Tehát, hogy ilyen újdonságokkal kiegészülve lesz ez az idei is.
1: Hát nagyon,
0: és bocsánat, kérdésedre visszatérve, igen, lesz nagyon finom fagyi is. Ez is így megérkezett hozzánk a Függe és a Mikrokozmosz kiváló gesztusaként, hogy van például ménesi kulturális utcabál fagylalt is, ez csak itt, csak most, csak az utcabálon kóstolhatja meg a közönség, elképesztően finom, valami ilyen fügés, diós csoda, és ez is lesz idén is természetesen.
1: Fantasztikus. Szerintem még egyszer húzzuk alá, hogy itt azért arról van szó, hogy maguk a lakók fogadják az arra járókat, illetve az utcabálnak a közönségét, tehát itt tényleg nem felülről jött szervezésről van szó, hanem hogyha bemegyünk egy kertbe, bemegyünk egy lakásba, bemegyünk egy térbe, akkor ott valóban vendégek vagyunk, de ez ne tántorítson senkit el, hiszen annak ellenére, hogy valaki nem környékbeli, vagy nem a Ménesi úton lakik, nagyon nagy szeretettel látjátok, gondolom én.
0: Persze, természetesen, tehát hogy ez azt gondolom, hogy nagyon, nagyon büszkén mondhatjuk, hogy ennek azért nagyon jó híre lett, és nagyon nagy népszerűséget kb. Kerület szelte, sőt, szomszéd kerületekből is már így, sőt, volt olyan is, ezt is erre is elképesztően meg voltunk hatódva, hogy valaki külföldi rokon ahhoz szervezi a magyarországi látogatását, hogy az utcabálon itt tudjanak lenni, tehát tényleg nemzetközi elért egy fesztivállá váltunk. Szóval, hogy igen, és igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek az udvarok, amiket felsorolt, ahol most teljesen civilek laknak, tehát ez egy szomszédság ünnep is egyúttal, hogy akik ebben ennyire nagyvonalúan együttműködőink, ezek a felsorolt helyszínek, ők azt jelenti, hogy megnyitják a saját kertjüket, udvarukat, és ez azért nem teljesen szervezetlen, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy beülünk Marika néni mellé a vacsorasztalhoz, hanem hogy akkor természetesen szervezetten ott zajlanak ezek a programok, tehát ennek vannak, nem tudom, mediátorai, tehát ezek szervezett beszélgetések, szervezett programok, tehát így ez az önkéntes gárda ezt biztosítja, de hogy egyébként igen, be lehet lépni ezekbe az udvarokba, ez jut el ezt a fajta együttműködést, közösséget, lokálpatriotizmust is egy picit úgy, hát nem is, hogy mondjam, ezt nem is mi így akartok, ez így lehet így szerveződött, ez tényleg annak az egészen maximalista, vagy maximális civilsége, ez úgy jött létre, hogy mondjuk nekem megfogant ez az ötlet, hogy jaj, de jó lenne itt egy utcabál, és akkor valahogy ezt tényleg már nem tudjuk felidézni, egyszer csak ott találtuk magunkat a Sematiltba, ami ugye az utcán megnyílt pékség, és azóta ez egy ilyen kicsit kult hely lett nagy örömünkre.
1: Abszolút.
0: És akkor elkezdtük négyen szervezni ezt az utcabált, és akkor Ehhez mindenki személyesen olyan módon csatlakozott, hogy az ott lakók megnyitják az udvarukat, egyúttal ők maguk is adnak programot, tehát a Molnár Cépál tárlatot a Péterék bemutatják, a megyeszei örökséget, a Barta Gabi bemutatja, a sziszesek hoznak saját programot, a Stefán adja hozzá az egész pékségét és az összes finomságát a Sematiltból, plusz a helyszínt, a Karinti villát, és akkor igen, itt ebben részben részt is veszünk, ott is vagyunk, programunk is van, és amúgy meg ami még nagyon jellemző erre az egészre, néha volt egy ilyen, hát igazából csak poén, de hogy volt egy ilyen tapasztalatunk, hogy tulajdonképpen szinte fölösleges is programot csinálni, mert az emberek mintha azt élveznék a legjobban, hogy így egyébként kim vannak az utcán, eszik a croissant, iszák a port, meg a fagyit, a gyerekek rohangálnak, csapkodják a lufikat, van rajzpályázat is, szóval, hogy így valójában ennek tényleg így
1: beszélgetnek egymással, így, és pontosan. Rég nem látott szomszédok, ismerősök jönnek össze, régi iskolatársak, szóval van egy ilyen hangulata is valóban, hogy nem feltétlenül azért megy oda az ember, hogy részt vegyen valami szervezetprogramon, egyszerűen ott lenni csak simán jó. Ilona, elszállt az időnk, de azt azért mondjuk el, hogy akit érdekel a dolog, az hol tud utána nézni részletesebben a programoknak, mert itt most csak belecsipkedtünk ebbe az elképesztő nagy kavalkádba. Nyilván van egy Facebook oldal, természetesen Ménesi Kulturális utca bál, kötőjel napos oldal, így kell keresni, de bármelyik felére rá keres az ember, akkor megtalálja. Ezen kívül van-e más olyan digitális platform, ahol érdemes nektek
0: hát most már elő-elő fordulunk az Instagramon is, egy érdekes fiatal önkéntesünknek köszönhetően, tehát ott, és egyébként a környéket azért valamennyire ellátjuk plakátokkal, de hát ez ugye nyilván csak az itt lakóknak segítség, hogy megjelennek a Ménesi úton, meg még például a Fügében környéki játszótéren plakátok, de a Facebook a legbiztosabb forrás. Létezik egy honlapunk is, de néha egy picit későn érjük utol a friss adatokkal, úgyhogy a Facebook a legbiztosabb.
1: Na, szuper, hát akkor még egyszer mondom, hogy Ménesi Kulturális utcabál, napos oldal. Ilona, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Bánfi Ilonával, az egyik alapítóval beszélgettünk a Ménesi Kulturális utcabárról, amelynek időpontja szeptember 19. Várunk mindenkit, én mindenképpen ott leszek. Körülbelül ilyen 6-tól 7-től érdemes gyülekezni?
0: Ó, nem. A programok már 3-kor elkezdődnek, sőt, már 3-nál hamarabb ez a helytörténeti séta, és akkor 3-tól este 8-ig vannak a programok az udvarokban, és egyébként a beszélgetésen kívül azért mi minden évben nagyon jó programokat szervezünk, tehát az udvarokba is érdemes bemenni a programokba, és akkor körülbelül 8-tól, hát nagyjából 10-ig, 11-ig van az utcabál, ami még egy nagy közös táncolás, tehát ez a záróakkord, és az így a fesztivál csúcspontja a sok kultúra után, úgyhogy hát gyakorlatilag délután 3-tól este 10-ig.
1: Igen, és a csúcspont az a tombola, azt azért ne felejtsük el.
0: Igen, Ilona, az is van.
1: Köszönöm igen. Szépen, hogy itt voltál, minden jót.
0: Én neked, is köszönöm. Szervusz. Szia, szia.
2: És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a tekóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton kifelé a Bojtár utca előtt, a külső sávban. Lassú a haladás a Kerepesi úton, a Fogarasi úttól a Hungária körútig, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térnél, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Váci úton kifelé szakaszonként, illetve a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Torlódik a kocsisor az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Károly körúton az Astoria felé, a Közraktár utcában a Fővám tér felé és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig. Akadozik az előrejutás a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig és a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Budaörsi úton befelé a Gazdagréti felhajtótól, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Moszkva válaszlépést tesz amiatt, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, közölte Dimitri Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov szerint az orosz fél, idézem, megfelelő választ ad Budapest döntésére, és a lépés nem marad következmények nélkül. Hozzátette, a kiutasítás negatívan befolyásolja majd az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok egészét. Több mint 10 robbanótest vár még kiemelésre a Duna medréből Budafoknál, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibomba. Az alacsony vízállás miatt folyamatosan kerülnek elő robbanótestek a folyóból, amelynek hatástalanítása a Magyar Honvédség tűzszerészeinek ad feladatot. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a Dunából a térségben. A honvédség szerint a tűzszerészek munkája ezzel még nem ért véget, a mederben talált további eszközök kiemelése is hátra van. Baromfi Pestist igazolt a Nébih 2 összesen mintegy 220 ezer csirkét tartó telepen a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán. Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a rendkívül fertőző vírusos betegség, amely súlyos megbetegedést, elhullást és jelentős gazdasági károkat okozhat. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állományok felszámolását, a telepek körül pedig 3 kilométeres védő és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A Nébih arra kéri a baromfi tartókat, hogy fokozottan tartsák be a járványvédelmi és vakcinázási előírásokat, és azonnal jelezzék a betegségre utaló tüneteket, vagy a szokatlan mértékű elhullást. Vezető száron vitték ma a Kecskeméti Bíróságra Fási Ádám feleségét, Gurzó Máriát, akit hétfőn vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntető eljárásban, írja a 24.hu. A bíróság Gurzó letartóztatásáról dönt. A nyomozás egyik szála egy több mint 80 millió forintos támogatásból készülő dokumentumfilmhez kapcsolódik, amely a hatóság szerint az elszámolás időpontjára valójában nem készült el. A projektben egy vállalkozó több mint 56 millió forintért bízott meg Fási Ádám lányához, Fási Zsülietthez és Fási feleségéhez köthető cégeket. Az ügy annak a nyomozásnak a része, amely az NKO által kifizetett, összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatást érint. Már több mint 340 ezeren töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, amelyet ma éjfélig lehet kitölteni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A felmérésben többi közt a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés és a kirívó gyorshajtás visszaszorításáról, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. A július közepén indult anonim és önkéntes konzultáció eredményeit a minisztérium nyilvánosságra hozza, és figyelembe veszi a készülő közlekedés biztonsági intézkedések kidolgozásánál. Rekordösszegű, mintegy másfél milliárd dolláros vagyon megosztásra kötelezte a szöuli bíróság a Smilegate videójáték fejlesztő vállalat alapítóját Kwon Hyuk-kint váló perében. Az ítélet szerint volt feleségét a cégből 35%-os részesedés illeti meg. A nő eredetileg a részesedés felét követelte, arra hivatkozva, hogy részt vett a vállalat alapításában és kezdeti irányításában, valamint a háztartási munkával is hozzájárult férje üzleti sikereihez. Kwon ezzel szemben azt állította, feleségének nem volt szerepe üzleti eredményeiben.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5.005 forintra csökkent, az OTP 6.0%-kal 45.400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-ot gyengült és 2.538 forintot ért záráskor, a Richter pedig stagnált 12.580 forinton. Mindeközben nagy mínuszok voltak Európában. A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 2%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 8 és Madrid 1,7%-kal.
0: Időjárás jelentés.
6: Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, emiatt nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Egy csapadékzóna halad kelet felé, eközben gyengül és szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, illetve zápor. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
7: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Szuppán Gergely, közgazdász.
8: Jó estét kívánok!
7: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A legfrissebb makrogazdasági adatokból kiindulva elemzünk ma este. Hát kezdjük a gazdasági növekedéssel. Mit olvasol ki a legfrissebb GDP számból?
8: Igen, a legfrissebb ismeretünk a második negyedéves gazdasági növekedés, amely egész kellemes meglepetést okozott, de hogyha belemegyünk a részleteiben, azért vannak benne érdekességek, amit gondolom rá fogunk térni. Tehát összességében azt, hogy 1,7%-kal tudott nőni a gazdaság több évnyi stagnálás, ilyen stagnálás közepi állapot után, ez azt a remény sugallja, hogy már kitértünk ebből az időszakból, ebből az átmeneti periódusból, és elindulhat egy növekedési időszak, és remélhetőleg ez valamilyen szinten folytatódni is fog. Amit érdemes megnézni, az mind a két oldalon az, hogy mi az, ami a növekedést húzta, és mi az, ami visszafogta, illetve egy kicsikét előre is tekinthetünk, hogy a harmadik negyedévben mi történhet.
7: Hát akkor nézzük a szerkezetét.
8: Igen, igen. Először is nézzük akkor meg, hogy gyakorlatilag mi húzta a gazdasági növekedést. Hál' Istennek az ipari termelés már növekedni tudott, tehát több évnyi visszaesés, stagnálás után az ipari termelés már áttért egy kisebb növekedési fázisba, és a legfrissebb adatok is alátámasztják azt, hogy elindult egy növekedési trend. Ennek a háttérében azonban döntően néhány egyedi vállalat vagy egyedi sztori áll. Egyrészt, hogy elindult a BMW gyár, ennek egyértelműen látszanak a hatásai, és valószínűleg a július adatokban már egy kicsikét benne van az is, hogy elindult a Mercedesnek a második gyára is Magyarországon, illetve van egy különös ágazat, mégpedig az AI-hoz kapcsolódó különböző chipgyártás hasonlók, ami Komáromban folyik Magyarországon, és ez nagyon jól be tudott kapcsolódni a globális termelési láncokba, és gyakorlatilag ez húzza ezt a különös iparágat, amit úgy hívunk, hogy számítógép gyártás és annak alkatrészének a gyártása. Tehát ez különösen húzza a magyar gazdaságot. Tehát igazából ez néhány egyedi szereplőnek köszönhető, de azért az látszik, hogy az iparban már eltértünk valamennyire a német vágányról. Tehát ugye az elmúlt időszakban, ugye 2022-től különösen az látszott, hogy nagyon-nagyon...
7: Ezt fura hallani a BMW és a Mercedes beruházása kapcsán.
8: Igen, csak ugye ezek most tértek, tehát most látták át ezeket az üzemeket, tehát eddig ezek nem voltak benne a növekedésben.
7: Tehát a gyümölcs.
8: Így van. Tehát ezeknek a hatásai már látszanak, és valószínűleg ezeknek köszönhetően újra elindult egy olyan trend, hogy kicsikét szétvált a magyar ipari termelés a némettől, holott az elmúlt három évben azt láttuk, hogy nagyon szorosan együtt mozognak, és a német ipari termelés folyamatos zsugorodása lehúzza a magyart is. A német ipari termelés valószínűleg folytatódni fog a lejtmenet, hiszen most is arról van szó, hogy a Volkswagennek hány gyárát fogják bezárni, és különböző egyéb negatív hírek vannak. Ugye nálunk is most felröppent, hogy Győrben bezár egy nagyobb gyár, tehát azért nálunk sem egyértelmű a trend, tehát vannak negatív hatások is, de összességében most úgy tűnik, hogy valamennyire eltért egymástól a kettő. Tehát az ipar végre már növekedést tud felmutatni. A szolgáltatási ágazatokban többnyire növekedés van, egy-két kivétel, de többnyire növekedés van. Ami kifejezetten húzta a magyar gazdaságot, az a pénzügyi biztosítási ágazat, az egyértelműen határozott növekedés mutatott, illetve az úgynevezett szakmai tudományos területek. Ez azért kifejezetten jó, mert ugye itt adódik a legnagyobb hozzáadott érték, illetve a szürkállománynak a legnagyobb hozzáadott értéke a magyar gazdaságban, tehát ez kifejezetten jó, hogy ezek az ágazatok tudnak növekedni. Ezen kívül ugye az nem volt meglepetés, hogy a mezőgazdaság negatív volt, ami félő, hogy a harmadik negyedében még ennél is negatívabb meglepetés fog okozni.
7: És ugye bármennyire tehát... is a statisztika alapján ugye nem akkora részaránya a növekedési szerkezetben, azért tud meglepetéseket okozni, és meg tudja bolondítani a GDP hát számot véglegesen. Főleg, hogyha hozzátesszük az élelmiszerfeldolgozóipart, akkor visszaadva neked a szót... A kedves hallgatókat biztos nagyon-nagyon foglalkoztatja, hogy ezt az extrém aszályt hogy bírta ki az agrárium?
8: Hát az agrár, hát ugye végleges termelési adatok még nincsenek, hát búzatermésről már megvannak az adatok, ott nem volt annyira pocsék, de hát a kukorica napraforgó az nyilvánvalóan az lesz. Tehát ahol nem volt öntözés, ott nyilvánvalóan gyakorlatilag kihalt. Tehát ugye mondják is, hogy Magyarország elsivatagosodik, és ugye ezzel a vízmegtartás kellene. Ez egy külön téma, tehát ebben most nem akarok belemenni, de minden esetre a harmadik negyedében még egy nagyon kemény negatív meglepetést tud majd okozni majd a mezőgazdaság, és hiába a többi ágazatnak a viszonylag jó teljesítménye, bár itt ugye az agrárium érinti az élelmiszeripart is, ugye mint feldolgozóipar, amiknek az inputja gyakorlatilag az agrárium. És hogyha itt kevés az alapanyag, például csak egy külön ágazatot tudok mondani, a kukorica. Kukorica feldolgozása Magyarországon több gyár létesült, bioetanolgyártás, különböző izotcukorgyárak, keményítőgyárak, stb., amit magyar kukoricát dolgoztak volna föl. De ennek hiányában importálni fog kelleni majd, amennyiben termelni akarnak természetesen. Tehát nyilvánvaló, hogy itt megakadásokat fog okozni. Ugyanilyen például gyümölcskonzervgyártás, vagy bármilyen konzervgyártás, ahol ugye az alapanyag elvileg Magyarországon terem meg, de ha nem terem meg, akkor nem tudnak gyártani. Tehát, hogy az élelmiszeriparban lehetnek negatív meglepetések, de összességében a többi ipari ágazat azért valószínűleg nem az összes, mert vannak vegyipar például folyamatosan szenved a magas energiaáraktól. Itt részletes ágazati elemzésben most nem tudunk belemenni.
7: De... Viszont nagyon fontos kérdéskör, hogyha már beszélünk a gazdasági növekedésről, hogy látod mondjuk a pénzügyi bizalom visszatérte, ami effektíve kifejeződött a forint árfolyamának erősödésében, mennyit dobott vagy tett hozzá a növekedéshez?
8: Hát igazából ennek is két oldala van. Tehát ugye a forint erősödése az exportőröknek negatív, tehát egyértelműen, hogyha azt nézzük, hogy például a bérek hogy alakultak Magyarországon, ez is egy külön téma lehet. Ugye a bérek az első fél évben nagyjából ilyen egyedi tételeket is beleszámítva nagyjából kétszámjegyű növekedést mutattak, tehát közel 10%-kal növekedtek. Hogyha ez hozzájön egy 10%-os forint erősödés, már pedig voltak ilyenek az elmúlt időszakban, év per év alapon, tehát az előző évhez képest viszonyítva, akkor az euróban számítva már 20%-os béremelkedést jelent. Tehát ez egyrészt kedvező nekünk, mert ugye előre ugrunk a nemzetközi rangsorokban, de ugyanakkor versenyhátrányt is okozhat. Tehát elképzelhető, hogy leszek olyan exportőrök, amelyiknél vissza kell fogni a béremelési törekvéseket, mert ezt már nagyon nehéz ezt kigazdálkodniuk, de ugyanakkor a forint erősödése nagyon-nagyon leszorítja az árakat, ami az inflációban kifejezetten kedvező, majd lehet, hogy rátérünk majd a második fél időben ezeknek erre a témára, ami viszont nagyon kedvező, hogy a kamatokat is lehoztam valamennyire. Itt is ugye bele fogunk ütközni majd egy falba átmenetileg, de hogy ugye a kamatok azok szintén valamennyire segítik majd a gazdaságot, hogy csökkenni tudnak. Segítik valamennyire az államháztartást, és nyilván nem azonnal, hanem ennek van egy hosszabb folyamata, de hogy az államháztartásnak a kamatköltségei csökkenhetnek hosszú távon, tehát ezek is kifejezetten kedvező fejlemények. Tehát összességében a forint árfolyam erősödése igazából a fogyasztói bizalomra hatott nagyon pozitívan, ami a vásárlási kedvet meghozta. És hogyha a GDP-nek a másik oldalát nézzük, akkor azt látjuk, hogy a fogyasztás egyértelműen hozzájárult, egyértelműen az húzta a növekedést, miközben ami negatív meglepetés volt, az a beruházások. Az viszont nagyon-nagyon...
7: Arra majd kitérünk, az egy másik fejezet a tankönyvben.
8: Tehát visszatérhetünk a fogyasztásra, stabilan
7: és tartó. És ugye, nem tudom, osztod, de azt valószínűleg igen, megelőlegezem. Ugye a kollégáid is minden közgazdász úgy vélekedik, hogy 2026 alapvetően a fogyasztás éve lesz, és alapvetően ugye ez az, ami motivációs eszköz a GDP-ben. Osztod ezt?
8: Abszolút így van, tehát csak sajnos a beruházási fordulat még mindig nem történt.
7: De még picit visszatérünk, a beruházás nagyobbak, azt majd később bontjuk ki. Jó. Nagyon kíváncsi volnak a véleményedre, hogy látod éves alapon, ha már beszélünk kilátásokról, mi az, ami várható, tehát most már tetten érhető lesz a gazdasági növekedés. Különböző vélekedések vannak, van, aki 1,5%-tól 2,2%-ig lövi be a GDP növekedés volumenét. Te melyik konzervatív álláspontot képviselsz, vagy inkább az optimistában?
8: Ennek a sávnak a közepére várom nagyjából, ugye tekintve, hogy a mezőgazdaság...
7: Egy hét, egy nyolc?
8: Egy hét, egy nyolc, ez teljesen reálisnak tűnik, még úgy is, hogy ugye a mezőgazdaság nyilvánvalóan negatív meglepetést fog okozni még a harmadik negyed évben, tehát valószínűleg még nem tudták a kársánál teljesen elszámolni a mezőgazdaság teljesítményét, hiszen a kukorica aratása, vagy nem aratása, ugye termés hiányában ez még nem történt meg. Tehát ezeket még nem tudták elszámolni. De hát amennyiben ez is elszámolásra kerül, akkor nyilvánvalóan ez a harmadik negyedében fog egy nagyon nagy mínuszt hozni. Tehát igazából ugye a harmadik negyedév lesz egy kulcskérdés, hogy a harmadik negyedében például, ami ugye Pakssal történt augusztusban, amikor arra kérte a kormány a nagyipari szereplőket, hogy átmenetileg fogják vissza a termelést, ez meglátszik-e a iparban, vagy nem látszik-e meg.
7: Hát lehet rá tippelni, hogy meg fog látszani, hiszen néha egy hosszú hétvége is meg tudja bódítani
8: ezt. Így van, de ez valószínűleg egy átmeneti állapot, utána visszatérhetett a termelés. Tehát a nagyipari cégek azok képesek alkalmazkodni ehhez, tehát rugalmasan tudnak alkalmazkodni, úgy alakítják a szabadságolásokat, úgy csúsztatják a termelési fázisokat.
7: Ez a klasszikus nyár leállások alatt volt. Van még itt egy nagyon fontos téma, már szóba kerültek az exportőrök. Hogy látod egyébként Magyarország exportpiacot egészen pontosan, hogy ez egy fontos szegmens a magyar gazdaságnak, a kivitel. Ugye említetted, hogy úgy tűnik, hogy már nincs akkora német függőségünk, mint ami korábban volt, de hát alapvetően azért rápillantunk a export szerkezetre, mégiscsak ugye a klasszikus koordináta rendszerben úgy van, hogy nagyjából 30% a Németországba áramló kivitel. Hosszú-hosszú ideje. Mi tudja ezt kiváltani? Hova tudunk exportálni?
8: Tehát ugye a német függőség az továbbra is fennmaradt, tehát ettől függetlenül, hogy most valamennyire elválunk a német ipari teljesítménytől, vagy a német ipari trendektől, valamennyire most úgy néz ki, hogy sikerült elválnunk. Ez pontosan annak köszönhető, hogy német cégek jöttek Magyarországra, a BMW, Mercedes és így tovább. Tehát ebben mi nincs is benne a CATL, a BYD-nak a termelésem, azok még igazából kezdték a termelésüket, pedig korábban arra számítottunk, hogy ez már hamarabb elindul. Tehát igazából pont a német cégek áttelepülése okozza azt, hogy Magyarország egy kicsikét megint elválik a német trendektől.
7: De hát, ami nekünk jó, nekünk nem különösebben Németországban, nem jó hír ez.
8: Ami viszont a kivitelben látszik, hogy nagyon erős a Amerikába irányuló kivitel, de főleg ebben az AI által húzott területen, és ugyan Indiában majdnem megnégyszereződött, tehát Indiában robosztus a növekedés.
7: És ez a globális AI boomnak tulajdonképpen?
8: Mert a értékláncban pont ott vagyunk, hogy azok Kínába mennek, Kínába megint össze, berakják egy termékbe, az tovább megy máshova, és akkor ez valahogy egy ilyen értéklánc szerkezet alakult így ki, hogy érdekes módon pont India az, ahol robbanásszerűen elindult a kivitelünk, Indiának a részesedés az exportunkon belül még elhanyagolható, tehát igazából itt csak a növekedés az érdekes, a nagyságrend még nem annyira.
7: Tiszta sor, kibontjuk a beruházásokat. Szerintem ott nem fog mind a két szemünk nevetni, hanem csak legfeljebb maximum az egyik, vagy egyik sem.
8: Igen, tehát ugye a beruházások nagyon kellemetlen meglepetést okoztak megint csak, tehát most az látszik, hogy már harmadik éve folyamatosan tart a beruházás, sőt már 3,5 éve folyamatosan tart a beruházásoknak a lejtmenete. És most, ami leginkább lejtmenetet okozta, egyrészt az állami beruházásoknak a visszafogás. Ugye a választások előtt felhúzták az állami beruházásokat, és a választásokat követően ugye egy csomó beruházást leállítottak, átvizsgálások történnek, átvilágítások történnek, prioritások változnak. Tehát ez most egy átmeneti állapot nyilvánvaló, de azért várható, hogy ugye, főleg úgy, hogy most az uniós forrásokhoz hozzá tudunk férni, az állami beruházások újra lendületet fognak kapni, különösen a ilyen különböző vasút, kötöttpályás fejlesztéseken, vagy éppen
7: hát nagyjából megvan az a 3-4 irány,
8: vagy éppen energetika, ott rengeteg, de ott kell is, tehát ott muszáj is, mert az energetika az egy nagyon forró téma lesz a jövőben. Amennyiben a klímaváltozás így folytatódik, ez elkerülhető. Ráadásul AI boom, az meg pontosan az energiát zabálja. Tehát, hogy óriási energiatermelésre szükségünk, és villanyos, tehát elektrifikálunk, ezt úgy mondják, elektromos autózás, elektromos fűtés, hűtési rendszerek, és így tovább, tehát állunk át tehát elektromos rendszerekre, tehát a villamos energiának a részesedés az határozottan növekedni fog, vagy jelentősége határozottan növekedni fog.
7: És kérlek szépen, a nagy beruházások nem tudják ellentételezni?
8: Csak ugye itt majd mindjárt erre is rátérünk, csak itt ugye vannak időjárás függő, ugye nagyon rámentünk a napenergiára, ez nagyon-nagyon jó, tehát tök jó, illetve azt, hogy behozzuk most a szélenergiát, ez megint csak egy olyan, hogy vegyesen megosztanak, ugye Magyarország azért, hogy szélenergiában nem tud labdára rúgni mondjuk egy északi tengeri állammal, ahol viszont állandóan fúj a szél, de nyilvánvaló ez is egy fontos lába ennek, viszont a villamos energia tárolása lesz egy nagyon nagy kihívás, tehát egyértelműen ezt meg kell oldani, illetve ugye a rendszereknek a hálózatba kapcsolása, a rugalmas rendszerek, stb. Tehát, hogy rengeteg beruházás lesz majd az energetika területén. És akkor visszatérve a kérdésre, tehát most az látszik, hogy ugye megvalósultak nagy beruházások. Ugye gyakorlatilag ezek már átadásra kerültek például a BMW, a Mercedesnek a második fázisú gyára. És
7: ugye és még... hát egyiket ezzel ki is derült, hogy Magyarországon ugye... a legnagyobb Mercedes gyár, már nem Németországban.
8: Így is van.
7: Szóval ez egy ország, ez ugye nem csak Magyarország méretéhez képest jelentős mértékű investíció, hanem Németországban is nagy tétel.
8: Abszolút így van, és ráadásul ugye mellesleg rengeteg kínai beruházás valósult meg a elmúlt időszakban, ezek nagyjából már befejeződtek, tehát a számokban biztos, hogy benne vannak. És ha hozzáteszük, hogy az elmúlt időszakban a feldolgozóipari beruházások folyamatosan csökkentek, akkor még igazából csak ellensúlyozni sem tudta azt, hogy a feldolgozóiparban nagyon-nagyon széles körül volt a beruházásoknak a visszafogása, és igazából ez az a terület, ami nagyon fájó. Tehát, hogy igazából most már ott tartunk, hogy nyilvánvaló, hogy vannak olyan ágazatok a feldolgozóiparban, ahol most az amortizáció pótlása sem történik meg. Ugyanakkor ugye beszéltük az állami beruházásokról, majd nyilvánvaló itt lesz egy felfutás, majd ahogy jönnek az uniós források. A nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy mi fog történni a versenyszférának a beruházásaival, és az ott nem történt meg, még mindig az
7: hát, ha már beszéltél a feldolgozóiparra, térjünk picit ki az építőiparra. Az is különleges pozícióban igen, van. Igen. És egyébként idehoznám még azt, hogy ugye itt is volt állami támogatású, államilag megtámogatott otthonstart program, aminek ugye nagyjából egészéből vége lesz hamarosan, és ott rengeteg olyan program volt, amely az építőipart próbálta kilendíteni. Az építőipar fontos szegmens, ugye egy nagyon jól működő gazdaságban akár ilyen 6-10%-os GDP abszett szerkezetbeli részaránt ki tud magának hasítani a tortából. Hogy látod az építőipar helyzetét itt a friss hírek igen, alapján? És ez egy fontos szegmens, fontos terület. Ráadásul látványos is.
8: Abszolút, itt is most egyre felemás a helyzet. Ugye egyik oldalon, ami a beruházásoknál mi nem beszéltünk, a lakásberuházások viszont elindultak. Tehát a statisztikai hivatal a lakossági beruházásokhoz sorolja, a lakásépítéseket független attól, hogy mondjuk egy nagy volumenű társasházépítkezés zajlik, vagy csak egy családi ház felépítése, de ezek nagyon nagy volumenben indultak el az elmúlt másfél év során, főleg miután ugye bevezették az Otthonstart programot, bevezették ezeket a különböző ilyen egyéb otthonteremtési támogatásokat, lakhatási tőkeprogramot, meg egyebeket. Tehát ott látszik, hogy nagyon-nagyon beindult itt az építkezési volumen, de a többi terület még mindig. Tehát ugye többi területen az látszik, hogy néha fellobban valami a mélyépítések területén, tehát a infrastruktúrális építések területén, ilyen volt például, amikor épült a Budapest-Belgrád vasútvonal, ilyen volt egyes autópálya szakaszok építése, ilyen valószínűleg a M1-esnek a bővítése, ami megkerülhetetlen, tehát nyilvánvalóan egyszer megkerülhetetlen, mert nem lehet közlekedni az M1-esen, és ugyanúgy nagyon fontos lesz az M7-es bővítése, majd később az M3-as bővítése, de itt igazából majd a vasútfejlesztés fog beindulni, mert a Tisza kormány az kifejezetten erre helyezi a hangsúlyt, és az is egy rendkívül fontos terület. Tehát az, hogy versenyképes legyen a személyszállításban is a vasút, tehát hogy legyenek gyors vasútjaink, legyenek olyanok, tehát ne legyenek ilyen lassú vágányok, vagy ilyen lassú, úgymond lassú jelek, ami lelassítják a forgalmat, és versenyképtelenné teszik a autózásra szemben, de ugyanígy fontos a tehervonatozásra, tehát a áruszállításhoz is. Hogyha megnézzük, hogy mennyi kamion halad át a autópályákon, hogyha ennek egy kis részét lehetne átemelni mondjuk a vasútra, már az egy óriási előrelépés lenne, de ehhez nagyon-nagyon sok pályafejlesztés is fog kelleni.
7: Nem teljesen más téma, hiszen ide tartoznak az Európai Uniós források, amelyet egyébként meg kell finanszírozni a központi költségvetésből. Öntsünk kérlek szépen tiszta vizet a pohárba, mert ugye sokan nem értik a tegnap megjelent friss állammáztartási adatokat. Valójában mi zajlik a költségvetésben akkor, amikor egyébként meg kell finanszírozni, tehát előfinanszírozni kell a leívandó pénzek, a közösségi pénzeket?
8: Hát valójában itt teljesen erről van szó, tehát itt például a augusztusi számokban benne volt az, hogy a fejlesztési bankot fel kell tőkésíteni, az, hogy RRF pénzeket lehívjuk, ez egy ilyen technikai, ez egy ilyen pénzügytechnikai jellegű mozgás, pénzmozgás, az utólag majd meg fog térülni, tehát igazából ez a ugye van kétfajta költségvetési szemlélet, illetve elszámolási rendszer. Az egyik maga az a pénzforgalmi, amit havonta látunk, hogy havonta hogy alakul a költségvetés helyzete. Amikor a részletes adatok megjönnek, akkor lehet elemezni, hogy alakulnak az áfa bevételek, tehát a különböző adónemek bevételei, illetve hogy alakulnak a kiadások, és ebbe számol, tehát ezen keresztül folynak át az uniós pénzek is. Viszont az uniós pénzeknek az átfolyása az már nem számít bele a eredményszemléletű hiányba, ami egy másik fajta szemléletmód. Ráadásul vannak időbeli eltolódások is, tehát itt rengeteg...
7: Hát itt a kérdés, aki esetleg nem közgazdász is hallgat bennünket, az a előfinanszírozás növelje a évvégi hiányt, valamint az adósságrátát.
8: Az adósságrátát átmenetileg addig növeli, amíg be nem jön az a pénz. Utána abból lehet törleszteni az adósságot. Tehát igazából itt csak egy ilyen meg kell előlegezni ezeket a kifizetéseket, és majd utólag be tudjuk nyújtani a számlákat Brüsszelnek, aki majd küldi a pénzt. Hát nyilván persze nagyon-nagyon sok mindent átnéznek, tehát hogy nem történtek visszásságok, stb. Tehát ebben most nem akarok a részleteibe belemenni, de hogy ugye amikor utólag bejön a pénz, akkor majd javítani fogja a kormányzat egyenlegét, és akkor az bekerül a kormányzat tartalékaiba, akkor vissza lehet fogni az állampapír kibocsátásokat, és akkor meg lehet fogni a hiány alakulását, vagy illetve az államadósság alakulását.
7: Egyébként reálisan mivel lehet kalkulálni 2026 vonatkozásában, amit az Európai Uniós pénzek hazahozatalát illetően?
8: Igen, ez egy sokkal komplexebb kérdés. Ugye Brüsszel éppen ma hagyott jóvá egy újabb tételt, hogy Magyarország teljesítette a mérföldköveket, és ezért ezáltal felszabadulnak ezek a pénzek, de ez nem úgy történik, hogy akkor másnap megnyomják a gombot és átutalják a magyar kormány számlájára, hanem nyilván be kell nyújtani. Nyilván vannak még olyan. Tehát ugye egyrészt megvalósultak az elmúlt években olyan beruházások, amiket be lehet forgatni ebben, hogy utólag átemeljék az állami finanszírozásból uniós finanszírozásra, és akkor, hogyha ez sikerül, akkor azután már gyorsan le lehet hívni a pénzeket. De nyilván azok a pályázatok, amik még csak most kerülnek kiírásra, ott azért évek telnek el, amíg visszajön az uniós pénz, hogy először ki kell írni pályázatokat, utána bejönnek a pályázatok, utána azokat mind el kell bírálni, akkor utána el kell kezdeni megvalósítani azokat a projekteket, beruházásokat, bármi más, amit célozza maga az uniós pénz. vagy maga a pályázat, és amint a pályázat megvan, amint befejezték, akkor a vállalkozás, vagy állami szerv, vagy bárki más, aki kedvezményezettje a pályázatnak, az benyújtja a véglegesített számlákat, és akkor az tovább, tehát és akkor az általában egy csomagba szokta kiküldeni a kormányzat Brüsszel felé, és hogyha Brüsszel mindent rendbe talál, akkor majd akkor fizeti meg. Ugye az előfinanszírozásban vannak olyan részek, amiket a kormányzat ad, előfinanszírozások, van olyan, amit a vállalkozónak kell állnia, vagy magának a kedvezményezetnek, tehát ez egy hibridebb finanszírozási módszer, erre kaphat mondjuk kedvezményes hitelt is, hogy tehát hogy el tudja indítani a projektet egy vállalkozás, úgyhogy ez egy sokkal hosszabb átmenetű.
7: És ez a logika mentén folytatjuk majd a műsor második részét, mikor is beszélünk az euró bevezetésről, hiszen az uniós források azazatala, és a közös pénz meghonosítása nagyon is összefüggő projektek, úgyhogy érdemes ezt velünk tartani. A napvendége tehát Szupán Gergely közgazdász, úgyhogy maradjanak velünk egy pár perces híreket követően folytatjuk a napvendégét.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsók egyén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
9: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
10: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
11: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
12: Tudom. Ideje költöznünk.
13: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos! www.legyenönistulajdonos.hu.
14: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Továbbra is vizsgálják annak az idős nőnek a halálát, akit a 60-i kórház sürgősségi megfigyelése után hazaküldtek, majd a betegszállító autóban életét vesztette, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Sajtóinformációk szerint a belső vizsgálat 10 szervezési, szakmai, dokumentációs és kommunikációs hibát tárt fel, de egyik mulasztásról sem állapították meg, hogy bizonyíthatóan az asszony halálát okozta volna. Hegedűs hangsúlyozta, hogy a kórház korábbi főigazgatójának augusztusi felmentése nem ehhez az esethez kapcsolódott. A miniszter szerint a vizsgálatok lezárása után nyilvánosságra hozzák a megállapított tényeket, és az esetleges hiányosságoknak is következménye lesz. Nem vállal tisztséget az LMP új vezetésében Ungár Péter, aki korábban a párt társelnöke és parlamenti frakcióvezetője is volt. A párt tisztújító kongresszusán megszüntették a társelnöki rendszert, és 5 fősre csökkentették az elnökséget. Az LMP új elnöke Szabó Kellner Katalin, alelnöke Vida Attila lett, mellettük Balogné Bartus Viktória, Tóth Csaba és Angyal Károly Tibor került az elnökségbe. Az LMP a 2026-os országgyűlési választáson nem állított országos listát. Újra kiírják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára szóló pályázatot, miután a korábbi eljárást eredménytelennek nyilvánították. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre keres új jelölteket. A bizottság elnöke szerint a korábbi kiválasztás során nem alkalmaztak objektív pontozási rendszert. A pontok csak azt jelezték, hogy a képviselők kiket szeretnének személyes meghallgatásra behívni. Az új pályázati kiírás két ponton módosul, pontosítják az ügyészi pozíciók megfogalmazását és az elvárt erkölcsi bizonyítvány típusát. A bizottság egyhangulag támogatta az új kiírást. Több mint 50 cm-rel emeli a Duna vízszintjét az épülő fenékküszöb a Paksi atomerőmű vízkivételi csatornájánál, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az OVF szerint az építmény nélkül a rendkívül alacsony vízhozam miatt az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Paks térségében másodpercenként 700 köbméter alá csökkent a Duna vízhozama, miközben Budapesten már 0 cm-es vízállást mérnek. A fenékküszöbnek köszönhetően ugyanakkor továbbra is biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. Az építmény végleges kialakítása és a mederfenék stabilizálása jelenleg is zajlik. Tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválsága az idei második negyedévben. A nemzetközi fuvarozás összköltsége 12,3%-kal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödése okozta. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke szerint az árfolyamveszteségből adódó eredmény csökkenés önmagában egy 10%-os fuvardíj emelést indokolna a cégeknél. Árvai Tivadart hallják.
15: Ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk két évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben meg azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenyképességek megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebben az áruszűk időszakban, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fuvarozók is ott legyenek. Most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5.005 forintra csökkent, az OTP 6.0%-kal 45.400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-ot gyengült és 2.538 forintot ért záráskor, a Richter pedig stagnált 12.580 forinton. Mindeközben nagy mínuszok voltak Európában. A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 2%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 8, és Madrid 1,7%-kal.
0: Időjárás jelentés.
6: Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, emiatt nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Egy csapadékzóna halad kelet felé, eközben gyengül és szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, illetve zápor. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
7: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Szupán Gergely közgazdász, és miként ígértem, az euró bevezetéssel folytatjuk. Két fontos kérdés is van a témához fűződve. Az egyik az, hogy a 2030-as időpont reálisnak tűnik-e, a másik pedig az, és az kicsit olyan felhasználói szinten mondom, az átlagos halandó is teljes egészében értsen bennünket, aki nem foglalkozik napi szinten közgazdaságtannál, mit hoz és mit visz a közös uniós pénz. És akkor térünk vissza 2030-ra, hogy látod az opciót.
8: Igen, tehát az, hogy 2030-ra legyen eurónk, az nyilvánvalóan túlzaton ambiciózus célkitűzés.

0: vezesse az eurót, tehát mennyire tartja fenntartatónak az elért számokat, és ehhez jár egy két éves megfigyelési periódus is, tehát meg előtte be kell lépni az úgynevezett ERM2 rendszerbe, tehát sok feltétele van ennek. Ugye ami a legambiciózusabb, az nyilvánvalóan a költségvetés helyzete. Tehát ahhoz, hogy az idei, most a jelenlegi célkitűzés ugye 7,5%, le tudjunk menni 3%-ra, ugye, és azt tartani tudjuk, ahhoz azért ez elég komoly lépéseket kell tenni. Nyilvánvaló, ennek egy részét ki lehet növekedni, tehát nyilvánvaló, hogyha abban bízunk, hogy lesz egy gazdasági növekedés, az meghozza az adóbevételek növekedését, akkor egy részét ezzel meg lehet oldani. Tehát meg egyedi, ugye idei évben egyedi tételek is vannak, mint például a fegyverpénz kifizetése, meg van egy jó néhány olyan egyedi tétel, ami nyilvánvaló egyszeri tétel, és az nyilván kiesik, tehát a jövő évben már nem fogja terhelni a költségvetést, tehát vannak ilyen tételek is. Tehát, hogyha ezeket levonjuk, akkor azért előre lehet lépni, de azt figyelembe kell venni, hogy az euró bevezetést megelőzően van egy két éves megfigyelési periódus, amikor jóvá...
1: Itt az árfolyam rögzítésről van szó, csak azért fűzzem hozzá, mert lehet, hogy valaki nem foglalkozik ezzel a témával behatóan, de ugye mondjuk el ennek is a lelkét, hogy tehát a forintot rögzíteni kell az euró árfolyamához. Itt milyen játszadozási lehetőség van az árfolyam kapcsán?
0: Igen, tehát hogy a bevezetés megelőzően be kell lépni egy úgynevezett ERM2 rendszerbe, aminek egy szűk sávban hagyja ingadozni a magyar forintot. Tehát a forintnak azt a fajta úgynevezett csapkodását vagy volatilitását szaknyelven mindenképpen le kell szűkíteni, ami a korábbi években volt. Tehát ez kell egy fenntartható makrogazdasági pálya, kell egy fenntartható költségvetés, kell egy fenntartható adósságpálya, kell egy fenntartható infláció, de önmagában, hogyha a forint árfolyama is stabilizálódni tud, és ugye a figyelem arra összpontosul, hogy majd valamikor megtörténik az euróbevezetés, én úgy gondolom, hogy az önmagában bizonyos várakozásokat le tud horgonyozni. Ennek a látványos kifejeződése például a kamatokban látszódott, erre szerintem majd rá fogunk térni, ez is egy fontos összetevője ennek az egész komplex történetnek. Tehát ugye a végeredmény ugye nyilván az lesz, valamikor a jövőben, hogy Magyarország, amikor bevezeti az eurót, akkor lesz egy rögzített árfolyam, és akkor azon az árfolyamon fogjuk bevezetni. Na most ez a rögzített árfolyam, hogyha a múltbeli, tehát hogyha a múltbeli csatlakozási tanúságokat megnézzük, akkor általában egy erősebb árfolyam szokott lenni. Ez persze bevezetéstől függ, tehát ugye amikor Szlovákia bevezette, akkor volt egy hirtelen nagy felértékelődés a szlovák koronának, és azon az árfolyamon vezeti be a szlovák koronát. Nyilvánvalóan az túlzott mértékű volt, tehát valószínűleg ennél egy enyhébb erősödés ez, de ennek az erősödésnek egy utolsó tehát a volt, tehát az a deviz, amelyik áttér az euróra, annak egy utolsó megerősítése azt a cél szolgálja, hogy a jövőbeni inflációkat valamilyen szinten kiszűrje, ki tudja szűrni. Mert nyilvánvaló, hogy amennyiben már egy fix árfolyamat bevezetjük az eurót, utána már a forint árfolyam nem tud részt venni, nem tud szerepet vállalni abban, mivel nem lesz forintunk, tehát nem tud szerepet vállalni abban, hogy az inflációt le tudja horgonyozni, és hogy az infláció szél az euró, tehát az euró övezetben az 2, illetve 2-nél egy minimálisan kisebb infláció, tehát egy 2 összközelítő inflációt határoznak meg, és akkor menet közben ugye nekünk is át kell majd erre térni, erre az infláció követ. Tehát ugye jelenleg a Magyar Jegybanknak az infláció szélkitűzés az 3%. Ugye hallottunk már arról, hogy elindult a gondolkodás a jegybankban is arról, hogy ugye amennyiben a kormánnyal, tehát ugye a kormány kifejezetten határozottan be akar vezetni az eurót, akkor ehhez az MNB-nek is le kell hoznia majd előbb-utóbb, valószínűleg több lépésben, a 2%-ra az infláció szélkitűzés, hogy e körül tudjon ingadozni majd a magyar infláció a jövőben. Ugye a kritériumoknak az egyik feltétele az az inflációs kritérium. Itt azt szokták nézni, hogy ugye a három legalsóbb inflációjú tagállamnak az inflációját veszik figyelembe, de ez is egy kicsit bonyolultabb, nem egy havi inflációt vesznek figyelembe, hanem az elmúlt 12 hónap átlagát. Tehát itt sem, tehát egy-egy kiugró adattal itt nem lehet mahinálni vagy manipulálni ezt a történetet. Tehát itt is muszáj valamilyen szinten egy rendezett, egy stabilabb inflációs környezetbe tudjunk belépni majd az euróövezetbe. De ami a legfontosabb, visszatérve a költségvetésre, a legfontosabb az, hogy a kritérium úgy szól, hogy ne, tehát egy adott ország, amely jelentkezik, az ne legyen túlzott deficiteljárás alatt, tehát ki kell kerülnünk ez alól a deficiteljárás alól, és ez alól úgy tudunk kikerülni, hogyha az Eurogroup, tehát az Euróövezet fent

0: tartatónak ítéli meg a államadóság, vagy illetve államháztartás konszolidációja érdekében tett lépéseket, és fenntartatónak látja, hogy bekerülünk a 3%-os hiánykritérium alá, és tartósan is ott is tudjuk tartani. Tehát igazából vannak olyan példák, hogy noha még egy adott államnak a hiánya az meghaladta 3%-ot, de úgy vélték, vagy úgy gondolták, úgy ítélték meg, hogy ez a 3%-os küszöb elérhető lesz, mert olyan lépéseket tett egy adott kormány, akkor megengedőbbek. Tehát itt nem feltétlenül arra kell lőni, hogy tehát nem feltétlenül akkor engedik meg, vagy akkor kerülünk ki a túlzott deficit eljárás alól, amikor már 3% alatt vagyunk, hanem ha úgy ítélik meg, hogy a lépések tartósak, fenntartóak, akkor meghaphatjuk hamarabb is egy megelőlegzett jó indulattal vagy bizalommal.
1: Na és van még ugye az adósságráta kérdésköre.
0: Adósságráta, igen. Tehát, tehát abban az esetben, hogyha ezt a 3%-os államháztartási küszöböt tartani tudjuk, tehát el tudjuk érni ezt a szintet, akkor valószínűleg stabilizálódhat, sőt, csökkenő pályára állhat maga az államadósság.
1: Aztán ugye a kettő összefügg.
0: A kettő abszolút összefügg.
1: De hát ugye most Magyarországon olyan értéket mutat fel, ami nagyon-nagyon messze van az úgynevezett Maastrichti kritériumok által meghatározott 60%-tól.
0: Igen, itt a lényeg a csökkenő trend. Tehát itt azt veszik figyelembe, hogy egy csatlakozni kíván országnak meghaladja a 60%-ot a államadósság rátája, akkor a lényeg az, hogy fenntarthatónak ítélik-e meg az, hogy csökkenő trendben marad, és abba az irányba megy, hogy 60%-ra simuljon rá.
1: És akkor van még ugye, amiről viszonylag kevesebb beszélnek, az a kritérium, amiatt az állampapírok kamat konvergenciája tekintetében, kamat hozamai tekintetében állítottak föl, arról is ejtsünk néhány szót.
0: Igen.
1: Az, hogy látod azt a projektet.
0: Először is szerintem érdemes kitérni a kamatokra, önmagában a kamatok kérdéseire. Tehát ugye, amikor Magyarországon bevezetésre kerül majd a jövőben az euró, abban az esetben ugye már nem MNB alapkamat lesz, hanem az EKB-nak az alapkamata fogja meghatározni a magyar monetáris politikai keretrendszert vagy kondíciókat, és ehhez fog alkalmazkodni a teljes piac is. Tehát ugye jelenleg a bankközi piacon ugye egy úgynevezett bubor az, ami elszámolja, hogy a különböző lejáratú, különböző hosszúságú lejáratú futamidőkre milyen kamatokat számolnak fel egymással a bankok. Ugye ez a bubor, ez most jelenleg ilyen 5,5% körül mozog, és ugye nagyon szorosan együtt mozogva a jegybanki alapkamattal, de onnantól kezdve gyakorlatilag ez megszűnik, és az Euribor lesz jellemző. Magyarországon most jellemzően 2,5-2,3-2,5% környékén mozog. Nyilván előre vetítenek egyfajta LKB-től egyfajta kamatemelést, amire éppen akár a héten is sor kerülhet, tehát éppen holnap fog ülésezni az Európai Központi Bank, és holnap fog határozni széleskörű előrejelzések szerint megtörténik egy 20 bázispontos kamatemelés, de minden esetre ugye meg fog valósulni egy kamatkonvergencia. Tehát ugye a bankközi piacon ez meg fog valósulni, mert ugyanaz lesz a bankközi kamat, mint Frankfurtban, mint Párizsban, mint a többi eurózon a tagállamban. Viszont ugyanígy az ilyen úgynevezett kamatszwapok, ilyen kamatcsere ületek kamatai is, amik szintén meghatározzák abban, hogy egy bank milyen áron, milyen kamatokkal számolja a kamatkondíciókat mondjuk egy vállalkozás felé. És ezek sokkal alacsonyabbak, mint jelenleg, tehát a hosszú távon mindenképpen jól járunk, ezek a vállalatok mindenképpen jól járnak, meg ugyanúgy a lakosság is. Ráadásul ugye ebben az esetben például nem kell fenntartani az államnak nagyon-nagyon sok 100 milliárd forintos költséggel a Széchenyi kártya programot, mert gyakorlatilag le fog simulni a kamat arra a szintre, ahol most például SKP van. Nem fog kellene fenntartani az otthonstart programokat, mert nem lesz szükség kamattámogatásra. És ezzel önmagában már több 100 milliárd forintot hosszú távon meg tud spórolni az állam, tehát ez mindenképpen kedvező. A költségekre nézve. Tehát van egy nagyon-nagyon kedvező oldala. Az állampapírozomok már egy kicsikét más módon működnek. Ugye a rövid állampapírozomok azok szorosan együtt konvergálnak. Viszont a hosszabbak, ugye itt a 10 éves állampapírhozam, ami kitüntetett szereppel bír, ugye a 10 éves hozamok azok, amik megtestesítik egy adott országnak a kockázati fennárát. Ugye tudjuk, hogy például Ugye az eurózóna tagállamok nagyon-nagyon különbözőek. És hogyha megnézzük, ugye általában, sőt, szinte mindig a német a benchmark, a referencia, tehát a német 10 éves hozam, és ahhoz képest a franciáknak, spanyoloknak, olaszoknak, mindenkinek van egyfajta felára. Tehát nyilván nekünk is lesz egy felárunk, de nem olyan magas, mint a jelenlegi. Tehát ugye az, hogy ugye az új kormány határozottan az euróbevezetés mellett tette le a hitét, illetve megígérte az euróbevezetést. Ez önmagában elindított már egy kamatkonvergenciát, ami el is indult, tehát látványos volt, hogy ugye gyakorlatilag ez lehetővé tette azt, hogy a MNB is elinduljon egy kamat csökkentési sorozaton. Viszont közben a nemzetközi hozamok meg emelkednek, tehát ez most egy rövid távon egy gátat fog adni. De hogyha tartható lesz, tehát hogyha a befektetők úgy ítélik meg, hogy tartható lesz a konvergencia pálya, tarthatóak lesznek az állampapír, tehát ilyen államadósság, meg az államháztartási folyamatok, akkor évről évre ez a kamatfelárunk szűkülhet. Tehát volt egy jelentet, tehát ugye azt láttuk, hogy a választásokat követően Magyarországot átározta a piac, ez tükröződött a forint árfolyamában is, de most itt a kamatokról beszélünk, és ott is jelentős mértékben, tehát majdnem 200 bázisponttal csökkentek a 10 éves kamatok, vagy 10 éves hozamok, az óriási.
1: Hát és összevetve a lengyelek, ezt jobban állunk. Igen,
0: tehát ez pont magyarázza azt, hogyha valaki egy hiteles euróbevezetési céllal rendelkezik, akkor az önmagában alacsonyabb hozamfelárat indokol, mint egy olyan ország, ahol viszont egyre nincsen még. Tehát ugye a lengyelek még egyre elzárkoznak attól, hogy bevezessék a csehek, meg pláne, csak mondjuk a csehek mindig is fegyelmezettebbek voltak, tehát ott a felár mindig kisebb volt, meg ugye a cseh korona az gyakorlatilag majdnem betonstabil, tehát van egy kicsi ingadozása, de ez semmi ahhoz képest, amit a forint produkál. De minden esetre, tehát egy felárunk mindenképpen lesz, de sokkal-sokkal szűkebb. És ráadásul még ez egybevág azzal is, hogyha teljesíteni tudjuk a kritériumokat, és ez hiteles marad, akkor várhatunk arra, hogy a hitelminősítők a következő évek során majd fokról fokra elkezdenek felminősíteni minket, mert hogyha bevezetésre kerül az euró, akkor önmagában maga az euró tagság is azt indokolja, hogy a jelenleginél akár 3-4 fokozattal följebb legyünk, és ez már szűkíti a felárainkat is.
1: Nézzük azt a felvetésemet, hogy az euróbevezetés mit hoz és mit visz. Rengeteg olyan gyakorlati példát hoztál, amiből kicseng, hogy alapvetően makrogazdasági szempontból az ország jól jár, hiszen te említetted a kamatok csökkenését, ugye az inflációs pályát, előbb-utóbb valamilyen szinten még ez a versenyképességünket is javíthatja, hiszen egy új zónához tartozunk majd, ami tulajdonképpen az elit klub, de ha egy átlagos felandó szemszögével nézzük, sokan tartanak a drágulástól. És ugye egyébként erre voltak példák, akár Németországban is, amikor az euró átváltási, tehát a monétát másként váltották át, mint sokan gondolták, de Ausztriában is volt erről szó.
0: Igen, igen, ez gyakorlatilag minden államban fölmerül, még horvátoknál is szóba került, Bulgáriában is szóba került, hogy fú, az euró átváltás az milyen inflációt okozott. Nyilván ilyen kerekítések vannak, tehát nyilván, de utólagos tanulmányok azt szögezik le, hogy ezek elhanyagolható mértékűek. Tehát nem ez okoz drágulást. Tehát, hogy a drágulás van, akkor az sok minden más is közben játszik, nem csupán ez.
1: Tehát hogyha van árkonvergencia, akkor van bérkonvergencia is?
0: És épp ezt, arra is rátérünk majd, de hogy tehát épp ezt a cél szolgálja az, hogy a bevezetés előtt még van egy felértékelődés, tehát egy devizafelértékelés annak érdekében, hogy ezt a jövőbeni inflációt valamilyen szinten tompítani tudja. Ugye nyilvánvaló, hogy ugye van az úgynevezett árkonvergencia, bérkonvergencia kérdés, és ez egy valós probléma, tehát nyilvánvaló, hogy egy periférikus ország, amikor mondjuk felzárkózik, ott az inflációs általában magasabb, mint egy magországé, tehát mondjuk ez egy széles körben megfigyelt tendencia.
1: Tehát nyilván egészen más a szituációban, Hollandiában, meg Szlovákiában.
0: Hát pontosan, volt. Vagy Portugáliában, mint tudom, Írország, nem tudom. Tehát hogy tehát ugye van, tehát vannak ilyen valuta övezeti elméletek, hogy milyen egy optimális valuta övezet, és azért az egyértelmű, hogy maga az euró övezet az nem egy optimális övezet, hiszen nagyon-nagyon különböző régiók vannak Európa szerte. Tehát gondoljuk csak dél-olasz vagy görög helyzetre, vagy például említett Hollandia, vagy akár Bajorország helyzete. Tehát annyira más, hogy nem is lehet egy lapon említeni. És még a
1: velünk élő példa Ausztria és Magyarország helyzete. Igen, nem is kell messzire menni, hiszen a két országot akkor az eltérés.
0: Igen. Viszont a ciklusokban is nagyon nagy eltérések vannak.
1: És egyébként nagyon gyorsan halad az idő, csak szerintem a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja, hogy a euró bevezetésnek a tapasztalatai mit mutatnak, hogyha megnézzük itt akár a kelet-közép-európai régiót, vagy a velünk együtt ugye a baltiakat, akik annak, amelyek ugye annak idején csatlakoztak az Európai Unióhoz.
0: Igen,
1: összességen milyen a kép?
0: Ugye nagyon-nagyon sokan féltik a versenyképességüket. Sokan, például Olaszországnak a nagyon sok hosszú ideig tartó vergődését, ami főleg a 2000-es, 2010-es években volt, oda vezetik vissza, hogy káros volt nekik az euró bevezetése, mert jobb lett volna a líránál maradni, mert a líra az mindig leértékelődik, és az egy versenyképességet javítja, meg nem tudom, de egy devizal értékesítő nem lehet hosszú távon versenyképességet javulást
1: várni. Most megakasztalok, de ugye Magyarország esetében pont más a helyzet, hiszen mi exportorientált gazdaság vagyunk, nem? Tehát nálunk elméletileg versenyképességet javító tényező is lehet az euró, hiszen, hogyha megnézzük a GDP szerkezetét, meg ugye a exportpiacainak alakulását, vagy nem?
0: Tehát, hogy hosszú távon nem, tehát, hogy ugye Olaszország is azért valamilyen exportorientált, tehát, hogyha megnézzük, hogy autóipar, élelmiszeripar, divatipar, nem
1: igen,
0: tudom,
1: tehát, hogy megnézzük, de azért, akkor az
0: de nagyon-nagyon, tehát, hogy de ugye attól, hogy exportorientált egy ország, attól még nem lehet arra hagyatkozni, hogy majd egy leértékelés, ugye Csehország is nagyon exportorientált, és a cseh korona kifejezetten stabil. És azzal semmilyen versenyhátrányt nem értek el a csehek, hogy nem értékelték le a devizájukat. Tehát egy leértékeléssel nem lehet hosszú távon tartós előnyt elérni, mert közben akkor a másik oldalon input költségek ugyanúgy emelkednek, akkor magasabb bérnövekedést kell adni, hogy felzárkozzon a bér, mert ugye van egy bérkonvergencia, amiről nem beszéltünk az előbb, de ugye van egy bérkonvergencia, és ez azt jelenti, hogy ugye az elmúlt pár évtizedben, amióta a rendszerváltás követően a kelet-európai országokból óriási volt a kivándorlás. Ez különösen nagy volt például a balti országokban, különösen nagy volt Bulgáriában, Romániában, Lengyelországban, stb. Ahol vannak olyan országok, ahol a lakosság akár 15-20-25%-a kivándorolt Magyarországon.
1: Hát 600-700 magyar él külföldön, az sem kevés.
0: De például lengyelektől 3,5 millió vándoroltak ki, tehát egészen más nagyságrend. Tehát, hogy de Romániából, meg Bulgáriából még többen. Tehát, hogy vagy nagyság, tehát arányaiban, arányai tekintve sokat többen.
1: És akkor mondja, hogy jó hírt a bérkonvergencia.
0: De hogy pont emiatt szükség van arra, hogy ugye Magyarországon is, ugye gyakorlatilag 2016-17 környéken már látszott az, hogy egyre több szakmában létszámhiány van, tehát munkaerőhiány van, és az is látványos volt, hogy előbb-utóbb bizonyos ágazatokban, ilyen volt például építőipar is, el kell kezdeni a béreket arra a szintre felhozni, hogy ne külföldre menjenek dolgozni, hanem maradjanak itthon.
1: És ugye a demográfia helyzet is azt indokolja, hogy a magyar munkaerő ugye egyre inkább felértékelődik.
0: Igen. És akkor ez elindít egy felértékelődés, de ez nem csak Magyarországon megfigyelhető, hanem balti országokban, Lengyelországban ugyanúgy megfigyelhető, mint a tőlünk délebbre levő országokban is, tehát balkáni országokban ugyanúgy megfigyelhető, hogy muszáj egy viszonylag gyors ütemű bértempó ahhoz, hogy valamiért otthon tudják tartani az embereket, és ehhez jön még akkor egy deviza mozgás is. Ugye azt láthattuk, hogy Magyarországon egy nagyon-nagyon rapid, nagyon-nagyon gyors béremelkedés volt 2010-es évek közepétől kezdve, csak sajnos így a közben forint is gyengült, és ez valamennyire elvitte a dolgot, tehát hogy valamennyire tompította euróban mérve a hazai béreknek a bérszínvonal növekedését. Viszont most ez hirtelen megfordult, hogy a forint erősödik, amellett, hogy van egy nagyon dinamikus bérkiáramlás. És akkor visszatértünk oda, hogy most mi az előnyös, hogy egy önálló monetáris politika mellett tartunk-e ki, vagy nem. Igazából itt nem is ez a kérdés. A kérdés a versenyképessége. A kérdés az, hogy mennyire termelékeny, mennyire hatékony egy gazdaság, mennyire versenyképes egy gazdaság. Tehát a versenyképesség az, ami a döntő tényező ebből a szempontból. Ha egy gazdaság versenyképes, akkor az euróvezetben is az lesz, vagy az marad. De hogyha kint marad, akkor is az marad. Tehát, mint egy Csehország példáját tudunk mondani. Csehország vígan megvan a cseh koronájával, tehát igazából nincsen nagy bajuk vele.
1: De az annyira rendkívüli és annyira specifikus a csehek helyzete. Ugye egy egészen más ipari tradícióval bíró országról beszélünk, és teljesen vágyozottak ők is a nyugat-európai régióba, és egy erős gazdaság van Csehországban.
0: Nem? Igen, és ott is voltak problémák. Tehát, ugye például, amikor volt ez a nagy inflációs korszak 2022-23-ban, például Magyarországon egy éven keresztül volt reálbércsökkenés, de például a cseheknél 2,5 éven keresztül non-stop. Tehát a cseh reálbérek a 2017-es szintre estek vissza, és onnan jönnek föl. Tehát, hogy azért ott is vannak fájdalmas periódusok.
1: Hát igen, egyszer-kétszer le kellett minden kelet-közép-európai országnak nyelni a békát, és ezzel a mondatok kell, hogy sajnos zárjam a beszélgetést, hiszen műsoridőnk lejár, de hát elég sok izgalom volt benne, azt gondolom legalábbis, és kaptunk rengeteg információt. A nap vendége tehát Szupán Gergely közgazdász volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Továbbra is vizsgálják annak az idős nőnek a halálát, akit a 60-i kórház sürgősségi megfigyelése után hazaküldtek, majd a betegszállító autóban életét vesztette, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Sajtóinformációk szerint a belső vizsgálat 10 szervezési, szakmai, dokumentációs és kommunikációs hibát tárt fel, de egyik mulasztásról sem állapították meg, hogy bizonyíthatóan az asszony halálát okozta volna. Hegedűs hangsúlyozta, hogy a kórház korábbi főigazgatójának augusztusi felmentése nem ehhez az esethez kapcsolódott. A miniszter szerint a vizsgálatok lezárása után nyilvánosságra hozzák a megállapított tényeket, és az esetleges hiányosságoknak is következménye lesz. Nem vállal tisztséget az LMP új vezetésében Ungár Péter, aki korábban a párt társelnöke és parlamenti frakcióvezetője is volt. A párt tisztújító kongresszusán megszüntették a társelnöki rendszert, és 5 fősre csökkentették az elnökséget. Az LMP új elnöke Szabó Kellner Katalin, alelnöke Vida Attila lett, mellettük Balogné Bartus Viktória, Tóth Csaba és Angyal Károly Tibor került az elnökségbe. Az LMP a 2026-os országgyűlési választáson nem állított országos listát. Újra kiírják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára szóló pályázatot, miután a korábbi eljárást eredménytelennek nyilvánították. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre keres új jelölteket. A bizottság elnöke szerint a korábbi kiválasztás során nem alkalmaztak objektív pontozási rendszert, a pontok csak azt jelezték, hogy a képviselők kiket szeretnének személyes meghallgatásra behívni. Az új pályázati kiírás 2 ponton módosul, pontosítják az ügyészi pozíciók megfogalmazását és az elvárt erkölcsi bizonyítvány típusát. A bizottság egyhangulag támogatta az új kiírást. Több mint 50 cm-rel emeli a Duna vízszintjét az épülő fenékküszöb a Paksi Atomerőmű vízkivételi csatornájánál, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az OVF szerint az építmény nélkül a rendkívül alacsony vízhozam miatt az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Paks térségében másodpercenként 700 köbméter alá csökkent a Duna vízhozama, miközben Budapesten már 0 cm-es vízállást mérnek. A fenék küszöbnek köszönhetően ugyanakkor továbbra is biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. Az építmény végleges kialakítása és a mederfenék stabilizálása jelenleg is zajlik. Tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválsága az idei második negyedévben. A nemzetközi fuvarozás összköltsége 12,3%-kal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödése okozta. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke szerint az árfolyamveszteségből adódó eredmény csökkenés önmagában egy 10%-os fuvardíj emelést indokolna a cégeknél. Árvai Tivadart hallják.
8: Ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk 2 évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben meg azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenyképességek megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fuvarozók is ott legyenek. Most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben.
2: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5.005 forintra csökkent, az OTP 6.0%-kal 45.400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-ot gyengült és 2.538 forintot ért záráskor, a Richter pedig stagnált 12.580 forinton. Mindeközben nagy mínuszok voltak Európában. A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 2%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 8 és Madrid 1,7%-kal.
2: Időjárás jelentés.
7: Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, emiatt nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Egy csapadékzóna halad kelet felé, eközben gyengül és szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, illetve zápor. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye, az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
9: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
0: Trend Night.
1: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A Kárpát-medence kör alaprajzú templomai jó részt az Árpád korban születtek. Ilyen a 11. századi Öskői, az egy teljes évszázaddal fiatalabb Pápoci, a 13. században született Kallósdi, vagy épp a vele egykorú Jáki Szent Jakab kápolna. Létezik azonban egy hasonló épület, amit eleve a protestánsoknak építettek, sőt, azóta csak kizárólag ők használják. Ez a Lipicai Ménesnek, illetve az ország egyik legszebb vízesését rejtő Szalajka völgynek köszönhetően sokszor emlegetett Szilvásvárad reformátusait szolgálja ki, akik több mint 185 éve tartanak már itt istentiszteleteket. Az egyébként katolikus gróf Keglevics Miklós építette, aki az egri főszékesegyházat is jegyző, Povolni Ferencet kérte fel a feladatra. Ha a környéken járunk, akkor mindenképp érdemes tenni egy próbát a bejutással. A szintén dór oszlopokon álló karzat, a reformátusokra jellemző egyszerűség, a klasszicista fapadok, a neoreneszánsz orgonaház, illetve az ezüst szállal hímzett fekete sejem úrasztali terítő ugyanis mind gyönyörűek.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállásuk is,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon. Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Moszkva válaszlépést tesz amiatt, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov szerint az orosz fél, idézem, megfelelő választ ad Budapest döntésére, és a lépés nem marad következmények nélkül. Hozzátette, a kiutasítás negatívan befolyásolja majd az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok egészét. Több mint 10 robbanótest vár még kiemelésre a Duna medréből Budafoknál, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibomba. Az alacsony vízállás miatt folyamatosan kerülnek elő robbanótestek a folyóból, amelynek hatástalanítása a Magyar Honvédség tűzszerészeinek ad feladatot. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a Dunából a térségben. A honvédség szerint a tűzszerészek munkája ezzel még nem ért véget, a mederben talált további eszközök kiemelése is hátra van. Baromfi Pestist igazolt a Nébih 2 összesen mintegy 220 ezer csirkét tartó telepen a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán. Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a rendkívül fertőző vírusos betegség, amely súlyos megbetegedést, elhullást és jelentős gazdasági károkat okozhat. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állományok felszámolását, a telepek körül pedig 3 kilométeres védő és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A Nébih arra kéri a baromfi tartókat, hogy fokozottan tartsák be a járványvédelmi és vakcinázási előírásokat, és azonnal jelezzék a betegségre utaló tüneteket, vagy a szokatlan mértékű elhullást. Vezető száron vitték ma a Kecskeméti Bíróságra Fási Ádám feleségét, Gurzó Máriát, akit hétfőn vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntető eljárásban, írja a 24.hu. A bíróság Gurzó letartóztatásáról dönt. A nyomozás egyik szála egy több mint 80 millió forintos támogatásból készülő dokumentumfilmhez kapcsolódik, amely a hatóság szerint az elszámolás időpontjára valójában nem készült el. A projektben egy vállalkozó több mint 56 millió forintért bízott meg Fási Ádám lányához, Fási Zsülietthez és Fási feleségéhez köthető cégeket. Az ügy annak a nyomozásnak a része, amely az NKA által kifizetett, összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatást érint. Már több mint 340 ezeren töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, amelyet ma éjfélig lehet kitölteni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A felmérésben többi közt a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés és a kirívó gyorshajtás visszaszorításáról, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. A július közepén indult anonim és önkéntes konzultáció eredményeit a minisztérium nyilvánosságra hozza, és figyelembe veszi a készülő közlekedés biztonsági intézkedések kidolgozásánál. Rekordösszegű, mintegy másfél milliárd dolláros vagyonmegosztásra kötelezte a szöuli bíróság a Smilegate videójáték fejlesztő vállalat alapítóját Kwon Hyuk-kint váló perében. Az ítélet szerint volt feleségét a cégből 35%-os részesedés illeti meg. A nő eredetileg a részesedés felét követelte, arra hivatkozva, hogy részt vett a vállalat alapításában és kezdeti irányításában, valamint a háztartási munkával is hozzájárult férje üzleti sikereihez. Kwon ezzel szemben azt állította, feleségének nem volt szerepe üzleti eredményeiben.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5.005 forintra csökkent, az OTP 6.0%-kal 45.400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-ot gyengült és 2.538 forintot ért záráskor, a Richter pedig stagnált 12.580 forinton. Mindeközben nagy mínuszok voltak Európában. A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 2%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 0,8 és Madrid 1,7%-kal.
0: Időjárás jelentés.
2: Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, emiatt nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Egy csapadékzóna halad kelet felé, eközben gyengül és szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, illetve zápor. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye, az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.
3: Chez moi y a une piscine, mais elle est pas pour toi. À moins que je te dessine et que tu sois nu pour moi. Déshabille-toi.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művésznév mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Ripness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart népszerint Takács Donát, Kardos Norbert, Dajka Krisztián és Balogh László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztár vendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofunktól is meghallgatunk egy dalt most.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mintezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Médé Hungária című filmjében.
1: Trend Night.
2: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Továbbra is vizsgálják annak az idős nőnek a halálát, akit a 60-i kórház sürgősségi megfigyelése után hazaküldtek, majd a betegszállító autóban életét vesztette, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Sajtóinformációk szerint a belső vizsgálat 10 szervezési, szakmai, dokumentációs és kommunikációs hibát tárt fel, de egyik mulasztásról sem állapították meg, hogy bizonyíthatóan az asszony halálát okozta volna. Hegedűs hangsúlyozta, hogy a kórház korábbi főigazgatójának augusztusi felmentése nem ehhez az esethez kapcsolódott. A miniszter szerint a vizsgálatok lezárása után nyilvánosságra hozzák a megállapított tényeket, és az esetleges hiányosságoknak is következménye lesz. Nem vállal tisztséget az LMP új vezetésében Ungár Péter, aki korábban a párt társelnöke és parlamenti frakcióvezetője is volt. A párt tisztújító kongresszusán megszüntették a társelnöki rendszert, és 5 fősre csökkentették az elnökséget. Az LMP új elnöke Szabó Kellner Katalin, alelnöke Vida Attila lett, mellettük Balogné Bartus Viktória, Tóth Csaba és Angyal Károly Tibor került az elnökségbe. Az LMP a 2026-os országgyűlési választáson nem állított országos listát. Újra kiírják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára szóló pályázatot, miután a korábbi eljárást eredménytelennek nyilvánították. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a közpénzügyi, a vádemelési és a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre keres új jelölteket. A bizottság elnöke szerint a korábbi kiválasztás során nem alkalmaztak objektív pontozási rendszert, a pontok csak azt jelezték, hogy a képviselők kiket szeretnének személyes meghallgatásra behívni. Az új pályázati kiírás 2 ponton módosul, pontosítják az ügyészi pozíciók megfogalmazását és az elvárt erkölcsi bizonyítvány típusát. A bizottság egyhangulag támogatta az új kiírást. Több mint 50 cm-rel emeli a Duna vízszintjét az épülő fenékküszöb a Paksi atomerőmű vízkivételi csatornájánál, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az OVF szerint az építmény nélkül a rendkívül alacsony vízhozam miatt az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. Paks térségében másodpercenként 700 köbméter alá csökkent a Duna vízhozama, miközben Budapesten már 0 cm-es vízállást mérnek. A fenékküszöbnek köszönhetően ugyanakkor továbbra is biztosított az atomerőmű hűtővízellátása. Az építmény végleges kialakítása és a mederfenék stabilizálása jelenleg is zajlik. Tovább mélyült a magyar közúti fuvarozás profitválsága az idei második negyedévben. A nemzetközi fuvarozás összköltsége 12,3%-kal ugrott meg, miközben a fuvardíjak alig több mint harmadát tudták a fuvarozók áthárítani. A legnagyobb nehézséget az üzemanyagár növekedés és a forint erősödése okozta. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke szerint az árfolyamveszteségből adódó eredmény csökkenés önmagában egy 10%-os fuvardíj emelést indokolna a cégeknél. Árvai Tivadart hallják.
2: Ezres nagyságrend, akik az elmúlt mondjuk 2 évben eltűntek az alágazatból. Ugye arról nem beszélhetünk, hogy hiányzik fuvarozó, mert hiszen egyébként közben meg azt látjuk, hogy nagyon komoly verseny folyik az árualapokért, így a magyar árualapért is, vagy a nemzetközi piacokon is. Inkább azt mondanám, hogy a magyar vállalkozások versenyképességek megőrzése érdekében, hogy ők erősek tudjanak maradni ebbe az áruszűk időszakban, de ahhoz, hogy majd a fellendüléskor ott tudjunk lenni a piacon, és a magyar fuvarozók is ott legyenek. Most nagyon fontos, hogy megvédjük a hazai vállalkozásokat nem csak a külföldi konkurenciával szemben, hanem egyébként a más világpiaci hatásokkal, például az elszabaduló üzemanyagárakkal szemben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5005 forintra csökkent, az OTP 6,1%-kal 45.400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-ot gyengült és 2538 forintot ért záráskor, a Richter pedig stagnált 12.580 forinton. Mindeközben nagy mínuszok voltak Európában. A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 2%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 8 és Madrid 1,7%-kal.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, emiatt nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Egy csapadékzóna halad kelet felé, eközben gyengül és szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, illetve zápor. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye, az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Graband zenekar 2005 októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
0: Trend Night.
1: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as-70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Moszkva válaszlépést tesz amiatt, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov szerint az orosz fél, idézem, megfelelő választ ad Budapest döntésére, és a lépés nem marad következmények nélkül. Hozzátette, a kiutasítás negatívan befolyásolja majd az orosz-magyar kétoldalú kapcsolatok egészét. Több mint 10 robbanótest vár még kiemelésre a Dunamedréből Budafoknál, köztük egy feltehetően 1000 kg-os légibomba. Az alacsony vízállás miatt folyamatosan kerülnek elő robbanótestek a folyóból, amelynek hatástalanítása a Magyar Honvédség tűzszerészeinek ad feladatot. Hétfőn egy 250 kg-os amerikai típusú légibombát emeltek ki a Dunából a térségben. A honvédség szerint a tűzszerészek munkája ezzel még nem ért véget, a mederben talált további eszközök kiemelése is hátra van. Baromfi Pestist igazolt a Nébih 2 összesen mintegy 220 ezer csirkét tartó telepen a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán. Magyarországon évtizedek óta nem fordult elő a rendkívül fertőző vírusos betegség, amely súlyos megbetegedést, elhullást és jelentős gazdasági károkat okozhat. Az országos főállatorvos elrendelte az érintett állományok felszámolását, a telepek körül pedig 3 kilométeres védő és 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölnek ki. A Nébih arra kéri a baromfi tartókat, hogy fokozottan tartsák be a járványvédelmi és vakcinázási előírásokat, és azonnal jelezzék a betegségre utaló tüneteket, vagy a szokatlan mértékű elhullást. Vezető száron vitték ma a Kecskeméti Bíróságra Fási Ádám feleségét, Gurzó Máriát, akit hétfőn vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaihoz kapcsolódó büntető eljárásban, írja a 24.hu. A bíróság Gurzó letartóztatásáról dönt. A nyomozás egyik szála egy több mint 80 millió forintos támogatásból készülő dokumentumfilmhez kapcsolódik, amely a hatóság szerint az elszámolás időpontjára valójában nem készült el. A projektben egy vállalkozó több mint 56 millió forintért bízott meg Fási Ádám lányához, Fási Zsülietthez és Fási feleségéhez köthető cégeket. Az ügy annak a nyomozásnak a része, amely az NKO által kifizetett, összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatást érint. Már több mint 340 ezeren töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, amelyet ma éjfélig lehet kitölteni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A felmérésben többi közt a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés és a kirívó gyorshajtás visszaszorításáról, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. A július közepén indult anonim és önkéntes konzultáció eredményeit a minisztérium nyilvánosságra hozza, és figyelembe veszi a készülő közlekedés biztonsági intézkedések kidolgozásánál. Rekordösszegű, mintegy másfél milliárd dolláros vagyonmegosztásra kötelezte a szöuli bíróság a Smilegate videójáték fejlesztő vállalat alapítóját Kwon Hyuk-kint váló perében. Az ítélet szerint volt feleségét a cégből 35%-os részesedés illeti meg. A nő eredetileg a részesedés felét követelte, arra hivatkozva, hogy részt vett a vállalat alapításában és kezdeti irányításában, valamint a háztartási munkával is hozzájárult férje üzleti sikereihez. Kwon ezzel szemben azt állította, feleségének nem volt szerepe üzleti eredményeiben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-os csökkenéssel 147.921 ponton zárt. A részvénypiac forgalma csaknem 20 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal 5.005 forintra csökkent, az OTP 6.0%-kal 45.400 forintra esett, a Magyar Telekom 1,2%-ot gyengült és 2.538 forintot ért záráskor, a Richter pedig stagnált 12.580 forinton. Mindeközben nagy mínuszok voltak Európában. A londoni mutató 1,4, a német 1,8, a francia 2%-os csökkenésben fejezte be. Esett Milánó is 8 és Madrid 1,7%-kal.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat felől fokozatosan növekszik, vastagszik a felhőzet, emiatt nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Egy csapadékzóna halad kelet felé, eközben gyengül és szétesik, emiatt szorványosan fordulhat elő eső, illetve zápor. Az Alföldön a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugatira forduló szelet erős, néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A punk a Stigmár fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
0: Trend Night.
1: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Hiperkarma egy magyar rock and roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagylemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
2: A kezemet, ha megfogja,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: video stop.
1: Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.
2: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúsz

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait, a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek, a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: absolute hot.
1: This is the sound of the 30s.
2: One, two, three, four.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válasz.

0: jelentkezünk!
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: This song is very supreme song. Yet seven. Oh, you're happy. That sound, this sound, connect.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tökéletes vagy.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró, Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artis Jus év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campus Up volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél.

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. turizmus.com

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!

0: Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Wake up! Time to die!